Az is csak játék, hogyha a lelkembe szakad a húr. S hiába szólnék, hogy így sose fájt még, ő csak pengeti újra vadul. S hiába a legszebb szándék is, néha keserű az édes dal. De mielőtt ítélkezel, kicsit várj még,

Mindig bezárul hátul egy ajtó, és hozhat felhőt az út fölé. És aztán elbújik szépen a sajtó egy újabb két perces hír mögé. Most mondják nekem vagy százan, nehogy jég legyen a szíved helyén. Pedig régen is volt, hogy fáztam, csak akkor nem jött egy

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

egy égi bárnak, szűrt fényekkel csendesen, hol a szív a dallamárnak engedve ott megpihen. Lenni kell egy zongorának felhők között valahol, hol szerelmes angyalkáknak vokál kara, ott dalol. Kísérve a szent dallamot, ami hív és átölel, amit az Úr nékünk adott. És Jimmy király énekel. Lenni kell egy égi bárnak, ahol örök muzsika békítő hangjai várnak. Mind eljutunk majd oda. Lenni kell, és hisszük, hogy van, mert az ének köztudott imádság, mit hagyatékban Zámbó Jimmy ránk hagyott. Dalolj, dalolj rólunk,

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: 5 óra 30 perc, pontos idő, jó reggelt kívánom. Ez a Monomidéki Magyar Rádió, hétfő van, tehát új hét indul, és hát reméljük azért, hogy mindenkinek kellemesen fog telni. Egyelőre kicsit ilyen felhős, aztán, hogy milyen lesz a továbbiakban, azt majd akkor kiderítjük, amikor jövünk majd az információkkal. Na, de minden esetre most nagyjából lendve a környékén 15 fokot mérünk. Ez pedig ugye a Monomidéki Magyar Rádió, és nézzük is akkor a reggeli csapatot. Király Tomi, a hangtechnikus. A híreket Faris Doris szerkeszti majd az önök számára ma reggel, a zenéket pedig Király Boglárka válogatta. Tehát a reggeli csapat nevében is akkor jó reggelt kívánunk még egyszer. 5 óra 31 perc most a pontos idő, 1 másodperc 3 el ezelőtt. Na, így megy ez. Jön a hajnali szél itt a Tátrai Bent, utána pedig jövünk is vissza.

Vágja szét az éjjel, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét az ajkadig nyújt.

5 óra 35 perc, pontos idő, jó reggelt, ez ugye akkor a Moravidéki Magyar Rádió, és akkor egy kicsit most gyorsan sportoljunk. Ugyanis tegnap volt mérkőzés, ugye, és hát a Moravidéki rangadó nagy érdeklődés övezte ezt a mérkőzést itt Lendván, hiszen egyrészt ugye megnyílt újra a stadion, vagyis ugye az új játékterület alkalmazásra került, és hát nem is akárhogy, mert ugye mindjárt Moravidéki rangadóval 3000 néző előtt. Nafta Beltinci mérkőzés volt, és ugye a Nafta győzött 2-1-re. Ez pedig akkor ugye azt jelenti, hogy két forduló van még vissza a bajnokságból. És hát még mindig nincs eldöntve, hogy ki lesz a bajnok. Ugyanis a Naftának 74 pontja van, miközben a Brinjegro Szuplje 69 ponttal rendelkezik. No de, a következő utolsó előtti forduló pedig Grosszuplyeben lesz mérkőzés jövő vasárnap, illetve hát most következő vasárnap majd, és hát Grosszuplyebe a Nafta látogat el, ami pedig akkor azt jelenti, hogy ugye egyenes összecsapásban akár akkor el is dőlhet a bajnoki cím, és hát ugye matematikailag a Naftának már a döntetlen is elég. Na ez majd akkor vasárnap kiderül, ha meg lesz a bajnoki cím, vagy sem. Viszont az már biztos, hogy jön George Ezra és a Budapest című dal.

Ez volt akkor a Budapest és George Ezra, és ugye már egy klasszikusnak mondható szinte, amúgy pedig ez itt a Moravéléki Magyar Rádiótól a 40 perc. Pontosan a jó reggelt kívánunk, hétfő van, ugye új hét indul, és hát ma nagyjából ilyen 22 fokra lehet majd számítani, ami az időjárást illeti ugye itt Moravidéken, és felhők is lesznek, sőt, zápor is előfordulhat a mai napon. Na még a mai nap kapcsán annyit akkor, hogy 5 óra 26 perckor már megvolt a napkelte, és 20 óra 16 perckor lesz majd a napnyugta. És hát akkor mondjuk 22 fokra lehet volt készülni az előrejelzés szerint. Részletek, meg a további napokról pedig akkor majd később fogunk szólni, ugye 6 órakor, amikor majd információkkal jelentkezünk. Most 5 óra 41 perc, pontosan, de úgyhogy jön is egy dal, jön a jó reggelt, itt van Geszti Péter és Váci Eszter.

Jó reggelt! Énekelt a Dád Guest Péter és Váci Eszter. No, május 11-e van, és hétfő, és tegnap ugye volt egy nagy ünneplés, méghozzá Barcelonában, ugyanis a Barcelona győzött, és ezzel megszerezte 29. bajnoki címet. Ugye fociról beszélünk még mindig. Camp Nou volt a mérkőzés, és nem is akármilyen mérkőzés, mert ugye El Clásico volt. Na és a Barcelona legyőzte 2-0-ra a Real Madrid csapatát, ezzel pedig három fordulóval a vége előtt most már 14 pont az előnyük, tehát övék a bajnoki cím. Egyébként pedig még egy érdekesség akkor így a történelemből, az pedig az, hogy még soha nem dőlt el El Clásicón a bajnoki cím sorsa. Tegnap volt az első ilyen alkalom. Magosi Brothers Company pedig mindjárt érkezik az Elvis Leg című dallal, de előtte még gyorsan azért megemlítjük azt is, hogy a szlovén első labdarúgó ligában, ugye tudjuk már, a Celje régóta bajnok, viszont kérdés volt, hogy akkor ki hogy lesz majd ott a vége fele, és hát volt egy ilyen összecsapás, a Primorje Mura mérkőzés. 0-2 lett a végeredmény, ez pedig akkor azt jelenti, hogy a Domžale végül is megszűnt, ők az utolsók, a Primorje pedig akkor a 9. helyen végzett, úgyhogy a Mura megmenekült, tehát marad az első osztályban. Na és akkor jöjjön az említett Elvis Leg, itt van a Bagosi Brothers Company, utána névnapot köszöntünk.

Május 11-e van tehát, jó reggelt kívánok még egyszer, hétfő is van, meg Ferenc névnap. Ferenc pedig francia, latin eredetű név. Az olasz Francesco név latinosított Franciscus formából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori becneve volt, amelyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. A név jelentése pedig akkor ebből kifőleg ugye az, hogy francia. Na minden esetre Ferenceknek, Feriknek boldog névnapot kívánok, de ma azért ünnepelhetnek mások is. Azok pedig a Fülöpök, az Izidorok, a Jakabok és a Guidók. Tehát akkor a névnaposoknak boldog névnapot kívánunk, no és a születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. 5:50 perc mindjárt a pontos idő, jó reggelt még egyszer, jön az Ever Fallen in Love.

Na, 5 óra 53 perc a pontos idő. Egyébként a mai nap kapcsán, hogy elmítettük, hogy Ferenc névnap van egyrészt, másrészt pedig amúgy Miskolc is ezen a napon ünnepel, ugyanis első Ferenc József 1909-ben ezen a napon koronás címert adományozott a városnak. Azóta pedig akkor ez a nap, tehát Miskolc ünnepe, tehát 117 éve, hogy Miskolc megkapta a koronás címert, amit ugye első Ferenc Józseftől kaptak. Nálunk pedig jön is Szabó Leszli és az utazás.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora. Műsorunkban ezúttal a Váska Belába kalauzoljuk Önöket, ahol a lovakkal való találkozás nem a lovaglásról, hanem a kapcsolódásról és az önismeretről szól. A Bela Intézet egy olyan különleges teret kínál, ahol a természet közelségében az állatokkal együtt tapasztalhatjuk meg a lelassulás és a jelenlét erejét. Adásunkban Szára Jurcával, az intézet alapítójával beszélgetünk. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.
1: Egy, két, há, négy.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: Időjárás.
2: Na hát akkor még egyszer. Jó reggelt, 6 óra a pontos idő, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és hát jönnek akkor az időjárás előrejelzések. Nézzük akkor először Szlovéniát. Ahogy említettük, ugye Muravidéken azért felhőkre is számíthatunk a mai nap, meg hát azért néhányat látunk is. 22 fok körül lesz a csúcsérték. Na de nézzük részletesebben. Ma Szlovéniában az ország nyugati részében és részben a középső ország részben többnyire felhős, borult időjárás lesz, és a csapadékokra, záporokra, zivatarokra lehet számítani. Na a nap közepétől, illetve a délutáni órákban pedig akkor ezek a csapadékok elkezdenek majd kelet irányába is jönni, tehát ugye Muravidék felé. Viszont itt azért még lesznek napos időszakok. Helyenként pedig akkor megerősödhet majd a délnyugati irányú szél. A hőmérséklet egyébként ma ország szerte 17 és 22 fok közt alakul. Na az éjszaka folyamán pedig előfordulhatnak még mindenütt záporok, zivatarok, viszont a délnyugati irányú szél fokozatosan gyengülni fog, és majd meg is szűnik.

0: Reggelre helyenként fel is szakadozhat helyenként a felhőzet. No, a reggeli hőmérséklet holnap 6 és 11 fok közt alakul majd. Holnap reggel, illetve a délelőtti órákban a csapadékok elsősorban mint zápor és zivatar formában észak irányából majd ismételten megjelennek és kiterjedhetnek Szlovénia egész területére. És megerősödik ismételten a szél, viszont akkor már ugye az északi irányúról beszélhetünk majd. És érezhetően hűvösebb lesz majd. A havazás határa pedig majd ereszkedni fog a hegyekben, és akár 1000 méterig is ereszkedhet majd. Tehát ez ugye a holnapi nap folyamán. Délután viszont észak-nyugat irányából, illetve késő délután elkezdődik majd a felhőzet felszakadozás. Tehát elég ilyen változékony időjárásunk lesz, szinte áprilisi, mondhatnánk úgy is, ha nem tudnánk, hogy május van. No, a hőmérséklet a nap folyamán majd 12 és 16 fok közt fog alakulni, tehát tényleg érezhetően hűvösebb lesz majd. Szerdán részben a derült idő lesz, időnként megnövekvő felhőzettel, a reggelek hűvösek, hidegek lesznek, és ugye a fagyzugos helyeken akár talajmenti fagy is előfordulhat. Csütörtökön pedig már úgy néz ki, hogy akkor egyre több lesz majd a napsütés, viszont a délután időnként még megnövekedhet majd a felhőzet. Estére pedig, tehát csütörtök estére ismételten csapadékok jelentkezhetnek majd. Na egyébként holnap a Muravidéken felhős, borult lesz az időjárás, esőre, csapadékra is lehet számítani reggel 5, délután pedig 13 fokos csúcsértékkel. Tehát majdnem 10 fokkal kevesebb lesz holnap, mint ma, úgyhogy használjuk ki a mai meleget. Nézzük, hogy hogy alakul akkor az időjárás Magyarországon, illetve mit mondanak a meteorológusok. Na és hát ma, vagyis hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok. A déli órákig kisebb, azt követően már nagy esélyekkel zivatarok is. Egy intenzív heves zivatar is előfordulhat. A délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon és a Tiszántúlon erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható. Késő estére 12-18 fok közé hűl a levegő. Zalai és Vasvár megyére pedig 23 fok várható. Közepesen felhős lesz az égbolt mindkét vármegye fölött, viszont a Zalavár megyére zápor, zivatar is előre van jelezve, tehát előfordulhat. Kedden erősen felhős idő várható, majd napközben nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. Többfelé valószínűleg zápor, zivatar, illetve eső, a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át, majd reggelre jó részt ott is lecseng a csapadék tevékenység. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, sőt főként az Észak-Dunántúlon olykor viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 12-22 fok valószínű, az Alföldön lesz melegebb az idő, de nyugat Dunántúlon délelőttől kezdve már csökken a hőmérséklet. Na, egyébként holnap hajnalban Zalai és Vasvár megyére 11 fok várható, Zalára borult, míg Vasvár megyére közepesen felhős égboltot jósolnak. Egyébként pedig mindkét vármegyére várható eső, zápor. És hát akkor délutáni hőmérsékletek pedig úgy alakulnak, hogy nem lesznek sokkal magasabbak, ugyanis 12 fok várható Vasvár megye, tehát zápor, közepesen felhős 12 fok, Zalavár megye, zivatar, zápor, közepesen felhőség volt 12 fok. Szerdán fátyol és gomoly felhők mellett általában több borzsás napsütés valószínű, de a Bükk-Békéscsaba vonalban lévő összeáramlási zóna mentén több lesz a felhő, és ott napközben helyenként zápor előfordulhat, másután valószínű csapadék. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők mellett általában több borzsás napsütés valószínű, csapadék legfeljebb elvétve alakulhat ki egy-egy futó zápor képében. Na és akkor a hőmérsékleteket is nézzük. Békéscsabán 11 fok van, Budapest 13 fokos, Debrecen 10, Győr 18, Pécs 16, Sármelék 15, Siófok 16, Szeged 14, Szolnok 13, Szombathely 15, és Lenti, valamint Keszthely szintén 15. Na de akkor a szlovéniai hőmérsékleteket is nézzük meg, azért Kránya 12, Kredaricán, tehát inkább Kredaricán 2 fok van, Ljubljanában 15 fokot mérnek, Maribor 12 fokos, Muraszombat 15, és akkor Celjét még megemlítjük, ott 16 fok van, Koperben is 16 fokot mennek, Kuricsko 13, Lendva 16, Portoros pedig 15 fokos. Mi pedig nézzük még akkor azt, hogy mi történik az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Malavidéken zökkenőmentes a forgalom, szerencsére nincs komolyabb fennakadás, viszont a távolabbra tartóknak akkor elmondhatjuk, hogy van némi kis torlódás egy-két helyen, méghozzá a Steiner autópályán először is Lukovicen, ugye Ljubljana irányában. Valamint Steiner autópályán Sentilnél Ausztria irányában ott a kamionsor torlódott össze, tehát akik most arra tartanak, akkor mindenképp óvatosan, illetve szintén a Steiner autópályán Sneberje és Zadobrova közt Ljubljana irányában, ott egy tárgy kelődött az úttestre, úgyhogy akik arra tartanak, ott is akkor óvatosan. Szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

6 óra 18 perc, pontos idő, jó reggelt kívánunk, és most már van egy információnk méghozzá az autósok számára. Ez pedig akkor a következő, ugyanis a rendőrség bejelentette, hogy Mulavidéken ma Jutomer körzetében gyakrabban mérik majd az autók sebességét. De ugye tudjuk, máshogy is mérhetnek, úgyhogy az a legegyszerűbb és a legjobb megoldás, ha mindenütt betartják a szabályokat, és akkor ebből a, illetve erről a címről nem lesz majd gond. Vlado Kreszlin pedig már itt is van, tvoje jutra!

Tvaj Jutra és Vlado Kreslin, tehát ugye a moravidéki énekes, aki ugye nagy sikereket ért el. Hétfő van, május 11-e, és ez a nap, ugye, ahogy említettük, többek közt Ferenc napja, és ugye Miskolc ünnepe is. Na, erről is azért majd még szólni fogunk, de előtt azért még egy kicsit zenéjünk is. Veled elrepülnek, ez lesz a következő dalnak a címe. Kőkény Attila érkezik, Rakoncai Viktorral többek közt.

Nagyjából május 11-e van, és ilyenkor is azért, mint minden nap, van több hivatalos, meg nem hivatalos világnap, vagy nemzetközi nap is. És hát május 11-éről akkor néhány ilyen. Ma van például a Nemzetközi Technológiai Nap. A technológiai fejlődés, innovációs digitális világ szerepére hívja fel a figyelmet. De ma van a Nemzetközi Tudatosság Napja, a Mialgic Encephalomyelitisről és krónikus fáradtság szindrómáról. Több országban május 11-én is tartak figyelemfelkeltő programokat. Eat what you want day is van, vagyis így fordítanak, hogy egyél, amit akarsz nap. Ilyenkor sok ilyen viccesen félreteszik ugye a diétát egy napra. Twilight Zone Day is van, vagyis a legendás The Twilight Zone rajongói ünneplik ezt a napot, mint ahogy van ugye május 4-e, az pedig ugye a Star Wars rajongóknak a napja. National Foam Rolling Day. Ilyen is van, ez persze Amerikából terjedt el, ez is. Főleg fitness és sportközösségben ismert, és ugye a regeneráció és a hengerezés fontosságáról szól. Na egyébként még egy érdekesség a mai nappal kapcsolatban. 1997-ben, május 11-én született meg a híres sakkmérkőzésen az első alkalom, hogy egy számítógép, pontosabban ugye a Deep Blue, legyőzte a világbajnok Garry Kasparovot klasszikus párharcban. Na ennyit akkor most így egyelőre május 11-éről, aztán ugye majd a következő órában belelapozunk az évforduló naptárba, akkor majd más eseményekről is szólunk. Most viszont akkor megyünk tovább zenével, Rolling in the Deep. Itt van Adele.

6:31 perc pontos idő, és ugye ma reggel nincs reggeli terepjáró, viszont számos terepjárót megtalálnak, sőt nem számos terepjárót, az összes terepjárót megtalálják a honlapunkon, mmr.si, érdemes arra is rákattintani, és ugye akkor terepjárókat meghallgatni teljes terjedelemben, illetve más műsorokat is, meg képeket is lehet nézni, meg sok minden másra is jó a honlapunk. Többek közt lehet ugye szívküldet is küldeni. Úgyhogy böngészek a honlapunkat is, mmr.si. Nálunk pedig zene következik, jön a Queen Bee, meg aztán itt lesz a Do It For Love című dal is.

Na, az autósoknak akkor egy friss hír, egyrészt már ugye említettük, hogy Maljuton már körzetében mérik Muróvidéken gyakrabban az autók sebességet, a távolabbra tartóknak pedig, hogy esetleg Ljubljana felé tartanak, tehát ott már most kialakultak a reggeli szokásos dugók, úgyhogy Ljubljana környékén már csak ismételten lassan arra szólva lehet haladni, úgyhogy erre akkor mindenképp készülni kell azoknak, akik arra tartanak. De már kialakult egy torlódás Lukovicánál és az autópályán, tehát szintén Ljubljana irányában, valamint Grosszopjától Ljubljana irányában, Verknika irányából is, mindez ugye Ljubljana felé. Tehát akadozik ott a forgalom, úgyhogy akik arra tartanak, akkor erre mindenképp számítsanak. Meg akik bennünket hallgatnak, azok arra számíthatnak, hogy a Senki lánya jön. Vagyis ez a dal Rúzsa Magditól.

Na, az élethosszig tartó tanulás hete keretein belül nyílt próbát tart a Vita Kamara Kórus Lendvai Kultúra Egyesülete Községi Szövetsége helyiségeiben, a Lendva Fő utca 2-es szám. Ez ugye ma lesz, 18 óra 30 és 20 óra között. Sok szeretettel várnak mindenkit, aki szeret énekelni, érdekli az énekkar, vagy szeretne csatlakozni a Vita csapatához. Esetleg, ha csak érdeklődik, hogy hogyan is telik egy énekkari próba, akkor az is ma megtekinthető lesz. Tehát nyílt próbát tart ma a Vita Kamara Kórus Lendvai Kultúra Egyesületek Községi Szövetségének helyiségeiben. Ne felejtsék el, nézzék meg őket, ez tehát ma lesz 18 óra 30 perctől 20 óráig, és ha esetleg szeretnének csatlakozni hozzájuk, még azt is megtehetik ma. Nálunk pedig jön Ember Márk és a Tovább című dal.

Na, említettük ugye, hogy ma ünnepi városnapját Miskolc. Május 11-et ugye azért különleges dátum a számokra, mert 1909-ben ezen a napon adományozott címeres kívánságlevelet a városnak Ferenc József király. Ennek emlékére döntött úgy a városi közgyűlés, hogy ez legyen Miskolc hivatalos ünnepe. A városnap az egyébként minden évben kulturális programok, koncertek és közösségi rendezvények kapcsolódnak. Idén például a századfordulós hétvége idézi meg a régi Miskolc hangulatát, utcazene, élő szobrok, vásári forgatak és korabeli programok várták az érdeklődőket a belvárosban. Tehát akkor Miskolcnak is gratulálunk természetesen. Nálunk pedig akkor jön is a 67-es út, és itt a Republik.

Vagy a 67-es út és a Republik, és hát ugye ez a Magyarország 67-es főútra utal, Székesfehérvár, Kaposvár, Szigetvár térséget köti össze, és hát egyébként ugye legismertebb szakasz a Balatonnál és Kaposvár közötti rész, sokan ezzel az úton jutnak el a Balatonhoz vagy Somogyba. A dal hangulatához különösen hozzátartozik az út balatoni és somogyi vidéke, a szabadság, utazás, nyár és nosztalgia érzése miatt, ami miatt ugye egyre ikonikus is lett. Republik frontemberen Bódi László, tehát Cipő számára is személyes jelentősége volt az útvonalnak, és ugye még egy érdekesség hozzá, hogy az út országos ismeretsége ez nagyban ugye hozzájárult a Republik együttes 67-es út című slágere, és ugye 2019 végén megnyitott gyorsforgalmi részen készült el az első magyar zenélő út. A kérdéses körülbelül 500 méter hosszú szakasz az út 59. kilométerénél, tehát Balatontól Kaposvár felé haladva, Mernye és Mernye-Szent Miklós közötti szakaszon lett kialakítva, ahol a külső sáv külső szélére ráhajtva, ugye a Republik együttes 67-es út című dalának dallama hallható. Az előző szakasz igénybevételére az ajánlott sebesség a 80 km/h. Úgyhogy ha arra járnak, mindenképpen menjenek végig a zenélő úton. Mi pedig zenével folytatjuk, aztán 7 órakor jön Fali Storis friss hírekkel, következő órában pedig belelapozunk többek közt, hogy az évfordulónaptárba is meg lesznek majd információk is. Addig meg jó reggelt!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A képviselők a Szlovénia fejlesztését célzó vészhelyzeti törvény második olvasatával kezdik a parlament ülését, amelyet az NSZI, az SLS és a Fókusz, valamint a Demokraták és a Resznica képviselői készítettek elő. Számos intézkedést javasolnak a közelgő energiaválságra, beleértve az alapvető élelmiszerek és egyes energiatermékek hozzáadott érték adójának csökkentésére. A javaslat rendszer szintű megoldásokat is tartalmaz, a kisvállalkozások kedvezőbb kezelése és az úgynevezett kvóták, az adók és a társadalombiztosítási járulékok, valamint az egészségügy és a nyugdíjak területén. A salátatervezet 10 törvénybe avatkozik be, és rendszer szintű beavatkozások nem csak a leköszönő koalíciót, hanem a szakszervezetek által vezetett szakma és a civil társadalom egy részét is felháborították. Figyelmeztetnek, hogy ez a lehet tehetősöknek szóló törvény, ugyanakkor 1 milliárd euróba fog kerülni a költségvetésnek. Mivel Robert Golob nem tudott kormányzó többséget kialakítani, ezért várhatóan Janez Jánsa lehet az új kormányfő, amennyiben megszerzi a szükséges támogatást leendő koalíciós partnereitől. Az SDS elnöke közölte, összehangolták az esetleges új kormány koalíciós szerződésének kiinduló pontjait, és arra számítanak, hogy a

0: konkrét tartalmakról egy héten belül megállapodnak. Hozzátette, ezt követően a pártok testületeinek döntése, majd a tárcák és a személyi kérdések egyeztetése következhet. Jánosa szerint a koalíciós szerződés kiinduló pontjait azoknak a pártoknak küldték meg, amelyek támogatták a kormányról szóló törvény módosítását. A parlament eközben a jobboldali tömb javaslatára már megszavazta a kormányról szóló törvény módosítását, amely a minisztériumok számát 19-ről 14-re csökkenti. Elemzők szerint ez a lépés egyértelműen Jánosa kormányalakítását előkészítő döntés volt. Kínába utazik a héten az amerikai elnök. Donald Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. Korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni helyzet miatt elhalasztotta. Trump és Xi Jinping legutóbb tavaly októberben találkozott személyesen az APEC csúcs találkozóján. Egyes elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat, és kedvezőtlen hatással voltak a világgazdaságra is. A megbeszélések napirendjén szerepelhet még a közel-keleti helyzet és Tajvan kérdése is. Sport. Újabb 3 pontot szerzett a NAFTA felújított lendvai focipályán a szlovén másodosztály 28. fordulójában. A Beltinci elleni rangadón Pichler és Gorenc Stankovic talált a rivális kapujába, a Beltinci 1 góllal távozott. A következő fordulóban a NAFTA a listán második Brinjegro Szuplje otthonában mérkőzik, majd idehaza a Triglau elleni mérkőzésre kerül sor a bajnokság utolsó fordulójában.
1: Időjárás.
0: Ma nyugaton és helyenként a középső ország részben jobbára borult időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal. Keleten még várhatók napos időszakok, azonban délután délnyugati szél mellett megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 22 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya, Szlovenska Bistrica Sever leágazása Ljubljana irányában.
3: Igen.
4: Igen.
3: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
4: A Moravidéki Magyar Rádióban.

Na, május 11-e van, és belelapozunk az évforduló naptárba. Egyébként a pontos idő 7 óra 16 perc most, ebben a pillanatban. No, és hogy milyen események történtek ezen a napon, mindjárt mondjuk, de előtte megemlítjük azt, hogy az év 131. napjánál tartunk már, tehát 234 nap maradt még ebből az évből. És ugye Budapesten megszületett Kármán Tódor amerikai gépészmérnök, a szuperszonikus repülés atyja, a PKZ helikopter feltalálója. Kármán Tódor 145 éve született. Ugye Miskolc ünnepe van a mai napon, azt már említettük. Jean-Léon Gérôme, francia festő és szobrász, aki az 1880-as években a világ legismertebb élő művésze volt, 202 éve született. Na, 6 éve várfogság után pedig amnesztiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, 1857-ben. Minnesota 32. államként belépett az Egyesült Államok Uniójába, 168 évvel ezelőtt. Rajnai Gábor színművész, érdemes művész, 141 éve született. Na és ezen a napon történt, amikor megszületett Margaret Rutherford, Oscar-díjas angol színész, a művészi teljesítmény elismerésről nemesi rangot is kapott. 134 éve született ő. Martha Graham, amerikai modern táncos, koreográfus, aki közel 70 évig foglalkozott tánccal, és a tánc egy ikonikus alakjáról beszélünk, 132 éve született. Na és ezen a napon látta meg a napvilágot Salvador Dali, szürrealista festő. Dali 122 éve született 1904-ben. Megszületett Valentino Garavani, olasz divattervező, a Valentino divatház alapítójáról van szó, 1932-ben született ő. És ezen a napon született Rejtő Ildikó, kétszeres olimpiai bajnok vívónő, 89 évvel ezelőtt. 80 éve aláírták Magyarország és Jugoszlávia jóvátételi egyezményét, 1946-ban tehát. Natasha Richardson, angol színésznő, 63 éve született. 330-ban pedig, tehát 1696 évvel ezelőtt Konstantinus császár a mai Isztambul helyén új fővárost alapított. Ez tehát 1696 évvel ezelőtt volt. És Konstantinus császár ugye Róma mintájára alapította az új fővárost, Bizantion, azaz Bizánc, görög gyarmatváros helyén, Konstantinápoly néve, ma pedig ugye Isztambulként ismerjük, amely a kelet-római birodalom fővárosa lett. A birodalom fővárosa Konstantinápoly, más néven Bizánc, hivatalos nevén Új Róma volt akkor ugye, olyan is. És egyébként pedig ezen a napon történt az, amikor megszületett Eric Burdon, angol zenész, ő pedig az Animals nevű zenekar énekese, 85 éve született. Jön is a The Animals és a Don't Let Me Be Misunderstood című daluk. Utána jövünk is vissza.

Na ez volt tehát, hogy az Animals együttes, hiszen Eric Burdon az énekes ezen a napon született. Szintén május 11-i esemény az, hogy ezen a napon hunyt el Madame Recamier, akir ugye a Recamier ülóbútort elnevezték. 177 évvel ezelőtt hunyt el. 116 éve pedig megalapították a Glacier Nemzeti Parkot az Egyesült Államokban. Kalivo da Kata festő, grafikus, karikaturista, női főiskolát vezetett 1913-ban, 90 évvel ezelőtt hunyt el 1936-ban. Siam hivatalos neve pedig ismét Tájföld lett 77 évvel ezelőtt, 1949-ben. John Davison Jr. Rockefeller humanitárius, 66 évvel ezelőtt hunyt el. Ezen a napon történt az is, hogy meghalt Kim Philby, szovjet és brit hírszerző, kettős ügynök, 38 évvel ezelőtt. No, 60 éve pedig megszületett Christoph Doom Schneider, zenész, német zenész, a Rammstein zenekarra, tagja egyébként, 1966-ban született, úgyhogy jön is a Rammstein és a Rádió című dalok.

tehát a Rammstein a háttérben, hiszen a dobosuk ma születésnapot ünnepel. Ezen a napon 2001-ben, május 11-én, tehát 25 évvel elhunyt a Douglas Adams angol író, Galaxis úti kalauz stopposoknak ugye az egyik híres műve. És szintén akkor a mai dátumhoz fűzhető az, hogy elhunyt Seregi László Kossuth-díjas táncos koreográfus 14 évvel ezelőtt. Jerry Stiller, amerikai humorista és színész, 92 éve s korában hunyt el, 6 évvel ezelőtt. Na és még egy-két eseményt akkor csak gyorsan megemlítünk, ami a mai naphoz fűződik. Franciaország után az NSZK-ban is diáklázadások kezdődtek 5-8 évvel ezelőtt. Na és még egy esemény, illetve hát 45 év 1981-ben, tehát elhunyt Bob Marley, jamaikai reggae zenész. Jön még Bob Marley, mi pedig utána 7:30 perckor várjuk Önöket információkkal.

0: időjárás.
1: Hétre 30 perc a pontos idő, és hát akkor jöjjenek az időjárási információk. Nézzük akkor, hogy mire számíthatunk. Hát ma többnyire felhős, borult lesz az égbolt itt Muravidéken, és késő délután estére akár záporok, zivatarok is várhatók. Egyébként a hőmérséklet 21-22 fokig fog majd emelkedni. Na de nézzük akkor részletesebben, és Szlovéniára először is. Ma az ország nyugat és részben középső ország részen is többnyire felhős, borult időjárás lesz, és csapadékokra is lehet számítani. Sőt, zivatarok kialakulása is előfordulhat, ugye. No, a délutáni órákban pedig akkor ezek a csapadékok is felsők, majd egy felhők egyre jobban kiterjednek majd az ország egész területére, tehát keletre is. Viszont azért itt lesz több-kevesebb napsütés is még. Több helyütt megerősödik majd a délnyugati irányú szél, a hőmérséklet pedig ország szerte 17 és 22 fok közt alakul. No, az éjszaka folyamán pedig előfordulhatnak még több helyütt csapadékok, záporok, zivatarok, azonban a délnyugati irányú szél fokozatosan gyengülni fog, és majd meg is szűnik akkor az éjszaka folyamán, ugye. Reggelre viszont helyenként így átmenetileg kicsit fel is szakadozhat majd akkor a felhőzet. Amúgy holnap a reggeli hőmérséklet 6 és 11 fok közt várható. Holnap reggel és a délelőtt folyamán pedig a csapadékok elsősorban a zápor és a zivatar formájában ismételten majd jelentkeznek és észak irányából érkeznek, majd kiterjednek Szlovénia egész területére. És lehet majd ismételten szélmozgásra is számítani, viszont holnap már északi irányú lesz ez a szél. És hát érezhetően hűvösebb, hidegebb lesz. A havazás határa a hegyekben akár 1000 méterig is ereszkedhet. Délután pedig északnyugat irányából akkor majd elkezdődik a felhőzet felszakadozása. A hőmérséklet 12 és 16 fok közt alakul majd, tehát nem lesz ugye túl meleg. Egyébként a tenger melléken is 18 fokra lehet majd számítani. Majd elég ilyen változó időjárásunk lesz, mintha április lenne, pedig már ugye május van. Szerdán részben derült idő lesz, időnként megnövekvő felhőzet, a reggelek még hidegek lesznek, hűvösek lesznek, és hát a fagyzúgos helyeken akár még talajmenti fagy is előfordulhat, vagy zúzmara a reggeli órákban, hajnali órákban. Csütörtökön viszont egyelőre most úgy néz ki, hogy már többnyire derült napos időjárásunk lesz, délután időnként majd megnövekedhet a felhőzet. Estére pedig akkor nyugat irányából ismételten felhők érkeznek, és csapadékokra is lehet számítani. Muravidéken holnap reggel 15 fok, nem 15, 5 fok várható majd, délután pedig 13, tehát érezhetően hűvösebb lesz. Tehát ugye ma 21-22, holnap pedig 13 fokra lehet számítani. Felhők is lesznek, eső is lesz, egyelőre így néz ki. Nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Ezek pedig akkor így alakulnak. Krány 13 fokos, Triglav-Kedericán 0 fok van, ott egyébként most enyhe havazás is van. Ljubljanában 15 fokot mérnek, Maribor 16 fokos, Puraszombat 15, Tuj 16, Celjében is 16 fokot mérnek, Kopperben is 16 fok van, Goricskon 14 fok van, Lendván 16 fokot mérünk, és Portorozs is jelenleg 16 fokos. Egyébként Ajdovcsina, Idriszka-Bisztrica környékén, vagy például Zádlognál, Vogelen, Vedriánnál, Tolminnál mindenütt esik az eső. Ez csak egy érdekességképpen. Na nézzük, hogy Magyarországon hogy alakul az időjárás. És hát a mai napon, tehát hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok. Déli órákig kisebb, azt követően már nagy eséllyel zivatarok is. Egy-egy intenzív, heves zivatar is előfordulhat. A délnyugati szelet élénk, főként a Dunántúlon és a Tiszántúlon erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vasvár megyére egyébként délután 23 fok várható. Vasvár megyére közepesen felhős égboltot jósolnak. Zalavár megyére úgy szintén közepesen felhős égbolt, viszont zápor, zivatar előfordulhat. Kedden, azaz holnap. Erősen felhős idő várható, majd napközben nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. Többfelé valószínű zápor, zivatar, illetve eső. Csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át. Majd reggelre jó részt ott is lecseng a csapadék tevékenység. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, sőt főként az Észak-Dunántúlon olykor viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 12-22 fok valószínű. Az Alföldön lesz melegebb az idő, de a Nyugat-Dunántúlon délelőttől kezdve már csökkenhet a hőmérséklet. Na, holnap hajnalban Zala és Vasvár megyére is 11 fok várható. Vasvár megye közepesen felhős lesz, zápor előfordulhat. Zalavár megye borult idő lesz, és esőre kell készülni a hajnali órákban. Na aztán akkor délután, Vasvár megye, közepesen felhős, zápor is várható, 12 fokra kell készülni. Zalavár megye, közepesen felhős, zivatar záporral előfordulhat, 12 fok várható. Szerdán feltyúl és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, de a Bükk-Békés Csaba vonalban lévő összeáramlási zóna mentén több lesz a felhő, és ott napközben helyenként zápor előfordulhat. Másutt nem valószínű csapadék. Csütörtökön feltyúl és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, csapadék legfeljebb elvétve alakulhat ki. Tehát egy-egy futózápor képében írják a meteorológusok. Mi pedig megnézzük még a hőmérsékleteket. Békés Csabán 16 fok van, Budapest 14 fokos, Debrecen 15, Győr 17, Pécs, Sármellék 16, Siófok, Szeged, Szolnok 15, Szombathely 14, Lenti 16, Keszthely 17. És akkor most irány az utak.
0: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken továbbra is zavartalan a forgalom, tehát nagyobb fennakadások vagy torlódások nincsenek, viszont a rendőrség ugye ma a Jutomer körzetében gyakrabban méri az autók sebességét, úgyhogy ott akkor mindenképp óvatosan. No, a távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy több helyett is ugye torlódások alakultak ki, hát egyrészt Ljubljan a környékén, ugye minden irányból, ezt már reggelent ugye mindig meg lehet szokni, meg hát úgy tűnik, hogy ez egy ideig még így is lesz. Na, Maribor környékén pedig a maribori keleti elkerülő úton ott torlódás alakult ki, 5-6 perces késéssel kell számolni azoknak, akik arra tartanak, de ugye szintén a Steyr autópályán, Lukovicánál Ljubljana irányában szintén akadozik a forgalom, ott is akkor mindenképp várakozásra kell készülni, úgyhogy sok türelmet mindenkinek, egyébként pedig szerencsés utat és balesetmentes közlekedést.

0: 7 óra 44 perc már a pontos idő, ez ugye a Uravidéki Magyar Rádió, ahol pedig most érkezik a mezőgazdasági szaktanácsadás ismétlése, úgyhogy Jobbágy Klárát hallják.
1: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
2: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Annak ellenére, hogy rendkívül száraz körülmények között zajlott az idejében a kukorica vetése, az elvetett magok, ha lassan és hiányosan, de ki fognak kelni. Az eddigi csapadék hiányos időjárás sajnálatosan semmilyen növénynek nem kedvezett, de még ilyen körülmények között is, ha a természet teszi a dolgát, a magok, ha vontatottan is, de kicséráznak, és megjelennek majd az első földből kibújó levelek. A csapadék hiánya már önmagában gond, de mindez tovább tetézi, hogy amikor a száraz talajból a kukorica lassan és vontatottan kell, akkor a kelő kukoricát élvezettel látogatja egy károsító, a kukorica barkó. A barkófélék kedvencei a kapás növények. Többféle barkó tartozik egy családba, köztük a kukoricabarkó, a kukorica termelők számára tud ilyen száraz időjárás esetén nem kis gondot okozni a fiatal növények megrágásával. Sok esetben ugyanis annyit falatoznak a kelő növényekből, hogy a kukorica növénykék teljes pusztulását okozzák. A barkófélék közös vonása, hogy ugyan évente csak egyetlen egy nemzedéket nevelnek, de azok adott esetben hatalmas károkat tudnak okozni. A barkófélék kifejlett alakban, úgynevezett imágó alakban telelnek. Lárváik gyakorlatilag alig érzékelhető károkat okoznak a növények gyökerein, de amikor kibújnak a földből, akkor bizony hatalmas pusztítást képesek okozni a fiatal csíra növények megrágcsálásával. Tudni kell a kártevőről, hogy általában 10-20 napig károsítanak, ezért nem mindegy, hogy milyen gyorsan is kel ki a kukorica, s azt követően milyen gyorsan tud az kinőnie károsító foga alól. Sajnos az idejében az aszályos körülmények miatt a kukorica kelése rendkívül vontatott, ezért nagy a valószínűsége, hogy e kapáskultúrában e kártevők megjelennek. Értelemszerűen pedig sok kártevő sokat eszik, sőt az is megtörténhet, hogy mire észbe kapunk, e falánk bogarak akkorra a földig lerágják a kelő növényeket. Régebben nagyon jó növényvédőszerek álltak-e kártevők ellen a gazdálkozók rendelkezésére, sajnos ezeket mára betiltották. Jelenleg ellenük csak egy piretroid hatóanyag alapján kifejlesztett talajfertőtlenítőszer áll a gazdálkodók rendelkezésére. Ennek azonban a talaj felszínén károsító barkók ellen már nincs hatása. A legjobb lehetőség, ha a kukorica minél gyorsabban kinő a barkó foga alól, sajnos azonban a jelenlegi, aszályos körülmények között erre kicsi az esély, ugyanis a növények még a talajban jelenlévő tápanyagok felvételére sem képesek. Hogy erre módjuk legyen, ahhoz szükséges volna egy többnapos, csendes, kelesztő öntözésre, amire ezen adás készítésekor még nem sok kilátásunk volt. Tisztelt hallgatóink, abban az esetben, ha egy károsító annyira elszaporodna a kelő kukoricában, akkor az ellenük való védekezésre csak piretroid hatóanyagú rovarirtószerek állnak rendelkezésünkre. Szerencsére ezen kártevők esetében még nem alakult ki rezisztencia e hatóanyaggal szemben. A kezelés jobb hatékonysága érdekében célszerű a védekezést fényes nappal végrehajtani, hogy a kukorica táblákon táplálkozó barkókat le tudjuk permetezni. Szerencsére a kukoricaföldeken most még nincsenek virágzó gyomok, ezáltal méhekre és vadon élő beporzó szervezetekre kezelés nem jelent majd veszélyt.

8 perc múlva pedig már 8 óra lesz, érkezik majd Faris Doris, és ugye a friss hírek. Következő órában pedig várjuk önöket vissza, és többek közt ugye meghallgatjuk majd a 7-szeres számát is.

0: Vannak értékek, amelyek nemzedékről nemzedékre táncolva öröklődnek. Legyen ön is részese a Bekecs Táncszínház művészeinek felejthetetlen előadásának, a Táncolva öröklődik című folklóresnek. Május 15-én este 20 órától a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Egy különleges utazás a Kárpát-medence táncos és zenei örökségében, a Délalföldtől Kalotaszegig élő zenével, énekkel és szenvedélyes tánccal. A belépés ingyenes. Táncolva öröklődik. Május 15-én Lendván. Ne maradjon le!
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A pénzügyminisztérium számításai szerint a szabályozott üzemanyag árak várhatóan csökkennek holnap. Becslésük szerint a benzin ára körülbelül 8 centtel, literenként körülbelül 1,60 euró, a gázolaj pedig 5-8 centtel lesz kevesebb, literenként körülbelül 1,67 euró csökken. A fűtőolaj ára várhatóan szintén 5-8 centtel esik, literenként körülbelül 1,32 euró mérséklődik. A közel-keleti háború küszöbön álló enyhülésére vonatkozó várakozások az elmúlt héten lefelé nyomták az olajárakat, miközben az euró nem ingadozott annyira dollárral szemben, hogy jelentősen befolyásolja a szabályozott üzemanyagárak kiszámítását, mutatott rá a pénzügyminisztérium. Becsléseik szerint ez teret nyit az üzemanyagárak csökkentésének, de a piac magas ingadozása miatt az előrejelzés továbbra sem megbízható, írta az SZTA. A közlekedésbiztonsági ügynökség a rendőrséggel közösen szervezett országos megelőző kampány a mikromobilitás a kerékpárosok biztonságának növelését célozza meg mától vasárnapig. A melegebb napok miatt egyre többen vannak az utakon. A kerékpárosoknak azt tanácsolják, hogy vezetés közben ne használjanak fejhallgatót vagy mobiltelefont, és mindig egyértelműen jelezzék kezükkel, hogy merre kanyarodnak. Ügyelniük kell arra, hogy jól láthatóak legyenek, ugyanakkor ellenőrizniük kell a kerékpár állapotát is. A védősisak használata kulcsfontosságú, mivel a súlyos fejsérülések kockázata 40-70%-kal alacsonyabb, hangsúlyozták. A kerékpárosok biztonsága tavaly romlott, mivel közel 1400 kerékpárosokat érintő közlekedési baleset történt, amelyek 58%-át maguk a kerékpárosok okozták.

0: 8 kerékpáros életét veszítette, ami 4-jel több, mint 1 évvel korábban. Akár ma is érkezhet a MOL új ajánlata Belgrádban, jelentette ki Dubravka Đedović Handanović energetikai ügyi miniszter. A Vajdaság ma cikke szerint a cél az, hogy a tárgyalások május 22-ig, vagyis az amerikai adminisztráció által megszabott határidőig lezárulhassanak. A szerb miniszter szerint nem az a kérdés, hogy működni fog-e a finomító vagy sem, működnie kell. A kérdés az, milyen terjedelemben, milyen kapacitással, hogyan fogjuk felügyelni, mi történik, ha ez nem valósul meg, és hogyan védi meg akkor Szerbia magát, mert a finomító hatással van az ellátás biztonságra, a bruttó hazai termékre, a foglalkoztatásra és az ipari növekedésre egyaránt. Nem vagyunk elégedettek a finomító jövőbeni működésével, a piac ellátás biztonságával, valamint a NISZ néhány évvel ezelőtt vállalt pénzügyi kötelezettségeivel kapcsolatos részletekkel, nyilatkozta Đedović Handanović. Sport. A hétvégén 4 mérkőzést rendeztek az első foci ligában. A Bravo és a Koper tudta megszerezni a 3 pontot, úgy szintén a Mura, amely a Primoriet verte hazai pályán. A Maribor és az Olimpia mérkőzésén 0-0-ás döntetlen eredmény született nézők nélkül. A Domžalej és a Celje közötti mérkőzés időpontja azonban még nem ismert.
1: Időjárás.
0: Ma nyugaton és helyenként a középső ország részben jobbára borult időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal. Keleten még várhatók napos időszakok, azonban délután délnyugati szél mellett megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 22 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya forgalma, Szlovenska Bistrica Sever leágazáson, Ljubljana irányában.

Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora. Műsorunkban ezúttal a Váska Belába kalauzoljuk Önöket, ahol a lovakkal való találkozás nem a lovaglásról, hanem a kapcsolódásról és az önismeretről szól. A Bela Intézet egy olyan különleges teret kínál, ahol a természet közelségében az állatokkal együtt tapasztalhatjuk meg a lelassulás és a jelenlét erejét. Adásunkban Szára Jurcával, az intézet alapítójával beszélgetünk. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: A hét zeneszáma.
1: Sok kacat, úgy

A lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi,

8:20 perc a pontos idő, hétfő van és más 11-e, ez volt tehát a hét zeneszáma, amit hallottunk, ez pedig itt a háttérben már az Ergo, Szeretlek is, meg nem is című dalat fogjuk hallani, utána pedig jövünk is vissza.

George Balasevich 1953. május 11-én született Újvidéken, és a volt jugoszláv egyik legismertebb dalszerző énekese, költője és írója lett. Pályáját a 70-es évek végén kezdte a Zsetva, majd a Ranim Raz együttesben, később pedig rendkívül sikeres szólókarriert épített fel. Sokan a Balkán Bob Dylanjeként emlegették, mert dalai egyszerre voltak líraiak, humorosak és társadalomkritikusak. Olyan örökzölt szerzemények kötődnek hozzá, mint a Racsunaj Denanas, a Nelomi Devi Bagranje, Pricsahová Sziladácskon, vagy a Szlovenska, vagy a Jeszenszti Zsedú nyomója. Balasevich különösen fontos hang volt a 90-es években. Nyíltan háború ellenes álláspontot képviselt a jugoszláv háborúk idején. Kritizálta a nacionalizmust és Szlobodan Milosevic rendszerét is. Emiatt az egész térségben, Szerbiától Horvátországon és Bosznián át Szlovéniáig sokan tisztelték. A rajongók gyakran Panonski Mornárként, vagyis a Pannon tenger matrózaként emlegették, amelyik legismertebb dalára és egész művészi világára is utal. Koncertjei legendásak voltak, nem csak zenélt, hanem hosszú történeteket mesélt humorral és érzelemmel beszélgetett a közönséggel. 2021. február 19-én hunyt el Újvidéken 67 éves korában. Halála után a volt Jugoszlávia szinte minden nagyvárosában spontán megemlékezéseket tartottak, ami jól mutatta, milyen erős kulturális és érzelmi hatása volt a térségre. Ezen a napon született tehát Újvidéken George Balasevich, úgyhogy jöjjön is tőle, most a Mirka című dalt fogjuk hallani.

Ez volt tehát akkor Georgian Balasevich, dalköltő énekes, aki ugye ma ünnepelni 73. születésnapját, május 11-én született. Mi pedig folytassuk egy kis zenével, hogy jól induljon a nap, meg a hét, 8:29 perc a pontos idő.

Ilyen nincs, de mégis van. Rovat következhet, ugyanis szokatlan, ám szimbolikus eseményre került sor egy szóli buddhista templomban. Hivatalosan is szerzetesre avatták Gabit, a mintegy 120 cm magas humanoid robotot. A dél-koreai buddhizmus legnagyobb irányzatához tartozó Jügyerend ezzel történelmet írt. Hiszen, ahogy a Smithsonian magazine azt írja, ez volt az első alkalom, hogy a robot vett részt a Shugye nevű buddhista beavatási szertartáson. A Shugye ceremónia során a hívők fogadalmat tesznek Buddhának és tanításainak követésére. Gabi esetében azonban a hagyományos rituálet részben át kellett alakítani, hogy megfeleljen egy mesterséges intelligenciával működő humanoid sajátosságainak. A robot így többek között arra tett fogadalmat, hogy tiszteli az életet, engedelmeskedik az embereknek, békésen viszonyul más robotokhoz és tárgyakhoz, valamint nem viselkedik megtévesztően. Emellett azt is vállalta, hogy energia takarékosan működik a jövőben. A Gabi név a könyörületesség fogalmára utal, ami a buddhista tanítások egyik központi értéke. Humanoid a kínai Unity Robotics fejlesztése, a G1 típusú modell alapjára pedig körülbelül 13.500 dollár, vagyis nagyjából 4 millió forint, vagyis nagyjából 13.500 euró is, ugye. No, a szertartás legkülönlegesebb része hagyományos tisztulási rituálé átalakítása volt. Az emberi szerzetesek karjára ilyenkor általában apró füstölőt helyeznek. Gabi esetében azonban ezt lótuszlámpás fesztivál matricával és imafűzérrel helyettesítették. Úgyhogy ilyen is van. Hong Ming Sung, a Jügyerend egyik vezetője szerint a robotok a jövőben az élet minden területén együttműködnek majd az emberekkel, ezért természetes, hogy a vallási életben is megjelennek. Az esemény összhangban áll Yin-Wu tiszteletre méltó rendvezetőinek korábbi újév üzenetével is, amelyben arról beszélt, a buddhista közösség célja, hogy nyitottan és bátran vezesse az emberiséget a mesterséges intelligencia korszakába. Írja tehát az Index a PCV alapján. Mi pedig zenével folytatjuk, Szekeres András jön, meg Balázs Fecó.

ne gyászruhára költsd, a jós ez egyszer téved, bár azt mondják, hogy bölcs,

Az Indexen olvashatunk arról, hogy ugyanaz olasz hatóságok 4 embert izoláltak egy hantavírusos eset miatt, a szakértők szerint nem kell újabb Covid-szerű világjárványtól tartani. A megszólaló szakértő Giovanni Rezza szerint a hantavírus ugyan sokkal halálosabb lehet, mint a koronavírus, de nehezebben terjed emberről emberre. Jelenlegi tudás alapján főleg a tünetes betegek fertőznek, ezért könnyebb őket azonosítani és izolálni. Emiatt a vírus nem tud olyan gyorsan és észrevétlenül terjedni, mint a Covid-19. A cég középpontjában az MV Hondius nevű expedíciós hajó áll, ahol több megbetegedés és haláleset történt. A hajó Argentinából indult, majd Afrika felé tartott. Több utasnál súlyos tünetek jelentkeztek, 2 brit és 1 német utas meghalt, egy másik brit beteget intenzív osztályon kezelnek. A hajót több kikötő sem akarta fogadni a közegészségügyi okok miatt. Cikk szerint az úgynevezett Andes hantavírusról lehet szó, amely különösen veszélyes, mert súlyos tüdőszindrómát okozhat, halálozási aránya akár 30% felett is lehet, és ez az egyetlen ismert hantavírus típus, amely bizonyítottan képes emberről emberre terjedni. A fertőzés forrása egyelőre nem tisztázott. Felmerült, hogy a hajón lévő rákcsálók terjesztették a vírust, de az is lehet, hogy valamelyik dél-amerikai kikötőben fertőződött meg valaki. A World Health Organization ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs jele egy nagyobb nemzetközi járvány kialakulásának, ezért nincs szükség utazási korlátozásokra vagy pánikra. Ugyanis csak nehezebben terjed, mint a Covid-19, és ugye csak is azok terjesztik, akiknek tünetei vannak, tehát tünetmentesen nem terjed, legalábbis a jelenlegi ismeretek szerint, úgyhogy nincsen ebből a szempontból akkor nagyobb gond. 8:51 perc, pontos idő, tehát 9 perc múlva 9 óra, jön majd Faris Doris, várjon neked a friss hírekkel, aztán, ha már friss, ugye a következő órában jelentkezik majd a Friss című műsor is, meg programokat is ajánlunk majd.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlamenti ülésen a képviselők az országgyűlés munkaszerveinek létrehozásáról is döntenek. A legtöbb elnöki helyet az SZDSZ kapja, összesen 8-at. A Gibanye Svoboda 5, az NSZI körüli trió 4, az SZD pedig 2 munkaszerv vezetését veszi át. A többi képviselőcsoport egy-egy elnöki helyre vágyik az országgyűlés bizottságaiban és szakbizottságaiban. Az országgyűlés elnökének pénteki ülésén vita alakult ki a képviselőcsoportok vezetői között az ilyen elosztással kapcsolatban. A Gibanye Svoboda úgy véli, hogy a választási eredmény alapján, amely 29 képviselőt hozott nekik, több mint 5 elnöki hely járt volna. Az NSZI, az SLS és a Fókusz parlamenti csoportnak, amelyek 9 képviselővel rendelkeznek, kevesebb, mint 4 járt volna. Ezért azt javasolják, hogy az NSZI körüli trió mondjon le egy elnöki helyről, amely a Gibanye Svobodához kerülne át, de a leendő koalícióban elutasították a javaslatot. Ma a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatásával kezdődött a magyar parlament ülése. Magyar Péter vezetésével kedden az új kormány is feláll, kedden 16 órától az új országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a miniszterek. Utána beindul a törvénygyár, a kétharmados Tisza többségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér Magyarországon a 2020 óta tartó először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja a munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Ma 13 bizottság tart meghallgatást, derült ki a parlament honlapján. Az Orbán kormány miniszterei ügyvezetőként hivatalban maradtak az új miniszterek kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak. Lemondott tegnap Andris Prócz lett védelmi miniszter a balti ország területén a héten becsapódott 2 drón ügyével összefüggésben. Az eset miatt Evika Szilina miniszter

0: miniszterelnök lemondására szólította fel a védelmi minisztert, arra hivatkozva, hogy a drón elhárító rendszereket nem aktiválták időben. Helyére Raivis Melnis ezredest nevezte ki a tárca élére. Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter az X-en azt írta, ukrán drónok csapódtak be Lettország területén. A repülőeszközök annak következtében repültek be a lett légtérbe, hogy Oroszország elektronikus hadviselést folytat, amellyel szándékosan eltéríti az ukrán drónokat az oroszországi célpontoktól, írta Sibiha. Az ukrán külügyminiszter pénteken elmondta, Ukrajna folytatja, hogy szakértőket küldene a balti országok légvédelmének megerősítésére. Lettország és Litvánia felkérte a NATO-t, hogy erősítse meg a légvédelmet a balti régióban. Sport. A férfi kosárlabda OTP Banka Liga negyeddöntőjének második mérkőzését rendezik ma a Triglav Krány és a Perspektíva Illíria között. Az összecsapás 17 óra 30 perckor veszi kezdetét.
1: Időjárás.
0: Ma nyugaton és helyenként a középső ország részben jobbára borult időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal. Keleten még várható napos időszakok, azonban délután délnyugati szél mellett megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 22 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenska Bystrica Sever leágazása Ljubljana irányában.
2: MMR.

Ez a Napi Friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és hoztam most egy olyan előadót, aki 14 év után jelentkezett újra szólóban, ő pedig nem más, mint Joe Jonas, és őszintébb, mint valaha. Joe Jonas legutóbbi szólólemeze 2011-ben jelent meg, most viszont újra egyedül állt mikrofon mögé, a Jonas Brothers középső tagja, és elhozta a nagy közönség számára a Music for People Who Believe in Love című anyagát. Az énekes most egy igazán különleges és szívhez szóló szerzemény dobott piacra, Heart by Heart címmel, amit egyébként a brit slágergyáros Louis Capaldi szerzett. Elmondása szerint tavaly nyár végén vagy ősz elején vehették fel a dalt, és ezt várta a legjobban, hogy megmutathassa a rajongóinak. A dalt valójában Szeván Kotica ajánlotta nekem, ő írta Louis Capaldival együtt, és nagyon megtetszett az üzenete. Nagyon erős kapcsolatot éreztem vele, így csináltunk rajta néhány apró módosítást, és tavaly nyár vagy ősz környékén fel is vettük. Joe úgy fogalmazott, hogy ő már túlságosan is személyesnek érezte ezeket a dalokat. Az, amit mostanában írok, valóban nagyon személyesek, és önző módon nem is akartam másokkal megosztani, ennek különösen az én hangomon kellett megszólalnia. Hát akkor érkezzen most Joe Jonas és a legújabb dal, A Heart by Heart.

0: Friss zenei újdonságok.
1: Na szóval, tehát akkor a friss, és ugye délután majd meg is ismételjük a friss adást. Méghozzá 13 óra 45 perc környékén. Akkor is meg lehet majd hallgatni. Most egy kis zenét lehet hallgatni, aztán majd egy-két programot is ajánlunk a figyelmükbe. Úgyhogy maradjanak továbbra is velünk, számítunk a figyelmükre.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal a Váskál Belába kalauzoljuk Önöket, ahol a lovakkal való találkozás nem a lovaglásról, hanem a kapcsolódásról és az önismeretről szól. A Bela Intézet egy olyan különleges teret kínál, ahol a természet közelségében az állatokkal együtt tapasztalhatjuk meg a lelassulás és a jelenlét erejét. Adásunkban Szára Jurcával, az intézet alapítójával beszélgetünk. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

Na és akkor következzen egy-két programajánló. Az egyik az a mai napra szól, tehát más 11-ére hétfőre, 18 óra 30 és 20 óra közt. Na, az élethosszig tartó tanulás hete keretein belül nyílt próbát tart a Vitakamara Kórusa Lendvai Kultúra Egyesületek Községi Szövetsége helyiségeibe. A cím egyébként Lendva a Fő utca 2. Tehát ugye 18 óra 30-kor kezdődik, 20 óráig tart. Sok szeretettel várnak mindenkit, aki szeret énekelni, érdekli az énekkar, vagy szeretne csatlakozni a Vita csapatához. Esetleg, ha csak az érdekli, hogyan zajlik egy ilyen énekkari próba, ma akkor itt lesz a lehetőség, tehát nyílt próbát tart a Vita Kamarakórus Lendvai Kultúra Egyesületek Községi Szövetségének helyiségében 6:30-től 20 óráig. Viszont Ljubljanába is érdemes ellátogatni a héten, mert a Liszt kulturális napok kerülnek megszervezésre. Más 11-től 15-ig több helyszínen is. Ez egy egyhetes programsorozat. És például ma, május 11-én, hétfőn 18 órakor a Liszt intézetben egy nyitó koncert lesz. Ifjabb Sallai Jenő hegedű koncertje lesz látható és természetesen hallható. Más 12-én, vagyis holnap 19 órakor, szintén a Liszt intézetben, Open Score, valós idejű kompozíció, Villány Leo, Alma Mater, Európia, Táncakadémia lesz majd látható. Egészségnap lesz hívízzel, május 13-án, szerdán, 10 órától 13 óráig, szintén akkor a Liszt intézetben. És hát a program azért eléggé bő, úgyhogy van miből csemegészni. Ott lesz hackulánt táncos öltözősó gyerekeknek, Csoda a tekezetben van, Nemzeti Cirkuszművészeti Központ interaktív előadása, magyar néptánc bemutató és táncoktatás, Afterwork Jazz and Wine, Varga Endre Jazz Pop Duo koncertje lesz, Mood Garden koncert is lesz, magyar-szlovén zeneóra gyerekeknek, valamint LPS koncert és 20 órától pedig DJ várja az oda látogatókat majd. De lesz más 15-én pénteken is a Liszt intézetben hackulent táncos öltözősó gyerekeknek, valamint Csoda a tekezetben van, ugye a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ interaktív előadása is akkor pénteken még egyszer látható lesz, a Barvarska Stezán, úgyhogy ezeket mind tudjuk ajánlani a figyelmükbe. És még egy túrát is, ami a hétvégén lesz, de arról mindjárt többet, előtte egy kis napsütés üdvözlés, vagyis Hello Sunshine, itt van Bruce Springsteen.

Most már akkor lassan lehet rá készülni, mert május 23-án lesz ismételten pincehodos gyalogtúra. Ez ugye éves rendszerességgel minden éven van, és most már 11. alkalommal lesz. No most az indulás Hodosról lesz a vasútállomás, hogy egyik évben pinciről van az indulás, másik évben pedig Hodosról. Idén tehát akkor Hodosról. Az indulás 6 órakor. Az útvonal pedig a következő. Kapornak, Domonkosva, Szerdahely, Pártosfalva, Csekefa, Bakonokító, Dobronak, Zsitkóc, Kámváza, Göttérháza, Hosszúfalu, Lendva, Csente és Völgyifalu, majd ugye a cél, Pince, ami pedig akkor körülbelül 19 órakor lesz. A túra üzenete Lendva és a Goricskai térség lakóinak összetartása és kitartása. Úgyhogy mindenkinek ajánljuk a figyelmükbe, aki szereti a gyalogtúrákat, a hosszú sétákat, lesz rá lehetőség május 23-án tehát, és Hodosról lesz az indulás hajnali 6 órakor. Jó kis program, vegyenek részt rajta. Király Linda jön Charlie-val, meg utána itt lesz Katinka is.

9:46 perc, pontos idő, és most el tudjuk mondani önöknek azt is, hogy milyen témákkal várjuk önöket a terápiáróban, és hát lesz azért téma délután 15 órakor, 5 biztosan. Hogy melyik 5? Nézzük akkor sorjába. Lendvai Sportpark felújított gyepszűnyegét tegnap a naftabeltinci rangadó előtt adták át rendeltetésének. Zorán Sztevánovics, a szlovén parlament elnöke, Magyar János Lendva község polgármestere és Radenko Mijatovics, a szlovén labdarúgó szövetség elnöke jelenlétében. Gönczerit ismerteti majd a részleteket. A múlt hetet az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában továbbképzéssel zárták. Pisznyák Mária, magyar nyelvi szaktanácsos, az Oktatási Intézet Muraszombati Egysége nevében köszöntőjében elmondta, az új tanévvel életbe lépő tantervek jártasságot követelnek a kortárs magyar irodalom tanításának tervezésében, értékelésében, módszerében. A tanároknak jártasságot kell szerezniük ahhoz, hogy az iskolásokkal is meg tudják szerettetni ezeket a szövegeket. Az esemény szervezője a Maribor Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszéke volt. Dr. Rudas Jutka, tanszékvezető, a kihívásokról nyilatkozott Botka Ágnes mikrofonja előtt. Harmadik témaként. Monaszka Toplice községi magyar nemzeti önigazgatási közösség pártosfalván kulináris délelőttöt szervezett, ahol a község magyar lakta falvainak lakosai ismét jó hangulatban főztek és társalogtak. A vidám hangulatú rendezvényre kilátogatott Horváth Dávid is. Szólunk arról is, hogy a szlovén-magyar határon Zsitkóci és Bödeháza között található heti és barátságparkban szervezték meg a második határtalan vásárt. Ebből az alkalomból a szlovén és a magyar helyi termelők házi finomságokkal, míg a kézművesek helyi termékeikkel és gasztronómiai különlegességekkel várták az érdeklődőket. Szabó Szuzitól érkezik majd a riport. Na és a Muraszombati rendőrigazgatóság bűnügyi nyomozói kiterjedt kannabisz termesztéssel kapcsolatos bűncselekmény sorozatot tártak fel. Több mint 86 kg illegális kábítószert és fegyvert foglaltak le. Ez Szlovénia történetének egyik legnagyobb kábítószerügyi fogása. Szabó Márk szól majd akkor a részletekről. Úgyhogy ez az 5 téma. Biztos, hogy várja önöket a terápjáróban délután 15 órakor. Most pedig várja önöket a Magna Cum Laude és a Régi Sziget.

Régi Szigetelt és Magna Cum Laude. 9:52. Pontos idő, 8 perc választ el bennünket 10 órától. 10 órakor tudják, friss hírek Haris Doristól. A következő órában pedig akkor jelentkezik majd a térerő.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A képviselők a Szlovénia fejlesztését célzó vészhelyzeti törvény második olvasatával kezdik a parlament ülését, amelyet az NSZI, az SLS és a Fókusz, valamint a Demokraták és a Resznica képviselői készítettek elő. Számos intézkedést javasolnak a közelgő energiaválságra, beleértve az alapvető élelmiszerek és egyes energiatermékek hozzáadott értékadójának csökkentésére. A javaslat rendszer szintű megoldásokat is tartalmaz, a kisvállalkozások kedvezőbb kezelése és az úgynevezett kvóták, az adók és a társadalombiztosítási járólékok, valamint az egészségügy és a nyugdíjak területén. A saláta tervezett 10 törvénybe avatkozik be, és a rendszer szintű beavatkozások nem csak a leköszönő koalíciót, hanem a szakszervezetek által vezetett szakma és a civil társadalom egy részét is felháborították. Figyelmeztetnek, hogy ezt a tehetősöknek szóló törvény ugyanakkor 1 milliárd euróba fog kerülni a költségvetésnek. Mivel Robert Golob nem tudott kormányzó többséget kialakítani, ezért várhatóan Janez Jánsa lehet az új kormányfő, amennyiben megszerzi a szükséges támogatást leendő koalíciós partnereitől. Az SDS elnöke közölte, összehangolták az esetleges új kormány koalíciós szerződésének kiinduló pontjait, és arra számítanak, hogy a konkrét tartalmakról egy héten belül megállapodnak. Hozzátette, ezt követően a pártok testületeinek döntése, majd a tárcák és a személyi kérdések egyeztetése következhet. Jánsa szerint a koalíciós szerződés kiinduló pontjait azoknak a pártoknak küldték meg, amelyek támogatták a kormányról szóló törvény módosítását. A parlament eközben a jobboldali tömb javaslatára már megszavazta a kormányról szóló törvény módosítását, amely a minisztériumok számát 19-ről 14-re csökkenti. Elemzők szerint ez a lépés egyértelműen Janez Jánsa kormányalakítását előkészítő döntés volt. Kínába utazik a héten az amerikai elnök. Donald Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. Korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni helyzet miatt elhalasztotta. Trump és Xi Jinping legutóbb tavaly októberben találkozott személyesen az APEC csúcs találkozóján. Egyes elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat, és kedvezőtlen hatással volt

0: a világgazdaságra is. A megbeszélések napirendjén szerepelhet még a közel-keleti helyzet és Tajvan kérdése is. Sport. Újabb 3 pontot szerzett tegnap a NAFTA felújított lendvai focipályán a szlovén másodosztály 28. fordulójában. A Beltinci elleni rangadón Pichler és Gorenc Stankovics talált a rivális kapujába. A Beltinci 1 góllal távozhatott. A következő fordulóban a NAFTA a listán 2., Brynje Grosuplje otthonában mérkőzik, majd idehaza a Triglav elleni mérkőzésre kerül sor a bajnokság utolsó fordulójában. Időjárás. Ma nyugaton és helyenként a középső ország részben jobbára borult időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal. Keleten még várhatók napos időszakok, azonban délután délnyugati szél mellett megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 22 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenska Bistrica Sever leágazása Ljubljana irányában, és akadozik a Gorenjszkói autópálya forgalma is Krányvszód előtt a főváros felé.
2: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Jó napot kívánok! Szentpéteri Emese köszönti Önöket. A Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában készült műsor témáit ismertetem röviden. Idén a temesvári Bartók Béla Liceum látta vendégül a 32. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny döntőjét. Erdélyi ételeket ajánl figyelmünkbe a kolozsvári rádió munkatársa. Új életre kelt a dobronaki ampelográfiai kert. Zentán a város központjában szervezték meg a vajdasági szenyor örömtánc találkozót, és végül megnyílt a Barabás Miklós cég tavaszi tárlata Marosvásárhelyen. Jó rádiózást kívánok! A temesvári Bartók Béla Liceum látta vendégül április utolsó hétvégéjén a 32. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny döntőjét. A Kárpát-medence 5 régiójából magyarul tanuló középiskolás diákok mérték össze tudásukat a matematika terén és ismerkedtek a város és a régió értékeivel. Temesvári kollégánk Lehőcz László összeállítása a díjkiosztó gálán készült.
2: Milyen volt az idei verseny? Dr. Farkas Csaba, egyetemi tanár, a versenybizottság elnöke.
3: Én nagyon örülök, hogy itt Temesváron kerülhetett sor erre a versenyre, ugyanis a matematikának különös fontosságú Temesvár, ugye innen írta Bolyai János a levelet édesapjához, de visszakanyarodva a versenyhez, azt gondolom, hogy mindenki találhatott magának kedvcsináló feladattól kihívást jelentő feladatig, és ez látszik is, hogy vannak szép megoldások minden feladatra.
2: Mi volt a legnagyobb kihívás a diákok számára ezekben a feladatokban?
3: Ez ugye régióként változik. A legnagyobb kihívás egyrészt az, hogy a különböző régiókban a tanterveken túlmutató feladatok is vannak, például kombinatórika feladatok, geometria feladatok, de talán összességében azt tudom mondani, a geometriai feladatok az, ami a mai nap megizzasztották a diákokat.
2: Hogyan sikerül úgy összeállítani a tételeket, hogy a különböző országokban különböző tanterv szerint tanuló diákok hozzá tudjanak szólni?
3: A feladat összeállító bizottság egy számos bizottság, tehát sokan dolgozunk benne, és ezek között nagyon-nagyon sok tapasztalt kollega van, aki már talán a kezdetektől itt volt a versenyen, akár még diákként is, és akkor nagyjából tudjuk már, ugye kollégákkal egyeztetünk a versenyt megelőzően, hogy akkor milyen tananyag van most éppen az aktuális régióban. Ráadásul minden régióból küldenek feladatokat kollégák, és akkor a bizottság előzetesen, hát jelen esetben februártól folyik ez a munka, februártól megkaptuk a feladatokat, végigoldottuk, végiggondoltuk, általánosítottuk, megjavítottuk, mindenféle trükköt elkövettünk, sokszor könnyítettünk is, és akkor így alakul ki ez a hosszú folyamat után, itt Temesváron alakult ki a tegnap este a végső formája a tételeknek.
2: Nagyon sokrétű programokkal várták a diákokat, hogyan ítéli meg Ön azt, amit itt kaptak Temesváron a résztvevők?
3: Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon pontos és nagyon-nagyon precíz szervezésnek lehettünk tanulni, egyrészt úgy a program szempontjából, ha szabad így használom a mai szlenget, fullos volt, mindenben részt vehettek a diákok, egyrészt volt városnézés, mai nap interaktív foglalkozások voltak az egyetemen. Én azt gondolom, ez szintén hasznos, hogy a mostani 11-12. Osztályosok lássák, hogy mi a következő lépés, hova fog eljutni az ember, hogyha matematikát tanul, ez nagyon-nagyon jó, a kollégáknak is nagyon sok minden. Ugye Temesvár egy olyan vidék szerintem, ahol mindenki talál kedvére való programot, ha nem egyéb, akkor a folyóparton egy kellemes séta, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból tényleg egy nagyon-nagyon fantasztikus verseny van mögöttünk.
2: Ez jelentős verseny, amelyben a matematikán kívül, ami összeköti a résztvevőket, a gyerekeket, annak ellenére, hogy több országból érkeztek, a magyar nyelv.
3: Ez így van, és ezt nagyon fontosnak is gondoljuk. Egyrészt ugye a matematika is, mint a természettudományok közül nagyon sok tantár, sok disziplina angolosodik el, és a kutatások ugye mind angol nyelven művelődnek, és én hiszem, és gondolom itt a többi szervező kollega is, hogy ezekre a versenyekre azért van szükség, hogy a magyar nyelvű szaknyelvet ápoljuk, fennmaradjon, és így tud igazából egy nemzet erős lenni, hogyha vannak a Kárpát-medence minden régiójában olyan szakemberek, akik ezt a nyelvet ápolják.
2: Matematikusként és házigazdaként Pakurár Mária tanárnő hogy látja ennek a versenynek a jelentőségét?
4: A jelentősége óriási, nagyon nagy hozama van. Talán azzal kezdeném, hogy 30 éve részese vagyok a szervezésnek. Nagyon szívesen tettem eleget ennek a feladatnak. Ezelőtt 10 évvel szerveztünk rendeztünk egy országos fordulót. Nagy megtiszteltetés volt, hogy felkértek minket, hogy tartsuk meg most a nemzetközi fordulót. Lehet, hogy nem is annyira a feladatoknak a fontosságáról van itt szó a nemzetközi fordulóban, hanem arról, hogy 5 régióból találkoznak a gyerekek, ugyanazt a nyelvet beszélik, ismerkednek, kapcsolatokat teremtenek, és vannak olyan kapcsolatok, amik nagyon hosszú ideig elkísérik őket. Van olyan volt versenyző diák, aki most itt felnőttként, javító tanárként, bizottságtagként szerepel a versenybe. Az országos megmérettetés az inkább szól arról, hogy mennyi matematikát tudunk. Itt már egy kicsit egyeztetünk, hogy a 4 régióban mi a közös matematikai nyelv. Nem egészen ugyanazt a matematikát tanuljuk. Mindenkinek van egy erős oldala, mindenkinek van egy gyenge oldala. Van, akinek fekszik a feladat, van, akinek nem fekszik a feladat, de én azt mondom, hogy itt már mindenki nyertes, aki idejön, és reméljük, hogy díjazzuk az egyedüli temesvári kislányt, vagy nagylányt, Péter Hannát, aki azt hiszem, hogy 8 évet volt az OMO-nak a versenyződiákja, és nemzetközin is legalább 3-an volt. De ezt csak úgy emlékezetből mondom, lehet, hogy többen. És szeretem a matematikát. Azt szokták mondani, mint hogy a megnyitón is elhangzott, hogy a józanésznek az alkalmazása. Ezt próbáljuk használni a mindennapi életbe. Én teljesen csak azt szeretném, hogy legyen ennek folytatása. Hogy jöjjenek a fiatalok, lépjenek be, dolgozzanak, és tiszta szívemből mondom, hogy megéri.
2: Budacsek Tímea a szomszédvárból érkezett, az aradi Csiky Gergely Főgimnázium végzős diákja. Milyen volt számodra ez a temesvári verseny?
5: Nagyon élveztem ezt az elmúlt 5 napot. Nagyon szép volt minden, a megnyitótól kezdve a mai záló ünnepségig. Egy ölag élmény maradt.
2: Maga a verseny milyen volt számodra?
5: A verseny egy nagyon emlékezetes élmény lesz. Az elmúlt évek nemzetközieihez hasonlóan a feladatok megpróbáltatóak voltak, viszont a felkészülés alapján valamennyit sikerült megoldanom.
2: Végzős diák vagy, hanyatszor veszel részt a Nemzetközi Magyar Matematika versenyen?
5: Az idei éven kívül még 2 évben voltam, és ez a 3. alkalom. 9. osztályban első díjat kaptam, és tavaly 11-ben szintén dicséletet.
2: Hogy szeretnéd folytatni a pályádat?
5: A matematika az fix. Még nem tudom pontosan, hogy Budapesten az ELTE 5-ös Lulán Tudományegyetemen, vagy itt a Bábes-Bólyai Matematika Informatika szakon.
2: Péter Hanna, a Bartók Béla Liceum végzős diákja, a Nemzetközi Magyar Matematika verseny 2. díjasa és aranyérmese, a Bolyai Szakkollégium külön díjasa és a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem külön díjasa. Immár a 4. részvételed a Nemzetközi Magyar Matematika versenyen. Milyen volt hazai pályán versenyezni?
6: Sokkal kényelmesebb és pihentetőbb volt, nem kellett olyan sokat utazni, nem kellett annyira korán kelni, és különösen jó volt, hogy ugye ez nekem az utolsó versenyem, és hogy ez itthon lehetett, és ez is sikerült a legjobban.
2: Milyenek voltak a feladatok, hogy látod?
6: Alapvetően nehezebbek voltak, mint általában, ezért a legtöbb évben vannak maximális pontszámok, most ettől eléggé messze voltunk, viszont voltak nagyon szép feladatok is.
2: Mi volt az, ami neked legjobban tetszett?
6: A 3. feladat egy ilyen logikai feladat tetszett, arra kevesen kaptunk sok pontot, viszont szerintem nagyon szép volt a megoldása.
2: Milyen élményt jelentettek számodra ezek a részvételek a Nemzetközi Magyar Matematika versenyen?
6: Ez mindig nagy lehetőség volt, sok barátot szereztem, sok tanárral is megismerkedtem, és jó alkalom volt ilyen gyakorlásnak. Mivel körülbelül mindig egyre jobban ment, és akkor ez így mindig nagyon jó érzés volt.
2: Mennyire fontos az, hogy különböző országokból érkező diákok magyar nyelven versenyezhetnek együtt?
6: Viszonylag kevés ilyen versenyünk van, talán még a Zrínyi az, ami hasonló, ahol ugyanígy összegyűlnek mindenhonnan, és ez szerintem különösen fontos és jó dolog.
1: A temesvári Bartók Béla Liceum látta vendégül április utolsó hétvégéjén a 32. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny döntőjét. A díjkiosztó gálán készült összeállítást a Temesvári Rádió munkatársa Lehőcz László készítette. Erdélyben különösen népszerű május elsajai párosítás a mics és a sör. Utóbbit talán senkinek nem kell bemutatni, előbbi pedig a román konyha jellegzetes étele, általában marha, sertés és birkahús keverékéből készül, fokhagymával és fekete borssal fűszerezik, és grillen szokás megsütni. A Kolozsvári Rádió munkatársa viszont ezúttal 2 másik ennivalót ajánl figyelmünkbe, amelyek szegről-végről erdélyi ételeknek is bátran mondhatók, ez pedig a bálmos és a spárga. Nem is muszáj őket találkoztatni, külön-külön is pompás ízélményekben lehet része annak, aki fogyasztja. Ferenc Zsolt összeállítását hallják.
7: A Széchenyi téri piacon találkoztam a Mérai Simon Anna nénivel, aki bálmosnak valót is árul. A kedves asszony, amikor közelebb léptem hozzá a magnóval, azt is elárulta, hogy a bálmos sokan úgy is nevezték, hogy
8: savanyú puliszka. Van, aki megsavanyítja, az úgy szereti, de nem mindenki bírja a savanyon. Én például a férjemnek édesen kellett, ahogy készítettem a sajtót, utána rögtön kellett a bálmos főzem neki.
7: Mondjuk el azt is, hogy a bálmos az hogy készül.
8: A bálmosnak való marad, mikor a sajtot készítjük, hamarabb lesavozzuk, azt a savot szoktuk oda tenni, hogy felfőzzük, hogy lesz orda belőle az édes savóból, és utoljára mi marad, szoktam egy kis sót tenni bele, lemerni a savóját, összekavarni, és meleg savóval le szoktam forrázni, hogy ne legyen keserű a sajt, tetszik tudni. Na, és akkor utoljára mi marad, hogy nem bírom lesavozni, akkor sózom meg, és abból lesz a bálmos, leszűrődik.
7: Hogyha így visszatetszik tekinteni, akkor Mérában milyen hagyománya van a bálmosnak?
8: Aztán minden háznál szokták főzni. Ahol jó tej volt, minden háznál. Még ide mostanában elhozzuk ide a piacra is. Van, aki keres itt a piacon is a bálmosnak valót. Már én például csütörtökön vasárnap készítem a sajtót, és ami így utoljára marad, az a bálmosnak való. Zsintójálának mondják románul. Na, és akkor azt szoktam hozni, és van, aki keres is, megveszi. Még a savot is, a bálmosnak valót is, mindenfélét.
7: Vajon ünnepi ételnek is mondható?
8: Nem. Ha ünnepre inkább hús vagy tötelék, azok szoktak. Én így hétköznapra, sokszor reggelre szoktam főzni, reggelire. Mire jönnek a fejésből, kész a bálmos, már most a reggelőn fejnek, és akkor, mikor hazajönnek, kész a reggel is, már én tovább kell készítsem a tejet, hogy tegyem üvegekbe, és rendezzem.
7: Az, hogy a hagyományos receptet mivel lehet még egy picit megbolondítani?
8: Hát én egy kis zsírt szoktam tenni hozzá, vagy vajat, ki mit. Van, aki ordát, itt sokszor mondják az ismerősök, hogy ordát szoktak, már az is a zsírjából jön a savónak. Na, ki hogy? Sokan vagyunk, sokfélék, azt szoktuk mondani. Ez a valóság. Na.
7: Hogyha így széttetszik nézni, akkor a bálmos és a puliszka, az milyen viszonyban van egymással?
8: Hát az, hogy a bálmos, ha készítjük, annak még kiolvad, ha tovább főzzük azt a bálmosnak valót, akkor jön ki a zsírja, tetszik tudni? És akkor a bálmosnak a szélén marad még egy kis zsír, a puliszka csak úgy vízzel van készítve. De ez a bálmosnak való, a jó sajt után jön ez a bálmosnak való, a zsíros.
7: Akkor valamivel mondhatni előkelőbb, mint a puliszka.
8: Hát másabb. Már puliszkát szoktuk túróval ki, hogy, na de a bálmos csak így. És akkor mellé szoktunk egy kis cibrét készíteni. Cukros, ecetes vízből egy kis cibrét, és a mellé szoktuk, van, aki salátával eszi, friss salátával, cukros salátával, ki hogy. Mindenütt más a szokás.
7: Na. Milyen ételek vannak még így Mérában például, amik úgy fontosak, és úgy a hagyomány is áthozta?
8: Nincs különös. Most sütünk, vagy valamit, pörgöltet főzhetünk, na, bármit.
7: Vajon, hogyha itt a környékünkön lenne egy magyar kezdeményezésű bálmos fesztivál, az mit tetszene szólni?
8: Hát nem tudom, mit mondjak, már nálunk nem szokták. A jó mérés van, de akkor nincs ilyesmi a bálmos, csak azután, miután fejük a juhokat, azután készül a bálmos. Nekünk másfajta jogunk van, Szevenből hozták állítólag, olyan, hogy tetszik tudni, mit mondjak magának. A berbés bárányokat szoktuk levágni, a nőstények egy éves korukban már ellenek. Olyan hamar fejlődik, olyan tőgyik van ezeknek a juhaknak, igaz nem volt olcsó, 1500 lej volt, na de mondom, olyan tőgyik, mint egy tehénnek, hogy a bárányok nem bírják kiszopni. Volt, amikor jó a berbés, hogy hármat is ellik, egy jó, mint a kecske. A kecske szokott többet ellenni. Ez van, mit csináljunk. És mindenféle más a szokás. Azt szokták mondani, hogy hány ház annyi szokás.
7: És hogyha az ember ide erre tér, ide önhöz, akkor itt mi mindent kaphat úgy általában?
8: Hát van orda, van bármosnak való savó, jutúró, na, telemiát csak tehéntájből készítem, de van bivajtáj, tehéntáj, mindenféle kell legyen, azt szoktuk mondani, amíg piac hozunk. Na, ez a valóság. Tojás mikor van, na, mikor, hogy eljönnek ismerősök, megveszik.
7: A bálmos után hadd folytassuk szintén a Széchenyi téri piacon Kolozsváron, de már a spárgával. Ez az a zöldség, amelyről egyik korábbi vásárlója, egy idősebb bácsi azt mondta Demeter Ferencnek, nem tudja, milyen növényt adott neki, mert akárhogy is szeretgette, még vázába is tette, az viszont nem akart kinyílni. A Maros megyei gazda termékei, a zöld és a fehér spárga is különösen népszerű a kolozsváriak körében, én pedig igyekszem már a szezon legelején elbeszélgetni vele. Demeter Ferenc tavaly azt is elárulta, hogy 50 áron termesztenek spárgát. Ez vajon változott-e azóta? Innen indítottuk ezúttal a beszélgetést.
9: Nem, a terület ugyanaz, ami volt a tavaly, nem változott, tehát nem ültettünk még új ültetvényt. A jövőben akarunk még egy olyan 20 árral gazdagodni, ültessük újra. Tehát a régi földet pihentessük 4-5 évet, és 5 év után újra akarjuk ültetni, ahol volt spárgán.
10: Adódik a kérdés, hogy milyen volt az időjárás, hogy egy picit, mintha később érkeztek volna idén.
9: Igen, ez az időjárástól függ, hogy terem a spárga. Megkéstünk egy kicsit, egy olyan 10 napos eltérés van. De reméljük, hogy a jövő héttől kezdően újra fellendül az idő, és szép időre várhatunk úgy nappal, mint éjszaka. Irtoztunk attól, hogy nehogy éjszaka lefagyjon a héten. Volt is olyan éjszakánk, hogy -1, -2-re lecsökkent a hőmérséklet, és biza reggel, amikor kimentünk, kaptunk fagyott spárgát. Szerencsére, hogy nem sok hely, mert egy kicsit olyan dombos területünk van a spárga ültetvényünk, és ami az aljában van, azok bizony lefagytak.
10: Ugye már márciusban is voltak fagyok, akkor nem tudom, mekkora volt a spárgából kint a föld felett?
9: Nem, márciusban csak 16-án fogtunk neki felhompolni a földet, akkor készítettük elő a területet. Szerencsére, hogy nem volt az a hirtelen tavasz, hogy egyből kibújjon, és rá egy-két hétre bekövetkezzen egy ilyen hirtelen fagy. Úgyhogy ennek örvendünk, hogy későre indult, és nem történt meg úgy, mint a tavaly, mert a tavaly, ahogy jól visszaemlékszem, volt olyan időszak, hogy elindult a spárga, és rá egy hétre jött egy hideg hullás, akkor elég sok lefagyott.
10: Májusban akkor folytatódik az évad, júniusra is átmegy vajon?
9: Szerintem június első hetig esetleg tarthat. Május hónap az teljes évad lesz, több mint valószínű, és június 5-én körülbelül gondolom, hogy akkor lesz majd az utolsó piacunk. Hogy...
10: Múlt héten már voltak vásárhelyen is, ott milyen sikerrel, milyen élményekkel gazdagodtak?
9: Igen, a vásárhelyek is nagyon vártak. Két alkalommal voltunk a múlt héten vásárhelyen, volt rendezve egy piac a Tudor negyedbe szombaton, és azelőtt pár nappal pedig november 7 negyedbe.
10: Akkor jöttek a visszatérő vásárhelyek?
9: Igen, jöttek ki, és már várnak szebenbe. Oda nem tudom, mikor tudunk eljutni, több mi valószínű, ha szép idő lesz, akkor a jövő héten.
10: És vajon ön mit lát abból, hogy Kolozsváron hogy adják emberek egymásnak a fülest, hogy akkor ma a csütörtökön lehet jönni ide?
9: Igen, érdekes, akik voltak a mai nap, többen jeleztek már több ismerősnek, hogy megjelent a spárga, hogy jöjjenek, és hogy tudják megvenni tőlem a spárgát. A kolozsváriak nagyon összetartók, akik a spárga kedvelők, és jelzik egymásnak, hogy itt vagyok.
10: Ez azért jól esik az embernek, nem?
9: Persze, nagyon jól esik, és úgy kapsz egy olyan önbizalmat, meg egy lendületet, hogy minél többször gyere.
10: Nagyjából 8 órakor nyílik a bolt, és kb. Meddig?
9: Attól függ, hogy mennyi spárga van. Például, hogyha elfogy a spárgánk, akkor nincs mérítőjünk, de hogyha van, és többi valószínű májusban többet fogunk hozni, akkor úgy 2-3 itt fogunk lenni.
10: És idén vajon mi lesz a legmenőbb spárgás étel?
9: Nem tudom. Én ajánlok egy új receptet, a felesége nemrég készítette, már neki is fogott az idén, panírozva, és nagyon-nagyon-nagyon finom, ugye a zöld, úgy, mint a fehér.
10: Akkor ugyanúgy, mint a hús, csak ez spárga.
9: Pontosan, ugyanúgy, mint a húst, lisztbe, tojásba, és kisütve.
1: Az erdélyi ételeket, a bálmost és a spárgát a Kolozsvári Rádió munkatársa Ferenc Zsolt ajánlotta figyelmünkbe. A Dobronaki Szőlő és Bortermelő Egyesület gondozása alatt álló ampelográfiai kert új életre kelt. Nemrégiben ugyanis ünnepélyes keretek között ismét beültették a szőlőskertet, amelyben ezentúl elsősorban a betegségeknek ellenálló fajták kaptak helyet. A részletekről a helyszínen Horváth Dávid, a Muravidéki Magyar Rádió munkatársa érdeklődött.
11: 1999 íródott, amikor a dobronaki ampelográfiai kertben elültették az első szőlőtőkéket. Az évek során történt változások miatt viszont a Dobronaki Szőlői és Bortermelő Egyesület tagjai kénytelenek voltak meghozni azt az egyetlen szőlőtermelő számára sem egyszerű döntést, hogy kivágják a szőlős kert jelentős részét. Erről a döntésről rádiónknak az egyesület elnöke, Lajter István szólt bővebben.
12: Hát a szőlőt ki kellett vágnunk, ami 99-ben volt ültetve, mert most már annyira magas volt a sárgosság, az aranyszínű sárgosságnak a támadása, hogy kénytelenek voltunk rá, hogy egy normális szőlőt szeretnénk, ugye. És akkor ezelőtt 3 évvel jött ez az elgondolás, hogy hát muszáj egyszerűen kiforgatni a szőlőt, ugye új telepít is készíteni. Ugyanakkor arról határoztunk, hogyha most már rá vagyunk kényszerülve, akkor ezeket az úgynevezett rezisztens fajtákat ültetnénk. Na és a mai nap ugye erre rákerült a sor, el van készítve a föld, munkások itt vannak, ugye nagy erőben vagyunk, gyönyörű Szentgyörgy napi akció lesz ez, úgyhogy azt hiszem, hogy minden jó irányba folyik.
11: A mostani újratelepítésről pedig az elnök a következőket mondta.
12: Az volt a határozatunk, hogy legyen csemege szőlők is, egy sor ebből lesz. Persze itt is gondolkodik, hogy minek annyi fajta, de hát mondtuk, hogy az iskolások ugye közreműködnek a szüretnél is, hát akkor már szüret előtt is adhassunk nekik valamit ezekből a finom szőlőkből. Meg aztán azt mondom, az öreg otthon is, ugye az idősebbek otthona is, itt van Dobronakon, oda is bizonyára, hogy fog verőle jutni arra a célra, és aztán akkor vörös szőlőből lesz egy sor ültetve, vörös fajtákból 5-5 tőke, azt mondom, úgyhogy ott van már mindjárt 10 fajta ebből, 10 fajta abból, akkor az illatos fehér szőlők lesznek, amelyeket bort persze lehet belőle bort is készíteni, illatosak, azokból még mindig 5-5, és egy tartalék minden 5 tőkére lesz. A többi pedig úgy szintén rezisztens fajták lesznek, azokból pedig 10-10-10-10, ugye 10, és még akkor a pótlásnak, hogyha valami nem így lesz belőle jó, akkor ugye azt ki lehet venni, és ősszel akár át lehet arra a helyre ültetni, ahova költ. Ezek mind meg lesznek jelölve, el van osztva, és akkor egy sor pedig a hagyományos, most már úgy mondjuk ezekből az Európa fajta szőlőkből ültetünk, hogy hát legyen egy jó Dobronak.
11: A Szőlő- és Bortermelők Egyesületének tagjain kívül az ültetésnél segítkeztek a dobronaki KI tanulói, valamint a Rakicsáni Biotechnológiai Középiskola diákjai, szlovén és magyar borlovagrendek tagjai, illetve Nusa Horváth muravidéki borkirálynő is. Az ampelográfiai kert megálmodói közt volt dr. Pálfi Dénes kertészmérnök is, aki a mostani szőlőültetésnél sem hiányzott, hiszen a szakember javaslataival segítette a most ültetett fajták kiválasztását is. Az akkori, illetve a mostani ültetésről így szólt.
13: Dicséretes, hogy kezdetben ez a ampelográfiai kert létrejött. Az még inkább az, hogy folytatódik. Visszagondolva az eredeti ampelográfiai kertre, egy részét a fajtáknak én biztosítottam, amiből nem volt oltvány, oda pedig alany, gyökeres alanyt adtam, és az későbbet átoltva, amit át is oltottam saját kezüleg itt ezen a részen. Úgyhogy így nagyon közel állt hozzám az előző ampelográfiai gyűjtemény, és ugyanígy közel áll hozzám ez is, hiszen a fajták nagy részének kiválasztásánál, rezisztens fajták kiválasztásánál részt vettem, részben a tapasztalatok alapján, részben az új fajtákat illetően, és bízok abban, hogy ez egy olyan búcsújáró helye lesz a termelőknek, akik a későbbiek során netalántán szőlőt akarnak telepíteni, itt ki tudják választani azokat a fajtákat, amit érdemes telepíteni, és amit szükséges a növényvédelmi költségek csökkentéshez a környezetvédelem miatt.
1: Új életre kelt a dobronaki ampelográfiai kert. A Muravidéki Magyar Rádiótól Horváth Dávid összeállítását hallották. A Táncvilágnapja alkalmából Zentán, a város központjában szervezték meg a vajdasági Szenyor Örömtánc találkozót. A Szenyor Örömtánc mozgalom 6 évvel ezelőtt indult be Vajdaságban. Az évek alatt egyre több településen alakultak csoportok, és nagyon pozitív tapasztalatai vannak a résztvevőknek és a tánctanároknak is. Mindenről bővebben Szabó Gabriella oktatót, az esemény szervezőjét kérdezte az Újvidéki Rádió munkatársa Kovács Magdaléna.
14: Magyarországon közel 10 éve ismertették meg ezt a Szenior Örömtánc mozgalmat, ami nyugaton már több 10 éve működik. Vajdaságba 6 évvel ezelőtt jött be. Valójában Bartók Ildikó hozta be, aki adai és Magyarországon, illetve Ausztriában népszerűsíti, terjeszti ezt a mozgalmat, sőt, ő nem csak a szenior örömtáncot, hanem ennek az egyik ágát, az ülőtáncot is, hiszen az, hogy nem vagyunk eléggé mobilisak már egy bizonyos kor után, az nem lehet akadálya annak, hogy mozogjunk, táncoljunk, zenére jól érezzük magunkat. Most már egyre több helyen van szenior örömtánc, Temerinben és Óbecsén évek óta rendszeresen, heti rendszerességgel, az utóbbi időben Szabadkán, illetve Csókán is. Most már az a harmadik év, hogy Zentán is működik, ott két csoport is aktívan dolgozik. Bácskosudfalván is talán beindultak a foglalkozások időszakosan Palicson is, és Adán is, úgyhogy most már nagyon sok helyen lehet csatlakozni, akár a környékből is. És hát úgy gondoltuk az egyik szenior örömtánc oktató kolléganővel, hiszen még mindig nagyon kevesen vagyunk, sokáig csak egymagam voltam, de nagyon örülök neki, hogy azért az oktatók száma is növekszik, mert így még többekhez eljuthat ez a mozgás. És hát úgy gondoltuk, hogy most már vagyunk annyian, hogy egy vajdasági örömtánc találkozót is tudunk csinálni. Magyarországon ez rendszeresen van, különféle helyszíneken, szinte minden hétvégén, hétközben, bármikor. Táborok vannak, szóval nagyon jó programok vannak. Hát itt még nem tartunk, de nagyon lelkesek vagyunk és próbálkozunk. Az a lényege ennek a foglalkozásnak, hogy minden alkalommal megmutatjuk, számolásra gyakoroljuk néhányszor, és utána eltáncoljuk zenére. És mindig csak egyszer táncolunk egy koreográfiát egy zenére, mert itt az a lényeg, hogy folyamatosan változzonak a mozdulatsorok, a térformák, hogy a memóriánkat is igen élénken és aktívan tartsuk, tehát nem az a lényeg, hogy begyakoroljunk egy alkalommal egy táncot, hanem hogy mozogjunk, együtt legyünk, és folyamatosan új kihívásoknak tegyük ki magunkat, tehát ezt bárki elsajátíthatja egészen gyorsan.
15: Említetted, hogy rajtad kívül most már van még egy oktató, tehát hogy erre látsz lehetőséget, hogy a jövőben, ha esetleg több településen és még több településen elterjedne ez a szenior örömtánc, hiszen azt gondolom, hogy időskorban talán nem annyira mobilisak az emberek, hogy másik településekre nagyon könnyen heti rendszerességgel átmenjenek, tehát nagyon jó lenne, hogyha más településeken is lenne ilyen foglalkozás. Látsz-e rá esélyt, hogy tanítsatok be, van-e érdeklődés?
14: Éppen Bartók Ildikó az, aki szeretné Vajdaságban is létrehozni ezt a hálózatot, illetve itt helyben szeretné kiképezni az oktatókat. Két zentai kolléganő is van, akik a közelmúltban végeztek még mindig Budapesten. Én remélem, hogy lesznek olyan elhivatottak, elszántak, akik rászánják magukat. Meg kell, hogy mondjam, hogy mindenki első alkalommal úgy gondolja, hogy ezt ő képtelen megtanulni, képtelen megjegyezni, de meg kell, hogy nyugtassam, nem képtelen. Mindenki képes rá, hogy ezt valahogy szép lassan begyakorolja, és nem annyira bonyolult, de idő kell hozzá. Az egyértelmű, hogy idő kell hozzá. Partner nem szükséges, táncos előtudás nem szükséges, valójában az oktatók számára sem, hiszen ezek leegyszerűsített tánclépések tulajdonképpen. Kényelmes cipő kell, az is azért, hogy a saját biztonságunk az azért meglegyen. Ivóvíz, mert nagyon keveset iszunk valamennyien, és hát a partner azért nem szükséges, mert folyamatos párcserék vannak, tehát különféle térformák, kör, sorok, vagy utcában állás, vagy páros táncok, de ott a párok állandóan cserélődnek. Egyrészt, hogy nem kell hozzá ugye partner, másrészt, hogy a térformákat is változtassuk, megszokjuk. És hát nagyon remélem, hogy lesz sok oktató, és nagyon sok 30-aihoz hasonló találkozót tudunk majd szervezni, kirándulásokat, közös összejöveteleket. Nagyon élvezik egyébként. Kutatások azt bizonyítják, hogy ez a fajta mozgás 76%-ban lassítja, vagy késlelteti a demenciát, ami sajnos népbetegség már, és egyre fiatalabb korban képes váratlanul előbukkanni. Annyiban különbözik ez a szenior örömtánc ezektől a táncos mulatságoktól, hogy itt használnunk kell a memóriánkat, mert oda kell figyelni, hogy egy-egy rövid folyamat meddig tart, mikor jön a váltás, merre kell mennem. Még egy hétvégi táncos alkalmon, ugye zenére táncolunk, folyamatosan ugyanazokat a lépéseket leginkább, az is nagyon jó, tehát mozgás szempontjából, a lelki világunk szempontjából az is nagyon fontos, de ez nem egy ilyen táncalkalom. Tehát ez tulajdonképpen bármikor, még amikor tilos a mulatság, akkor is lehet, mert ez inkább mozgásforma, táncos mozgásforma, és hát a szlogen pedig az, hogy mozgás öröm agytorna.
1: A Tánc Világnapja alkalmából Zentán, a város központjában szervezték meg a vajdasági szenyor örömtánc találkozót. Szabó Gabriella oktatóval, az esemény szervezőjével, az Újvidéki Rádió munkatársa Kovács Magdaléna beszélgetett. A Barabás Miklós cég Maros megyei fiókjának tavaszi tárlata nyílt meg Marosvásárhelyen, a Bernádi Galériában. Immár bevett szokássá vált, hogy nem csak tagok, hanem meghívott művészek is szerepelnek a kiállításon, amely rendkívül erős és változatos képét nyújtja a helyi képzőművészek törekvéseinek. A tárlat szervezőjét Makkai István szobrászművészt, Szuszámi Zsuzsa, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa kérdezte.
16: Ez a szokás alakult ki, hogy a tagok hoznak egy-két munkát, és akkor ezen kívül még meghívottak is. De nincs kikötés, ez egy kötetlen seregszemle, ami bemutatja azt, hogy mivel foglalkoznak most az alkotók. Van, aki a legfrissebb munkáját hozza, vagy ha még nem tudta befejezni azt, amivel éppen foglalkozik, akkor ez előtt itt, de mindenképp olyanra gondol, amit nem látott a vásárhelyi közönség. Vannak olyanok is, idősebbek, akik már nem dolgoznak, de olyan régebbi képeket is hoznak, amik esetleg elfelejtették az emberek, vagy a fiatal közönség akár nem is láthatta, mert elég rég volt. A szobrokat is Bálint Karcsi bácsi régebbi munkáival szerepel, hát sokunknak a régi munkák újak. Akkor össze lehet hasonlítani, hogy milyen is ez a mai kép.
17: Néhány kép olyannyira friss, hogy valóban az illata érződik az olajnak.
16: Kuti Botont például azt mondta, hogy egy kicsit úgy óvatosan, mert még bele kellett másszon, és amikor hoztuk el a munkát, akkor nem is csomagoltuk be, mert olaj még nem száradt.
17: Kik az idei meghívottak?
16: Aki még nem volt, az Rezi Őrs, ő egy fiatal képzőművész festő, aki érdekes dolgot is, amit nem lehetett itt bemutatni, de érdekes vetítéseket is csinált. A festészeti szalonon láttam elég interaktív dolog, hogy mindenki külön konzolt kapott és irányíthatta azt a képet, ami játszani lehetett a vetített festménnyel. Izgalmasnak találtam, és akkor ezért hívtam meg őt például.
17: Vannak ilyen kiugró meglepetések, akár technikai?
16: Technikailag persze van. Gyarmati János most már nem az első újítása, de hogy új anyagot használ, a plexit az üveg helyett, hogy lebegő domborművek átfúrja azt, és ott oda erősíti. Ez még új a részéről. Jó illúziót kelt az a lebegő terített asztal felhőkkel. Aktuálisak is vannak, mert a másik munkája gipszből van, még nincs kiöntve, de hát Béketárgyalás címmel ott elég aktuális a téma.
17: Akkor a kiállítás szervezőt állítsuk fal elé, hogy egy ilyen nagyon különleges installációval jöttél ezúttal. A dolgaink többféle értelmezése az, ami ezúttal is tetten érhető. Ezt hogyan képzelted el?
16: Létra, kötél létra, amit hoztam. A Magyar Polányi Alkotótáborban készült, ott öntöttük ki alumíniumból, hát alumíniumöntés volt, van már 2 éve, finanszírozási dolgok miatt a bronz egy kicsit háttérbe szorult. Itt arra gondoltam, hogy létrafokkai, azok ilyen emberi csontból vannak, egy nagy combcsont. A kultúránk ilyen, hogy soha nem találunk ki újat, mindig az elődeinkre építünk, és akkor így építkezik. Mi is úgy mászunk felfelé. Nem arra értem, hogy átgázolunk a másikon, vagy ez egy negatív gondolat volt, hanem inkább egy ilyen másabb.
17: Könnyű összeszervezni, elhelyezni, bemutatni egy ennyire sokszínű kiállítást?
16: Minden évben Nagy Dalma vállalkozik erre, hogy a képeket elhelyezze, társítja. Inkább arra figyeltem, hogy ne szorítsa ki a szobrokat, a festmény, mert hogy először úgyis a képek kerülnek a falra, és aztán mindenki gondolja, hogy a szobrokat majd veszúrjuk valahova, úgysem kell a falra kerülni. De vannak viszont olyan szobrok, amik egy nézetűek, emberek, szükségük van a falfelületre, egyik másik ne oltsa ki a munkát. Többféle munka van, az egyik erős, a másik érzékenyebb, stb. És ha egymás mellé kerül olyan munka, amelyik leuralja, vagy egymásnak nem tesznek jót, és akkor arra kell figyelni legtöbbnyire, hogy nem a témaválasztás feltétlenül legyen egymás mellett, hanem inkább az a modora, hogyan vannak megfestve, megmintázva, vagy az anyag, ne oltsa ki a másikat. Egymás segítség inkább, mint fordítva.
1: Megnyílt a Barabás Miklós cég tavaszi tárlata Marosvásárhelyen. A tárlat szervezőjével, Makkai István szobrászművésszel, Szuszámi Zsuzsa, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa beszélgetett. És ezzel a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában készült térerő műsor végéhez értünk. Én Szentpéteri Emese vagyok, további szép napot kívánok a jövő heti viszonthallásra egy másik Kárpát-medencei rádióból.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A pénzügyminisztérium számításai szerint a szabályozott üzemanyagárak várhatóan csökkennek holnap. Becslésük szerint a benzin ára körülbelül 8 centtel, literenként körülbelül 1,60 €, a gázolai pedig 5-8 centtel lesz kevesebb, literenként körülbelül 1,67 € csökken. A fűtőolaj ára is várhatóan szintén 5-8 centig esik, literenként körülbelül 1,32 € mérséklődik. A közel-keleti háború küszöbön álló enyhülésére vonatkozó várakozások az elmúlt héten lefelé nyomták az olajárakat, miközben az euró nem igazodott annyira a dollárral szemben, hogy jelentősen befolyásolja a szabályozott üzemanyagárak kiszámítását, mutatott rá a pénzügyminisztérium. Becsléseik szerint ez teret nyit az üzemanyagárak csökkenésének, de a piac magas ingadozása miatt az előrejelzés továbbra sem megbízható, írta az STA. A közlekedésbiztonsági ügynökség a rendőrséggel közösen szervezett országos megelőző kampány a mikromobilitás a kerékpárosok biztonságának növelését célozza mától vasárnapig. A melegebb napok miatt egyre többen vannak az utakon. A kerékpárosoknak azt tanácsolják, hogy vezetés közben ne használjanak fejhallgatót vagy mobiltelefont, és mindig egyértelműen jelezzék kezükkel, hogy merre kanyarodnak. Ügyelniük kell arra is, hogy jól láthatóak legyenek, ugyanakkor ellenőrizniük kell a kerékpár állapotát is. A védősisak használata kulcsfontosságú, mivel a súlyos fejsérülések kockázata 40-70%-ban alacsonyabb, hangsúlyozták. A kerékpárosok biztonsága tavaly romlott, mivel közel 1400 kerékpárosokat érintő közlekedési baleset történt, amelyek 58%-át maguk a kerékpárosok okozták. 8 kerékpáros életét veszítette, ami 4-jel több, mint egy évvel korábban. Akár ma is érkezhet a MOL új ajánlata Belgrádban, jelentette ki Dubravka Đedović Handanović energetikai miniszter. A Vajdaság ma cikke szerint a cél az, hogy a tárgyalások május 22-ig, vagyis az amerikai adminisztráció által megszabott határidőig lezárulhassanak. A szerb miniszter szerint nem az a kérdés, hogy működni fogja a finomító vagy sem, működnie kell. A kérdés az, milyen terjedelemben, milyen kapacitással, hogyan fogjuk felügyelni, mi történik, ha ez nem valósul meg, és hogyan védi meg akkor Szerbia magát, mert a finomító hatással van az ellátás biztonságra, a bruttó hazai termékre, a foglalkoztatottságra és az ipari növekedésre egyaránt. Nem vagyunk elégedettek a finomító jövőbeni működésével, a piac ellátás biztonságával, valamint a NISZ néhány évvel ezelőtt vállalt pénzügyi kötelezettségeivel kapcsolatos részletekkel, nyilatkozta a miniszter. Sport. A hétvégén 4 mérkőzést rendeztek az első fociligában. A Bravo és a Koper tudta megszerezni a 3 pontot, úgy szintén a Mura, amely a Primorjet verte hazai pályán. A Maribor és az Olimpia mérkőzése 0-0-ás döntetlen eredménnyel végződött. A Domžale és a Celje közötti mérkőzés időpontja azonban még nem ismert.
2: Időjárás.

0: Ma nyugaton és helyenként a középső országrészben jobbára borult időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal. Keleten még várhatók napos időszakok, azonban délután délnyugati szél mellett megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 22 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya, Szlovenska Bystrica Sever leágazása a főváros irányában, és akadozik a forgalom Szlovenska Bystrica és Fram között mindkét irányban. Baleset miatt akadozik a tengermelléki stráda forgalma Posztojna előtt Koper felé.

0: A Vaska Béla, azaz a Béla Intézet egy olyan kezdeményezés, amely a lovakkal való kapcsolódáson keresztül kínál önismereti és élmény alapú programokat. A résztvevőkét nem elsősorban lovagolnak, hanem a természetben, az állatok közelségében tapasztalhatják meg a lelassulás és a tudatos jelenlét jelentőségét. Az intézet alapítójával, Szára Jurcával beszélgettünk arról, hogyan jött létre ez a különleges hely, és mit adhat az odalátogatóknak.
1: A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora. Mit taníthat nekünk egy ló önmagunkról? És mi történik, ha nem lovagolunk rajta, hanem egyszerűen csak jelen vagyunk mellette? Köszöntöm Önöket, tisztelt hallgatóink! Ez itt az Iránytű. Mai adásunkban egy különleges helyre látogatunk, a Vaska Bélába, ahol a lovakkal való találkozás nem sport, hanem élmény, és sokak számára egyfajta belső utazás. A Závod Béla, vagyis a Béla Intézet alig 2 éve működik. Alapítója Szára Jurca olyan teret hozott létre, ahol a természethez, az állatokhoz és önmagunkhoz való kapcsolódás kerül a középpontba. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő percekben. Szara története egészen hétköznapi módon indult, egy egyetemi órán. Az első találkozásból szenvedély, a szenvedélyből pedig idővel egy konkrét elképzelés született.
2: Moje izkušnje s konji so se pa v bistvu začele, ko sem hodila na fakulteto, študirala sem zootehniko, to je kmetijstvo.
3: A lovakkal kapcsolatos élményeim igazából az egyetemi éveim alatt kezdődtek. Állattenyésztést tanultam, ez a mezőgazdaság része, és ott volt egy tantárgyunk is, ami a lótenyésztésről szólt. Ennek a kurzusnak volt egy gyakorlati része is, amelyen lovakkal foglalkoztunk. Ott kerültem először igazán közel a lovakhoz. Volt néhány lovasóránk is, és ekkor szerettem bele ebbe az egész világba. Nem sokkal később már be is iratkoztam egy lovasiskolába, megvettem a saját lovamat, sőt, lovászként is dolgoztam. Ahogy teltek az évek, és egyre több élményt szereztem a lovakkal, még Új-Zélandon élve is, fokozatosan megfogalmazódott bennem egy álom, hogy egyszer legyen egy saját rancsom, egy helyem, ahol mindazt átadhatom másoknak, amit a lovaktól tanultam. A lovakon keresztül mindig fantasztikus embereket ismertem meg, akik rengeteget tanítottak nekem, és megosztották a saját történeteiket. Ezek az élmények adták az inspirációt ahhoz, hogy egyszer én is továbbadhassam mindazt, amit a lovak nekem tanítottak.
2: Sem v bistvu iz tega pol navdihno dobila, da bi tudi jaz to enkrat sama lahko ponudila ljudem vse, kar so mene konji naučili, no.
1: A Béla Intézet azonban nem egy hagyományos lovasközpont. Itt nem az számít, hogy ki tud lovagolni. Sokkal inkább az, hogy valaki képes-e megállni egy pillanatra, megfigyelni egy állatot, kapcsolódni hozzá, és talán ezáltal saját magához is.
2: Se prav tuki ponujam nek kraj, kjer so v bistvu vsi dobrodošli, ne glede na...
3: Itt egy olyan helyet kínálunk, ahol mindenki szívesen látott. Függetlenül attól, hogy van-e tapasztalata a lovakkal, vagy hány éves. Egy olyan teret, ahol az emberek elfogadva érezhetik magukat, ahol önmaguk lehetnek, és közben azt is megtapasztalhatják, hogyan lehet harmóniában együtt élni a lovakkal. Fontos számunkra az is, hogy megmutassuk, nem csak a lovaglás az egyetlen módja a kapcsolódásnak. Nálunk sok olyan program van, amelyen a lovakkal való élmény a földön történik, tehát lovaglás nélkül. Az emberek ezekből az élményekből erőt, inspirációt merítenek, amit aztán a mindennapi életükben is hasznosítani tudnak, akár másokkal való kapcsolataikban is. Sokszor ezek a tapasztalatok segítenek abban, hogy változtassanak az életük különböző területein, és fejlődjenek a lovakkal átélt élmények hatására.
1: Aki ide érkezik, gyakran nem is tudja pontosan, mit keres. Csak azt érzi, hogy szüksége van valamire, ami kizökkenti a hétköznapokból. Szára szerint ezek az alkalmak nem csak kellemes élményt adnak, hanem belső változásokat is elindítanak az emberben.
2: Cilj je seveda, da bi vsak odšel z neko pozitivno izkušnjo, kot sem rekla, z nekim navdihom. Pač bi rekla, živali so zelo dobri učitelji. Ne?
3: A célunk természetesen az, hogy mindenki valamilyen pozitív élménnyel távozzon. Ahogy már említettem, egy kis inspirációval. Az állatok rendkívül jó tanítók. Ha a kapcsolatba lépünk velük és nyitottak vagyunk rá, nagyon sokat adhatnak nekünk. Általában azt látom, hogy amikor az emberek itt vannak, sokan megtanulják, hogyan legyenek igazán jelen a pillanatban. Azt is felismerik, hogy lehetnek önmaguk, és ez így rendben van. Nem kell másnak mutatniuk magukat csak azért, hogy elfogadják őket. Nem kell álarcot viselniük, hogy megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak. Sokan később arról számolnak be, hogy könnyebben vállalják önmagukat. Jobban megélik azt, amit éreznek, a saját történetükkel együtt. És ennek hatására az életükben is komoly, pozitív változások indulnak el.
4: A helyet sokan éppen azért keresik fel, mert itt másfajta szemlélettel találkozhatnak, mint a klasszikus lovasiskolákban. A hangsúly a bizalmon, a figyelmen és a kapcsolódáson van.
2: Mislim, všeč mi je, bi rekla, mogoče mal tak drugačen pristop do konjev, kukor je pač v teh klasičnih.
3: A vendégeknek nagyon tetszik ez a kicsit másfajta megközelítés a lovakhoz, mint amit a klasszikus lovasiskolákban megszokhattunk. Ott ugyanis, persze nem mindenhol, és ez szerencsére már változóban van, a hangsúly inkább a lovagláson, mint sporton van. Nálunk viszont egy átfogóbb szemlélettel találkoznak. Először kapcsolatot építenek a lóval, megismerik őt, kialakul a bizalom. És persze később itt is lehet lovagolni, de sokaknak azt tetszik igazán, hogy van idő lelassulni, jelen lenni, megélni ezt a nyugodt, harmonikus közeget. A gyerekek is szeretnek lovagolni, de ugyanennyire élvezik azt is, amikor csak ápolják a lovakat, simogatják őket, vagy végigvezetik egy akadálypályán. Közben fejlődik a figyelmük, a felelősségérzetük, és megtapasztalják a közösség erejét is. A hála is fontos része ennek. Mindig azt mondom, amikor végeztünk a közös munkával, akár a földön, akár lovaglás közben, hogy köszönjék meg a lónak, ne dicsérjék. Hiszen nem természetes dolog, hogy a ló minket hordoz, nem ezért született. Ez egy különleges lehetőség, egyfajta kiváltság, amit mi, emberek, megtapasztalhatunk.
4: Talán nem véletlen, hogy egyre többen vágynak ilyen élményekre. A mai rohanó világban sokan keresik a lelassulás és a jelenlét lehetőségét.
2: Ja, jaz mislim, da v tem unarekovaju norem z današnjem svetu, mislim...
3: Azt gondolom, hogy ebben a mondhatni kicsit őrült világban, ahol folyamatosan történik valami, mindannyian elég nagy stressz alatt élünk. Sokan szinte túlélő üzemmódban működnek, és egy idő után egyszerűen elkezdünk keresni egy helyet, ahol meg tudunk nyugodni, mert hosszú távon nagyon nehéz így létezni. Szerintem ezért egyre többen keresik azokat a lehetőségeket, amelyek segítenek lelassulni, jelen lenni a pillanatban, és jobban kapcsolódni önmagunkhoz. Úgy érzem, csak így lehet igazán megtalálni az élet értelmét, hogy ne csak rohanásból és a teendők miatti aggodalomból álljon minden, hanem legyen tér megállni, megélni a pillanatot, és egy kicsit élvezni is az életet. És az is fontos, hogy ne töltsük az időnket folyamatosan a képernyők előtt, hiszen rengeteget vagyunk így is, különösen a gyerekek. Jó kiszakadni ebből, és elmenni egy olyan helyre, ahol aktívan jelen lehetünk a természetben, állatok között.
4: A kezdeményezés még fiatal, de már most egyre több embert ér el. A programokat főként a közösségi médiában népszerűsítik, ugyanakkor a személyes ajánlások is sokat számítanak, és Sara már különböző intézményekkel való együttműködésekben is gondolkodik.
2: Zdaj večinoma kar prek teh szociálnych médiá, se pravi Facebook pa Instagram.
3: Jelenleg leginkább a közösségi médián keresztül érjük el az embereket, főleg a Facebook és az Instagram felületein. Időnként persze készítünk plakátokat, szórólapokat is az egyes programokhoz, de mostanra inkább a közösségi médiára helyeztem a hangsúlyt. Ugyanakkor nagyon sokat jelent az is, amikor azok, akik már jártak nálunk, továbbadják a tapasztalataikat. Úgy érzem, ez a leghitelesebb és legerősebb formája a reklámnak. Mostanában elkezdtem jobban együttműködni különböző intézményekkel is. Szeretnék programokat szervezni idősebbeknek, illetve gyerekeknek különböző központokban. Már elindultak ezek a kapcsolódások, és a cél az, hogy ezeket az intézményeket később bevonjuk közös projektekbe, pályázatokba, hogy együtt tudjunk dolgozni.
4: Sara jelenleg a Pony Pomorje program résztvevője is, amely vállalkozásfejlesztési támogatást nyújt a saját ötletek megvalósításához. A következő lépés pedig akár a turizmus felé is vezethet, hiszen már most látszik, hogy van igény erre a fajta élményre.
2: Da, abszolútno, myslím, da by tud turistom loh tuki velik závod ponudil.
3: Igen, abszolút úgy gondolom, hogy a turisták számára is nagyon sokat tudnánk itt kínálni. Jelenleg is dolgozom egy kifejezetten nekik szóló program kialakításán. A legtöbb lovas turisztikai élmény ma inkább a tereplovaglásról szól, akár többnapos túrákról is. Én viszont egy kicsit másfajta komplexebb megközelítést szeretnék, ahol a résztvevők először kapcsolatba kerülnek a lóval, a földön ismerkednek meg vele, kialakul egy bizalom. És erre épülhet később akár a tereplovaglás is, de mellette más élményeket is szeretnék kínálni, például meditációt, jógát és hasonló programokat. Úgy gondolom, hogy a lovas turizmus a jövőben egyre inkább ebbe az irányba fog fejlődni.
4: És hogy mit adhat egy ilyen élmény valójában, azt talán legjobban egy személyes történet mutatja meg.
2: Ja, se pravim, smo imeli zdaj že kar neki obiskovalcev, sicer še ne delujemo tok dolgo časa.
3: Már most is volt jó néhány látogatónk, pedig még nem működünk olyan régóta. Egy friss élményt szívesen kiemelnék. Nemrég vendégül láttam valakit, akivel korábban csak egy online workshopon találkoztam. Ez a hölgy később megkeresett, és azt mondta valamiért, bár ő maga sem tudja pontosan miért, nagyon szeretne ide eljönni, és egy hétvégét a lovakkal tölteni. Elfogadtam, és végül egy igazán különleges tapasztalat lett belőle. Nagyon érdekes volt látni, hogy mit adnak neki a lovak, milyen élményeken ment keresztül. Úgy éreztem, hogy válaszokat keresett, és itt meg is találta őket. Számomra lenyűgöző volt látni, hogyan alakulnak a dolgok, ahogy az élet spontán módon hoz embereket, akikkel nem is terveztél találkozni. Ezekből a helyzetekből mindannyian tanulunk. Én is, és az a bizonyos vendég is. Őszintén meglepett, milyen szépen bontakozott ki ez az egész történet.
4: Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Király Tomislav, szerkesztője Ticsárinez volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!
5: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Na ugye egy hosszabb száraz időszak van mögöttünk, és hát érkezik egy hideg front, erről már hajnalban is sokat beszéltünk, meg ugye a hírekben is hallják az időjárás jelentést, de hát a Szlovén Meteorológiai Szolgálat a mai napra, illetve éjszakára, meg akkor a holnapi napra is figyelmeztetést adott ki. Na és a holnapi napra a tenger mellékre ugye citromsárga, az ország többi részére pedig narancssárga riasztást adtak ki, méghozzá nagyobb mennyiségű eső miatt, és zápor zivatarok kialakulása miatt, illetve erős szél miatt is. De ez mondjuk annyira nem meglepő ugyanis. Fagyos szentek ugye a népi megfigyelés szerint azok a májusi napok, amikor hirtelen lehűlés, talajmenti fagy érkezhet. És hát így is lesz. Meg ugye a legismertebb fagyos szentek Pongrácz, május 12, ez pedig akkor ugye holnap lesz. Május 13-a Szervác, Bonifác pedig május 14-e. Ehhez sok hely még hozzáteszik hideg Zsófiát is, ami pedig ugye május 15-e. Egyébként pedig szlovén nyelven is ugye jelen van, a hideg Zsófiot posztán az Ofkának nevezik, ami pedig akkor azt jelenti, ugye, hogy azon a napon mindig esik az eső. No, a hagyomány szerint ilyenkor különösen veszélyben vannak ugye a virágzó gyümölcsfák és a frissen kiültetett növények. Van például olyan magyar népi mondás is, hogy Pongrác, Szervác, Bonifác, mint fagyos szentek, hogy a szőlő sírjon, a gazdadi deregjen. Vagy például hideg Zsófiához tartozó mondás, sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken se látsz. Meteorológiai szempontból a jelenségnek egyébként valóban van alapja. Május közepén időnként északról hideg légtömeg érkezik Közép-Európába, ami éjszakai lehűlést okozhat. Nem minden évben jelentkezik erős formában, de a gazdák és kertészek ma is figyelik ezt az időszakot. Érdekesek ugye, hogy más országokban is ismert, például a németül az Eisheiligen, szlovénül Ledeni Mozsének nevezzük őket, horvátul pedig Ledeni Sveci. Úgyhogy érkeznek a hideg szentek, a fagyos szentek, és hát holnaptól, és belük akkor jön a hideg időjárás is, meg ugye a lehűlés, meg a csapadékok, zápor, zivatar, és az erős szél. Erre azért majd figyeljünk.

Salvador Dali a 20. század egyik legismertebb és legkülönlegesebb művésze volt. 1904-ben született a spanyolországi Figueres városában, méghozzá más 11-én, úgyhogy 122 évvel ezelőtt, és ugye főként a szürrealizmus irányzatának ikonikus alakjaként vált világhírűvé. Legismertebb műve talán az Emlékezet állandósága, amelyen az olvadó órák láthatók, de ez a kép gyakorlatilag a szürrealizmus egyik jelképe lett. Már fiatalon rendkívül különc személyiség volt. Híres volt extravagáns megjelenéséről és a jellegzetes felfelé pödrött bajuszáról. Nem csak festett, foglalkozott szobrászattal, fotóval, filmekkel és díszlettervezéssel is. Együtt dolgozott például többek közt Walt Disneyvel is. Felesége és múzsája Gala hatalmas hatással volt az életére és művészetére. Dali művében gyakran jelennek meg álomszerű jelenetek, torz perspektívák, szimbolikus tárgyak, valamint az idő, az emlékezet és a tudatalatti témái. Egy híres Dali idézet még jöjjön. Az intelligencia ambíció nélkül olyan, mint a madár szárnyak nélkül. Salvador Dali egyébként 1989-ben hunyt el, de ma is a modern művészet egyik legismertebb alakja. Szülővárosában található Dali Theater Museum ma is rendkívül népszerű. Látványosság, amit egyébként az ő házából alakítottak ki, tehát ha valaki esetleg Costa Brava környékén jár Spanyolországban, na akkor érdemes megtekinteni ezt a múzeumot is. Mi pedig zenéljünk, 11:45 perc lesz a pontos idő.

Hamarosan már déli 12 lesz, azaz 9 perc múlva, és a délutáni csapat majd várja önöket. Először is Madi a déli krónikával, benne pedig Madi a Faris Turiszt hallhatják, aki a délelőtti hírszerkesztő volt, és még elkészített az önök számára a déli krónikát is. Mindenképpen jön a figyelmükbe. Meg persze délután is a Muravidéki Magyar Rádiót, mert Donner Tímea lesz itt önökkel, úgyhogy jó társaságban lesznek, ezért hallgassák az MMR-t. Na a délelőtti csapat pedig akkor lassan búcsúzik önöktől. Király Tomi volt a hangtechnikus, a zenéket pedig Király Boglárka válogatta. Köszönjük szépen az eddigi figyelmüket, továbbra is akkor jó rádiózást, szép délutát kívánunk mindenkinek!

0: kedden.
1: 17 órakor.
0: Biztos. Biztos?
1: 100%.
2: Nagyon sokan felültünk egy nagyon pici vonatra, és ez nagyon vicces volt, és közben tanultunk is. Körbevittek minket a városban vonattal, nagyjából összefoglalták a helynek a történetét, és utána pedig még gyalog is körbejárhattuk, úgyhogy tényleg mindent megtudtunk róla, amit csak lehet. Gyalog is körbejárhattuk, úgyhogy tényleg mindent megtudtunk róla, amit csak lehetett.
3: Nekem a szabadidő volt a kedvencem.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Donner Tímea a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A képviselők a Szlovénia fejlesztését célzó vészhelyzeti törvény második olvasatával kezdik a parlament ülését.
1: A pénzügyminisztérium számításai szerint a szabályozott üzemanyagárak várhatóan csökkennek holnap.
2: Ma a leendő Tisza kormányminiszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatásával kezdődött a magyar parlament ülése.
1: Kínába utazik a héten az amerikai elnök. Donald Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni helyzet miatt elhalasztotta.
2: Értékes 3 pontot szerzett a NAFTA tegnap Beltinci ellen a szlovén másodosztály 28. fordulójában.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A képviselők a Szlovénia fejlesztését célzó vészhelyzet törvény második olvasatával kezdik a parlament ülését, amelyet az NSZI, az SLS és a Fókusz, továbbá a Demokraták és a Resznica képviselői készítettek elő. Számos intézkedést javasolnak a közelgő energiaválságra, beleértve az alapvető élelmiszerek és egyes energiatermékek hozzáadott értékadójának csökkentésére.
1: A javaslat rendszer szintű megoldásokat is tartalmaz a kisvállalkozók kedvezőbb kezelése és az úgynevezett kvóták, az adók és a társadalombiztosítási járulékok, valamint az egészségügy és a nyugdíjak területén. A saláta tervezett 10 törvénybe avatkozik be, és a rendszer szintű beavatkozások nem csak a leköszönő koalíciót, hanem a szakszervezetek által vezetett szakma és a civil társadalom egy részét is felháborították. Figyelmeztetnek, hogy ez a tehetőseknek szóló törvény ugyanakkor 1 milliárd euróba fog kerülni a költségvetésnek.
0: A parlamenti ülésen a képviselők az országgyűlés munkaszerveinek létrehozásáról is döntenek. A legtöbb elnöki helyet az SDS kapja, összesen 8-at. A Gibányi Szvoboda 5, az NSZI körüli trió 4, az SD pedig 2 munkaszerv vezetését veheti át. A többi képviselőcsoport egy-egy elnöki helyre vágyik az országgyűlés bizottságaiban és szakbizottságaiban.
1: Az országgyűlés elnökének pénteki ülésén vita alakult ki a képviselőcsoportok vezetői között az ilyen elosztással kapcsolatban. A Gibányi Szobodá úgy véli, hogy a választási eredmény alapján, amely 29 képviselőt hozott nekik, több mint 5 elnöki hely járt volna. Az NSZI, az SLS és a Fókusz parlamenti csoportnak, amelyek 9 képviselővel rendelkeznek, kevesebb, mint 4 járt volna. Ezért azt javasolták, hogy az NSZI körüli trió mondjon le egy elnöki helyről, amely a Gibányi Szobodához kerülne, de a leendő koalícióban elutasították a javaslatot.
0: A pénzügyminisztérium számításai szerint a szabályozott üzemanyag árak várhatóan csökkennek holnaptól. Becslésük szerint a benzin ára körülbelül 8 centtel, literenként körülbelül 1,60 euró, a gázolaj pedig 5-től 8

0: centtel lesz kevesebb, literenként körülbelül 1 euró 67 centre csökken.
1: A fűtőolajára várhatóan szintén 5-8 centtel esik, literenként körülbelül 1 euró 32 centre mérséklődik. A közel-keleti háború küszöbön álló enyhülésére vonatkozó várakozások az elmúlt héten lefelé nyomták az olajárakat, miközben az euró nem ingadozott annyira a dollárral szemben, hogy jelentősen befolyásolja a szabályozott üzemanyagára kiszámítását, mutatott rá a pénzügyminisztérium. Becsléseik szerint ez teret nyit az üzemanyagárak csökkenésének, de a piac magas ingadozása miatt az előrejelzés továbbra sem megbízható, írta az SZTA.
0: A közlekedésbiztonsági ügynökség a rendőrséggel közösen szervezett országos megelőző kampány a mikromobilitás a kerékpárosok biztonságának növelését célozza mától vasárnapig. A melegebb napok miatt egyre többen vannak az utakon.
1: A kerékpárosoknak azt tanácsolják, hogy vezetés közben ne használjanak fejhallgatót vagy mobiltelefont, és mindig egyértelműen jelezzék kezükkel, hogy merre kanyarodnak. Ügyelniük kell arra, hogy jól láthatóak legyenek, ugyanakkor ellenőrizniük kell a kerékpár állapotát is. A védősisak használata kulcsfontosságú, mivel a súlyos fejsérülések kockázata 40-70%-kal alacsonyabb, hangsúlyozták. A kerékpárosok biztonsága tavaly romlott, mivel közel 1400 kerékpárosokat érintő közlekedési baleset történt, amelyek 58%-át maguk a kerékpárosok okozták. 8 kerékpáros életét veszítette, ami 4-jel több, mint egy évvel korábban.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli kronikáját. Ma a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatásával kezdődött reggel 8-kor a Magyar Parlament ülése. Magyar Péter vezetésével kedden az új kormány is feláll, kedden 16 órától az új országgyűlés plenáris ülés tart, ahol esküt tesznek a miniszterek.
1: Utána beindul a törvénygyár. A kétharmados Tisza többségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér Magyarországon a 2020 óta tartó először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, egyet-egyet a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Ma 13 bizottság tart meghallgatást, derül ki a parlament honlapján. Az Orbán kormány miniszterei ügyvezetőként hivatalban maradtak az új miniszterek kinevezéséig, rendeletet azonban csak halaszthatatlan esetben alkothatnak.
0: Akár ma is érkezhet a MOL új ajánlata Belgrádba, jelentette ki Dubravka Đedović Handanović energetikai miniszter. A Vajdaság ma cikke szerint a cél az, hogy a tárgyalások május 22-ig, vagyis az amerikai adminisztráció által megszabott határidőig lezárulhassanak.
1: A szerb miniszter szerint nem az a kérdés, hogy működni fog-e a finomító vagy sem, működnie kell. A kérdés az, milyen terjedelemben, milyen kapacitással, hogyan fogjuk felügyelni, mi történik, ha ez nem valósul meg, és hogyan védi meg akkor Szerbia magát, mert a finomító hatással van az ellátás biztonságra, a bruttó hazai termékre, a foglalkoztatottságra és az ipari növekedésre. Nem vagyunk elégedettek a finomító jövőbeni működésével, a piac ellátás biztonságával, valamint a NIST néhány évvel ezelőtt vállalt pénzügyi kötelezettségeivel kapcsolatos részletekkel, nyilatkozta Đedović Handanović.
0: Kínába utazik a héten az amerikai elnök. Donald Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. Korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni helyzet miatt elhalasztotta.
1: Trump és Xi Jinping legutóbb tavaly októberben találkozott személyesen az APEC csúcs találkozóján. Egyes elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat, és kedvezőtlen hatással voltak a világgazdaságra is. A megbeszélések napirendjén szerepelhet még a közel-keleti helyzet és Tajvan kérdése is.
2: Sport.
0: Újabb 3 pontot szerzett tegnap a NAFTA felújított lendvai focipályán a szlovén másodosztály 28. fordulójában. A beltinci elleni rangadón Pichler és Gorenc Stankovic talált a rivális kapujába, a beltinci 1 góllal távozott. A következő fordulóban a NAFTA a listán második, Brynje Grosuplje otthonában mérkőzik, majd idehaza a Triglav elleni mérkőzésre kerül sor a bajnokság utolsó fordulójában. A hétvégén 4 mérkőzést rendeztek az első fociligában. A Bravo és a Koper tudta megszerezni a 3 pontot, úgy szintén a Mura, amely a Primorjet verte hazai pályán. A Maribor és az Olimpia mérkőzése 0-0-ás döntetlennel ért véget. A Domžale és a Celje közötti mérkőzés időpontja azonban nem ismert. A férfi kosárlabda OTP Banka Liga negyeddöntőjének 2. mérkőzését rendezik ma a Triglav Krány és a Perspektíva Illíria között, az összecsapás pedig 17 óra 30 perckor veszi kezdetét.
1: Időjárás. Ma nyugaton és helyenként a középső ország részben jobbára borult időre kell számítani, helyi záporokkal, zivatarokkal. Keleten délután délnyugati szél mellett megnövekedik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 22 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe, munkálatok miatt zárva van a Steyr-pálya, Szlovenska-Bistrica-Szever leágazása Ljubljana irányában. Baleset miatt akadozik a tenger melléki stráda forgalma Posztony előtt Koper irányában. A Steyr-pályán Celje-Center előtt Maribor felé, valamint Golorebru előtt szintén Maribor irányában.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Király Tomi délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Donner Tímea műsorvezető és Lebár Teodor délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
2: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

Zalatnai Sarolta énekelt az imént, és további előadók jönnek ebben az órában. Egy perccel vagyunk most 12:45 után. Mindjárt Szécsi Pállal megyünk tovább. A Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják május 11-én hétfőn délután. A közlekedési kultúra napja van egyébként ma. Ennek megtartását először 2015-ben kezdeményezte a Magyar Szaktárca és Tár szervezetei. A közlekedési kultúra kialakítása és elmélyítése egy komoly ügy. Nem pusztán azért, mert kulturált körülmények és udvarias előzékeny emberek között jó érzés közlekedni, hanem azért is, mert a kulturált közlekedés egyben biztonságosabb is, úgyhogy ha önök is közlekednek, legyenek nagyon körültekintőek, vigyázzanak magukra. Jön tehát ez a zenés óra, egyébként este 7-ig számítunk figyelmükre, 1 órakor jövünk majd a friss információkkal.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Május 11-e van, hétfő délután, 1 óra a pontos idő, friss információk itt az MMR-en. A délelőtt folyamán még némileg sütött ránk a nap, most viszont megnövekedett a felhőzet itt vidékünkön is. 22 fokot mutatnak ezzel együtt a hőmérők, ennél több nem nagyon lesz egyébként a mai napon, hiszen érkezik némi változás időjárásunkban. 22 fokot mértek legutóbb Muraszombat környékén és Mariborban is, a főváros környékén 18 fok van, Koper 17 fok és a Kredaricáról 1 fokot jelentenek. Egyébként mindenütt változóan felhős az ég az ország felett, és sok helyütt fúj a szél is. 15 és 23 fok között alakulnak ma a maximumok. Éjszaka és este várhatók majd záporok, ezek lassan majd elhalnak, és reggelre átmenetileg kissé tisztul vagy nyugszik az idő, de holnap is kell számítanunk csapadékra. Holnap reggel és délelőtt csapadék, kezdetben záporok, zivatarok fordulhatnak elő, észak felől terjed ki majd egész Szlovéniára. Ez a csapadék zóna átmenetileg megerősödik, az északi szél is. A tenger melléken mérsékelt vagy erős lesz a búra, érezhetően lehűl majd a levegő, a havazás határa is csökkenni fog, 1000 méter körül lesz majd. Délután északnyugat felől kezd el tisztulni az ég, tehát holnap délutánról van már szó. Figyelmeztetést adtak ki egyébként, egy hidegfront vonul majd át felettünk, és átmenetileg erős lehet az északi szél, a széllökések meghaladhatják a 70 km per órát, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, főleg záporok, zivatarok környezetében. Ami Magyarország időjárását illeti, erősen megnövekszik a fátyol, illetve a gomoly felhőzet. Napközben helyenként záporok, zivatarok kialakulása várható. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. És jelenleg 22 fok körüli a hőmérséklet szerte az országban, illetve hát amit még nem ért el a hidegfront, és ez is a maximum érték egyébként. Ha a magyar időképet megnézzük, akkor sárga riasztást adtak ki az ivatarra, és még itt a nyugati tájakon, a Dunántúl nagy részén változóan felhős az ég, még ha fúj is a szél, és nem túl kellemes az idő, addig a Tiszántúlon, illetve az északi középhegység területén már nagy területen esik az eső, záporokról, zivatarokról is beszámolnak, úgyhogy ez majd lassan bennünket is elér egyébként. Holnap markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, tőlünk keletebbre zivatarra is. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keletebbre még esős marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, mely sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Említettem, hogy figyelmeztetést adtak ki emiatt. A reggeli értékek 8 és 14 fok között alakulnak, a napi maximumok 12 és 22 fok között lesznek majd, úgyhogy holnap elég barátságtalan időre kell készülnünk. Na lássuk, mi lesz a folytatás. Szerdán kezdetben sok napsütésben lehet részünk, majd napközben megint csak egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és a megnövekvő felhőzetből, hát úgy írják, hogy a Tiszántúlon alakulhatnak ki elsősorban záporok, de lehet, hogy másutt is lesz majd. Minden esetre mindenütt csökkenni fog a maximum érték, 20 fok alatti értékeket mérhetünk majd szerdán. Csütörtökön aztán napos gomoly felhős időre készülhetünk, az Alpok alján fordulhat elő csapadék zápor formájában, némileg mérséklődik majd a légmozgás. Hajnalra 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 19-23 fokot mérhetünk majd. Bízunk benne, hogy gyorsan odébb áll majd ez a hidegfront, és nem lesz túlságosan pusztító, esőre meg nagyon-nagyon nagy szükség van. Ami a pollenterhelést illeti, ez most felerősödött, de az esőnek köszönhetően majd csökkenni fog természetesen, de az allergiások azért érezhetik a különböző kellemetlen panaszokat, úgyhogy amivel szokták enyhíteni, azt mindenképpen tegyék meg, folytassák. A közeledő hidegfront elő oldalán intenzív melegedés zajlik. A melegfrontra, illetve a melegedésre érzékenyek körében fordulhat elő fejfájás, migrén, rosszulét, vérnyomás,

0: problémák és keringési panaszok, úgyhogy ha ilyeneket tapasztalnak, akkor előfordulhat, hogy ez a melegedés miatt van. Általános tünet lehet egyébként még a fáradékonyság, a bágyottság és a dekoncentráltság is. Az erős szél miatt erősebbek lehetnek a panaszok, úgyhogy erre figyeljenek oda. Többfelé alakulhatnak majd ki záporok, zivatarok a következő nap folyamán is. Ezek környezetében füllettebbé, párásabbá válhat a levegő, ami nehéz légzést és légszomjat okozhat, úgyhogy főleg a légzőszervi betegséggel élők legyenek nagyon körültekintőek, vigyázzanak magukra, illetve hát más is érezheti a kellemetlen panaszokat, legyenek nagyon körültekintőek.
1: Közlekedési hírek.
0: Egyelőre száraz utakon folyik a forgalom, de ez változhat majd a hideg front érkeztével. Jelentős mértékben a mai napon talán még nem, de a holnapi már biztosan. Az intenzívebb zivatarok okozta felhőszakadás miatt néhol villámárvizek, vízátfolyások nehezíthetik a közlekedést, úgyhogy nagyon körültekintően érdemes közlekedni. Egyébként is megnövekedett forgalom fordul elő sok helyütt. A tengermelléki autópályán Szenozsecs előtt Koper felé valami miatt csúszós az útfelület, legyenek nagyon figyelmesek, hogyha erre tartanak. Aztán meghibásodott jármű miatt akadályozott a forgalom a Dolenszkói autópályán, Bics irányából Novomesto felé, egy sávot le is zártak. Aztán a Podravjei autópályán a Maribori reptér és a Szlivnica csomópont között Maribor felé szintén baleset miatt, illetve jármű meghibásodás miatt lezártak egy sávot, és a Gorenszkói autópályán Pottábor előtt Ausztria felé és le kellett zárni egy sávot. Torlódik a forgalom Vörtnika és Posztolyna között Koper irányába, aztán egyes szakaszokon a teherautók torlódtak fel, és a Karavánke alagút előtt is egy kiló méteres a torlódás. Itt is a teherautók állnak sorjában. Ami vidékünket illeti, nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, estig Ljutomer környékén számíthatunk radarra. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! A friss információkat hallották május 11-én, egy kicsit hosszabban tekintettel arra, hogy változás előtt áll időjárásunk, és erre mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet és felkészülni rá. Lassan 8 perccel vagyunk 1 óra után, a próza után most zenével folytatjuk, és nem sokára a sportműsor következik majd.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm az Aréna hallgatóit! Tegnap Lendván a Városi Sportparkban az új gyepszőnyeg avatóját és átadását követően vette kezdetét a NAFTA Beltinci rangadó, amelyet teltház előtt játszottak. A gól nélküli első félidő után a Beltinci az 57. percben szerzett vezetést, amikor Vitos Strackl egy szögletrugás után betalált. A sárga legénység előnye azonban csak 4 percig tartott, Alex Pichler egyenlített. A hazaiak a 68. percben fordított a szöglet után Bakti Balázs passzolt Tibor Gorenc Stankovics védőhöz, aki támadó stílusban egyből lőtt, és a léc alá helyezte a bőrt, így 2-1 lett az állás. A NAFTA-nak ezután több lehetősége volt növelni az előnyt, de a Beltinci is közel volt a gólhoz, mégpedig a 89. percben, amikor a volt naftás Dominik Dörk veszélyeztetett, de a hazai kapus Lukasz Rjausek nagyot védett. A Beltinci ezzel elszenvedte első vereségét a bajnokság tavaszi szakaszában, míg a NAFTA folytatta veretlenségi sorozatát. A mérkőzést, a NAFTA 2-1-es győzelmét Bozsik József vezetőedző így értékelte.
2: Igen, én azt gondolom első osztályú volt a színvonal, tehát a Beltinci előtt is le a kalappal. Nem véletlen voltak veretlenek ugye egész tavasszal. Nagyon örülünk, hogy ellenünk nem tudták folytatni ezt a sorozatot, de tényleg egy fantasztikus mérkőzés volt, olyan játékminőség volt, ami azt gondolom, hogy tényleg az első osztályba kívánkozik. Azt mondtam a srácoknak, hogy nekem az a véleményem, hogy ők első osztályú csapat, de ugye ezt minden héten bizonyítani kell. Megint megmutattuk, valóban 0-1 után ugye láttam egy kis aggodalmat a lelátón az arcokon, de én azt gondolom ez az erőssége ennek a csapatnak, hogy pontosan tudják, hogy menni kell tovább, csinálni kell a játékunkat, meg fogja hozni az eredményt, és nem tettünk máshogy most sem. Igazából egész szezonunk erről szól, játsszuk a saját játékunkat, és hiszünk abban, hogy ez meghozza azt az eredményt, amit szeretnénk, és hála jó Istennek ez ma is sikerült.
3: Játszani a saját játékot a következő fordulóba, és hozza meg azt a várt eredményt a következő két fordulóba.
2: De a proféta szóljon belőle.
1: Az edző kitért a játéktér új gyepszőnyegére is, az infrastruktúra fejlesztések fontosságára.
2: Le a kalappal a város előtt. Még kell neki azért egy kis idő, hogy összeálljon a gyepszőnyeg, ugye azt lehet rajta látni. Nem volt teljesen egyenletes a pálya, de azzal, hogy belocsoltuk a kezdés előtt és fél időben is, így úgy csúszott, úgy ment rajta a labda, hogy ez nem jelentett problémát. Úgyhogy tényleg azt hiszem, hogy most kezd odaérni ez a klub, amit ugye én az érkezésemkor mondtam, hogy mi a tervünk, hogy 3 év alatt oda szeretnénk érni, hogy az infrastruktúrális fejlesztések mellett építsünk egy stabil első osztályú klubot. Azt bizonyítottuk, hogy erre készen állunk, jövő héten szeretnénk megnyerni a bajnokságot.
1: Alex Pichler, a NAFTA csapatkapitánya szerint jó volt játszani és nyerni az új játéktéren, habár látni és érezni, hogy a gyepszőnyegnek idő kell, tehát még nem tökéletes, de így is jobbak a körülmények, mint korábban voltak. Jó volt teltház előtt szerepelni, a mérkőzés ilyenkor tempósabb, szögezte le.
4: Da ni bilo časa, da se trava mogoče da res perfektno, ampak že zdaj so pogoji pač boljši, kot so bili pred tem in bilo je fajn, pa tudi tako ste rekli, polne tribune, vedno tekmo naredijo boljše.
1: A NAFTA csapatkapitánya elmondta még, hogy jó iramú mérkőzést játszottak, hiszen már az első félidőben 3-4 komoly helyzetet dolgoztak ki, viszont a nyugodtság hiányzott a befejezéshez. A kapott gól után sem hajtották le fejüket, koncentráltak maradtak, és sikerült megfordítani a meccset. Örülnek, hogy ilyen útilapúval vághatnak neki a bajnokság utolsó két fordulójának.
4: Alex, most szuper tekma. Že v prvem polčasu imeli 3-4 situacije, ampak nismo bili dovolj mirni. Potem pa ja, tudi po prejetem zadetku nismo dali glav dol, ostali smo zbrani in uspelo nam je preobrat in res smo veseli, da gremo s tako popotnico v zadnja dva kroga.
1: Luka Poredos is mikrofonunk elé állt. Szerinte most mutatkozott meg, milyen tésztából van a csapat, miből gyúrták őket. A Beltinci is jó együttes, de a NAFTA is hozta a forma erősségét. Megérdemelte nyerték meg a derbit. Egy pont választja el őket a feljutástól, de van még két forduló. Persze, mindkettő esetében a győzelem a cél.
5: Zdaj se bo pokazalo, da je z pravega testa. Tudi Beltinci so res zelo dobra ekipa, tako da danes smo res morali dati vse od sebe. Ampak mislim, da smo pokazali svojo kvaliteto in mislim, da zasluženo zmagali to tekmo. Gremo dalje, rabimo še vseeno piko, gremo na zmago obe dve tekmi.
1: Magyar János, lendvai polgármestert arra kértük fel, értékelje a játéktér új gyepszőnyegének, a szisztematikus sportfejlesztéseknek a fontosságát és a NAFTA pontszerzését is.
6: Nagyon szép hangulatban, pozitív hangulatban lezajlott a nyitási ceremónia. A sport része pedig megint pozitív, amit már mondtam, hogy pozitívan múlott, jó hangulatban, szóval zökkenőmentes semmi rendellenesség nem történt, és ez a legfontosabb Muravidéken ez a futball ünnepe, és itt van Muravidéken a focinak a legtöbb nézője. De azt is kell tudni, hogy ha a NAFTA fölkerül, a Mura bemarad, akkor még tovább maradnak ezek a rangadók, hogyha a NAFTA az első ligában játszik, akkor még ez a befektetés még pozitív és jobb hasznát tudja venni. A futballszövetség elnökével is beszélgettünk, hogy egyéb meccseket, országos szintű, magas rangú meccseket is majd ide fognak tervezni. Ez fontos számunkra, hogy a hazai népnek magasabb szintű futballt is tudunk idehozni, úgyhogy örülök neki, mindenki pozitívan vélekedett.
1: Szögezte le Magyar János. Mondjuk el még, hogy a NAFTA a 23. bajnoki győzelmével megőrizte 5 pontos előnyét legközelebbi üldözőjével, a Brinjével szemben. Szombaton a szlovén kupa döntőse fölényesen győzött Szlovenska Bistricán, ahol szintén pályaavató ünnepség volt. Annak ellenére, hogy a Brinje Grosuple az 50. percben emberhátrányba került, Miha Drobnikár piros lapot kapott, ugyanis mégis nyert, mégpedig 4-0-ra. Nikola Jovicevic duplázott, így már 16 gólnál tart. A tabellán harmadik Triglav Marko Brkić góljával nyert idegenben a Sežana vendégeként. A krányi csapat 6 ponttal van lemaradva Brinjétől. A gólövő lista élén a naftás Amadej Marosa és a Beltinci játékosa Murat Bajraj áll 19 góllal. Az előttünk álló hétvégén a versenyszezon rangadója lesz műsoron a másodosztályban. A tabellán második 69 pontos Brinje vendége lesz a lista vezető, eddig veretlen 74 pontos NAFTA, vasárnap 19:30-kor. A lendvai csapatnak 1 pont kell a közvetlen feljutáshoz. Érdekes gondolatmenet hangzott el a vasárnapi helyi rangadó előtt nyilatkozva az Ekipa sportlapnak a Beltinci szakvezetőtől. Szerinte a NAFTA nyomás alatt van, nem miattuk, hanem a hátralévő 2 forduló miatt. Edzőként megtapasztalta, milyen érzés elveszíteni az utolsó 2 fordulót, amikor a várt trófea nélkül maradt. A lendvai csapat jelenleg olyan helyzetben van, hogy már nem nyerheti meg a bajnoki címet, mivel már megnyerték, csak elveszítheti. Ha valaki azt mondja, hogy ez nem nyomás, az hazudik. Nyilatkozta az 51 éves szakember, akinek a Beltinci klubvezetés a következő szezonra is bizalmat szavazott. Ami pedig az első ligát illeti, a bajnokság 34. körében a Mura 2-0-ra legyőzte a Primorjét és megőrizte első ligás státuszát. A Mura a 8., míg a Primorje a 9. helyet szerezte meg, ami azt jelenti, hogy selejtezőt játszik a bennmaradásért. A Maribori Népligetben közel 7000 néző előtt megrendezett örökrangadót szurkolói rendbontások jellemezték. A mérkőzést kétszer is félbeszakították, és a második félidő elején le is mondták. A Maribor a 2007-2008-as szezon óta először maradt Európa Liga mérkőzés nélkül. A holnapi arénában a NAFTA U15-ös és U17-es együttes első ligába jutásának örömét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk holnap is. Mára megköszönjük figyelmüket, viszont hallásra!

0: Én nem csináltam semmit, semmit nem fedeztem fel. Én csak tettem, amit mondtak, én csak tettem, amit kell. És én nem bántottam senkit úgy, mint annyi jó gyerek. Talán ezért van, hogy egyfolytában csak ráfizetek. Ez van, ez van, ez van, ez van. Hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon, majdnem megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk meg, értes lesz rá idő, mód és hely. Épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a francnak kell. Ez van, ez van, ez van, ez van. Te csak megmondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Azért kérlek többé, ne segíts, ha nem nagyon muszáj. Mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúsz. És már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van, ez van, ez van. Én már eszmeileg jó ideje nem táplálkozom. Soványabban nézek szét a szakadt polcokon. Bár még akad néhány konzervbeszéd, konzervigazság, de a címkéken a szavatosság réges-rég lejárt. Ez van, ez van, ez van, ez van. Hogyha történt veled ilyen, vagy már láttál hasonlót, kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót. És ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is incs. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol régen semmi sincs. Ez van, ez van, ez van, ez van. Ők csak megásták a gödröt, s aztán ültették a fát. És a gyökere volt fölül, és a földben lenne az ág. Én már nem is szóltam nekik, hogyan lenne jobb vagy szebb. Tudod, ők értenek hozzá csupa jó nagy, s ez van. Ez van, ez van, ez van, ez van, ez van. Ez van, ez van, ez van, ez van, ez van, ez van,
1: ez van,
2: ez van,
0: ez van,
2: ez van,
0: ez van,
2: ez van,
1: ez van,
0: ez van,
3: ez van,
2: ez van.
0: Ez van,
3: ez van,
1: ez van,
0: ez van,
3: ez van,
0: ez van, ez van.
4: Kern András énekelt, az van, hogy május 11-én a Ferencek és a Zsigák ünneplik névnapjukat. A Ferenc az olasz Francesco név latinosított formájából származik, jelentése francia. A szlovén naptárban Zsiga névnap van, ez a Zsigmond egy változata. A germán eredetű német Zigmund, Zigizmund névből származik, elemének jelentése győzelem és védelem. Aztán Fábio, Fábius, Filip, Filip, Fülöp, Guido, Izidor, Jakab, Jákó, Kalliszta, Majlát, Májva, Mirandella, Mirandola, vagy Mirandolina névnap is van. A mai kalendáriumban május 11-e van. A névnaposok mellett a születésnaposokat is köszönti a Muravidéki Magyar Rádió. Legyen nagyon szép a mai napjuk, és ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hogy mi lesz itt nálunk. Zenék természetesen ebben az órában, de lesz majd egy friss zenei ajánlat is, ez egy picit kiemelkedik a többi közül. Aztán folytatjuk tovább is zenei válogatással, 2 órakor pedig hírek következnek, majd hallgassák meg.

Ez a Napi Friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és hoztam most egy olyan előadót, aki 14 év után jelentkezett újra szólóban, ő pedig nem más, mint Joe Jonas, és őszintébb, mint valaha. Joe Jonas legutóbbi szólólemeze 2011-ben jelent meg, most viszont újra egyedül állt mikrofon mögé, a Jonas Brothers középső tagja, és elhozta a nagy közönség számára a Music for People Who Believe in Love című anyagát. Az énekes most egy igazán különleges és szívhez szóló szerzeményt dobott piacra, Heart by Heart címmel, amit egyébként a brit slágergyáros Louis Capaldi szerzett. Elmondása szerint tavaly nyár végén vagy ősz elején vehették fel a dalt, és ezt várta a legjobban, hogy megmutathassa a rajongóinak. A dalt valójában Szeván Kotica ajánlotta nekem, ő írta Louis Capaldival együtt, és nagyon megtetszett az üzenete. Nagyon erős kapcsolatot éreztem vele, így csináltunk rajta néhány apró módosítást, és tavaly nyár vagy ősz környékén fel is vettük. Joe úgy fogalmazott, hogy ő már túlságosan is személyesnek érezte ezeket a dalokat. Az, amit mostanában írok, valóban nagyon személyesek, és önző módon nem is akartam másokkal megosztani, ennek különösen az én hangomon kellett megszólalnia. Hát akkor érkezzen most Joe Jonas és a legújabb dal, A Heart by Heart.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Valeti Zsuzsa hírszerkesztő. A Természeti Erőforrások és Területrendezési Minisztérium a közbeszerzési portálon közzétette a Rakicsáni geotermikus kút

0: folyóból a horvát hatóságok. A vízbe fulladt áldozatok egy 5 migránsból álló csoport tagjai voltak, akik szombaton megpróbáltak Horvátországból illegálisan Szlovéniába szökni. Közülük 3 elmerültek a folyóban, jelentette be ma a novomesztói rendőrség. A mai napon a leendő magyar kormány miniszterjelöltjeit hallgatják meg az országgyűlés szakbizottságai előtt. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsága folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Hétfőn 13 bizottság tart meghallgatást, derül ki a parlamenti honlapon található meghívókból. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatások kedden is folytatódnak a parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára. A miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. Az országgyűlés kedd délután tartja következő ülését, amelyen már esküt tehetnek a miniszterek. Az Európai Bizottság reményei szerint már jövő héten folyósítható lesz az Ukrajna számára jóváhagyott 90 milliárd eurós hitel első részlete, jelentette be Marta Kos, az EU szomszédság politikáért és bővítésért felelős szlovén biztosa a brüsszeli külügyminiszteri tanácsülés előtt. Elmondása szerint az Európai Unió jó úton halad az első kifizetések előkészítésével kapcsolatban. A biztos emlékeztetett arra, hogy a hitel 2027 végéig szól, és az EU új több éves költségvetéséről még folynak a tárgyalások. Hangsúlyozta, hogy a pénzeszközök egy része az ukrán állami költségvetésbe kerül, aminek feltétele, hogy Ukrajna folytatja a reformok végrehajtását. Az Európai Unió tanácsa április 23-án fogadta el azt az utolsó kulcsfontosságú jogszabályt, amely szükséges volt a 2 éves, összesen 90 milliárd eurós ukrajnai hitel jóváhagyásához. Xi Jinping elnök meghívására Donald G. Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke május 13-a és 15-e között állami látogatást tesz Kínában, közölte a kínai külügyminisztérium. Trump kínai kollégájával a kereskedelemről és Iránról fog tárgyalni, továbbá várhatóan arra fogja sürgetni Pekinget, hogy befolyását felhasználva gyakoroljon nyomást Iránra, hogy kössön megállapodást Washingtonnal. A látogatás lesz az első egy hivatalban lévő amerikai elnök részéről közel 1 évtized óta, mivel Trump első hivatali ideje alatt 2017. novemberében utazott Kínába. Trump útja magában foglal egy üdvözlő ceremóniát, egy népszemközti találkozót Xivel, majd a pekingi égtemplomának megtekintését. Csütörtök este Trump részt vesz egy állami banketten, pénteken pedig munkaebédet tart Xivel, mielőtt távozik, erősítette meg a Fehérház.
1: Időjárás.
0: A nyugati és részben a középső területek felett erősen felhős lesz az ég, és ismétlődő záporokra, zivatarokra lehet számítani. A csapadékzóna délután eléri a keleti ország részt is. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 15-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Gergely Róbert énekelt az imént, és akkor folytassuk tovább néhány programajánlóval így a hétfő délutánt. 2:43 a mai napra van egy program. Az élethosszig tartó tanulás hetek keretein belül nyílt próbát tart a Vita Kamara Kórus a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége helyiségeiben 7 és 8 óra között. Sok szeretettel várnak mindenkit, aki szeret énekelni, érdekli az énekkar, vagy szeretne csatlakozni a Vita csapatához, esetleg érdekli, hogy hogy telik egy énekkari próba. Tehát ma este 7:30-tól 8-ig Lendván a főutca 2-es szám alatt meg lehet tekinteni ezt a nyílt próbát. A Vita Kamara Kórus ad erre lehetőséget. Aztán szerdai a következő program, kétnyelvű oktatás a Muravidéken című dokumentumfilm bemutatója. Május 13-án szerdán 19 órakor lesz a Bánfi Központban. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, a rendező Gál Anasztázia. Pénteki program a következő, Táncolva öröklődik a címe annak az előadásnak, amelyikkel a Bekecs együttes érkezik május 15-én pénteken Lendvára. Az este 8-kor kezdődő produkció autentikus képet ad a Kárpát-medence folklóriáról. Az összeállítás az átörökítésbe vetett mély hitből készült, és abból a meggyőződésből, hogy csak ezekkel a szálakkal lehet a jövőt építeni. A műsort Farkas Tamás rendező koreográfus és Farkas Ágnes koreográfus táncmester készítették. A zenei szerkesztője Ricciu Ilka és Farkas Tamás szeretettel várják az érdeklődőket május 15-én pénteken erre a programra. És a Liszt intézet programjait is ajánljuk figyelmükbe, hiszen a Liszt kulturális napok egy egyhetes programsorozat, amelynek célja Magyarország kultúrájának, művészetének, gasztronómiájának megismertetése a szlovén nagy közönséggel. A programsorozat a Ljubljanai Liszt intézet egyik legnagyobb programja, amely 2026-ban harmadik alkalommal kerül megrendezésre. Május 11-től 15-ig Ljubljana több helyszínén is kulturális programok várják az érdeklődőket. A hét csúcspontja mindig a pénteki nap, amelyen a Liszt intézet melletti kis utcában tartott Lisztománia, azaz Magyar Utca Fesztivál tartják meg, amely Magyarország kulturális és kulináris gazdagságát mutatja be. Május 11-e van, a mai napon tehát nyitó koncertre kerül sor. Csatlakozzon ön is a közönséghez, amikor is ifjabb Sallai Jenő varázslatos hegedű koncertjét lehet meghallgatni a Liszt kulturális napok nyitó rendezvényén. Sallai Jenő hegedűművész és tanár, aki több nemzetközi színpadon is játszott, többek között Svájcban, Olaszországban, sőt a Vatikánban is. Úgyhogy ezzel a nyitó koncerttel indul majd a harmadik Liszt kulturális napok a mai napon este 18 órakor a Liszt intézetben, és aztán az egész hétre várják önöket majd különböző programokkal. Kedden például valós idejű kompozíció Villany Leo és Alma Mater Európea Tánc Akadémia, erre várják az érdeklődőket. A Tánc Akadémia hallgatói fognak össze egy élő improvizatív előadás keretében a művészeti vezető Grecsó Zoltán. Ez majd kedden lesz 19 órakor a Liszt intézetben. Szerdán aztán egészségnapot tartanak hévízzel, ez már délelőtt 10 órakor kezdetét veszi, délután 1-ig tart szintén a Liszt intézet a helyszín. A fesztivál hét közepén a főszerepet az egészség, valamint a test és a lélek egyensúlya kapja, ebben segít majd az idei Liszt kulturális napok magyar díszvendégvárosa Hévíz, az egészségtudatos életmód egyik ikonikus képviselőjeként. Úgyhogy ezzel is várják az érdeklődőket, ez lesz tehát majd szerdán, és ahogy említettem, egész héten lesznek nagyon változatos programok, az interneten tudnak tájékozódni. A lényeg tehát a ma esti koncert, ifjabb Sallai Jenő hegedű koncertje 18 órától a Liszt intézetben. Mindenkit szeretettel várnak.

Mindjárt 3:43 lesz, és összeáll lassan a terepjáró, délután 3 órától várjuk a hallgatókat, mégpedig a következő témákkal. A Lendvai Sportpark felújítja a gyepszőnyegét tegnap, a NAFTA beltinci rangadó előtt adták át rendeltetésének, ezzel indulunk majd. Aztán a múlt hetet az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában továbbképzéssel zárták, hogy milyen apropóból megtudhatják a terepjáróból. A Moravszke-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Pártosalván kulináris délelőttöt szervezett, kollégán kilátogatott a helyszínre. Ahogy ott volt egy kolléga, a második határtalan vásáron is, a Zsitkóc és Bödeháza között található hetés barátságparkban. És Szlovénia történetének egyik legnagyobb kábítószerügyi fogásáról is beszámolunk a terepjáróban, 3 órától számítunk figyelmükre.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a Terepjáró hallgatóit. Zorán Stefanovic, a szlovén parlament új elnöke, Radenko Mijatovic, a szlovén labdarúgó szövetség elnöke és Magyar János Lendva község polgármestere jelenlétében adták át rendeltetésének a lendvai városi sportpark felújított játékterét tegnap délután. Göncz Edit beszámolója.
2: A vadonatúj gyepszőnyege megtartott sajtónyilatkozatában a szlovén parlament elnöke hangsúlyozta. A felújításnak nagy jelentősége van abból a szempontból is, mert a NAFTA labdarúgó klub idén ünnepeli fennállásánpontból is, mert a NAFTA labdarúgó klub idén ünnepeli fennállásának 123.

0: megőrzésében, a közösségi kapcsolatok fenntartásában, mondta a szlovén parlament új elnöke, majd gratulált mindazoknak, akik kivették részüket a fontos beruházás megvalósításában.
1: Zdaj vem, da ta prenova, da ma danes posebno težo, že zaradi tega, ker neka nafta letos slavi 123 let, ker je neka posebna dediščina in tradicija, ki si zasluži najboljše športne pogoje. Ampak moram reči, da ne gre samo za vrhunski šport, temveč tudi za zavedanje dejstva, da danes mladina bistveno preveč časa posveti zaslonom, mobilnim aparatom in da je prav, da imajo tudi oni neka posebna mesta za druženje, za rekreacijo, pa tudi starejši za zdrav način življenja, pa nasploh ljudje za nek zdrav življenjski slog in pa druženje. Tako da navdušen sem ob vsaki taki novi pridobitvi in iskreno čestitam vsem, ki so bili udeleženi ali pa so bili nek del tega.
0: A szlovén parlament elnökének média nyilatkozata után a labdarúgó szövetség első embere állt mikrofon elé. Radenko Mijatović a naftának az első ligás belépő kiváltását kívánta. A községnek, a polgármesternek és a klubnak pedig gratulált e rendkívül jelentős beruházáshoz, mely nem csak a klub működését segíti és szolgálja, hanem szélesebb körben a szlovén futball élet számára is fontos fejlesztés. Elsősorban azonban a gyerekeknek, a fiataloknak biztosít lehetőséget, hogy korszerű körülmények közepette üzhetik a futballt.
2: Najprej pozdravo vse skupaj tukaj v Lendavi pred to pomembno drugoligaško tekmo. NK Nafti bi zaželel preboj nazaj v prvo slovensko nogometno ligo. Županu in občini skupaj s klubom bi pa rad čestital na tej izjemni pridobitvi, ki je pomembna ne samo za klub in delovanje kluba, ampak tudi za slovenski nogomet. Predvsem je pa pomembno, da otrokom in vsem tistim, ki so v Lendavi ukvarjajo z nogometom, zagotovijo spodobne pogoje za ukvarjanje s tem čudovitim športom.
0: A Lendvai Sportpark új beruházásának munkálatai magába foglalták a földmunkákat, a gyepszőnyek cseréjét, az öntöző és vízelvezető rendszer kiépítését, valamint a gyep fűtési rendszerének kiépítését. A felújítás közel 1 millió euróba került. A kivitelező a Turjánci GMV vállalat volt helyi alvállalkozók segítségével, szögezte le Magyar János polgármester, majd rádiónknak külön részletezte.
3: Két helyre pályáztunk, az első a gazdasági és sportminisztérium, ahol sikeresek voltunk és 250 ezer eurót tudtunk kapni, a másikat pedig a Szlovéniai Futballszövetségre, ott még 300 ezer, szóval 550 ezer euróval könnyítettünk, úgymond a költségvetésen, és csak a többletét, a 450 ezer eurót tudtuk, vagyis körülött a költségvetésből hozzáadni, hogy a projekt teljesében le legyen zárva. Itt ez elég komplexus befektetés volt, már tavaly bonyodalmak voltak, 7 közbeszerzés után sikeres összeget kaptunk, 878, szóval 900 ezer durva összegbe kaptunk ajánlatot. Elkezdődtek a munkálatok decemberben, januárban az a hó volt, két ízbe is megálltotta a munkálatokat, akkor kicsit kezdett bonyolulni. A gond, hogy nem lesz a bajnokság végére kész a pálya, de azért összefogtak, dolgoztak nagyon sokat. Játéktért kompletan el volt távolítva, és persze akkor volt a hó, és az bevizesedett, és nem tudtak dolgozni, de annak ellenére a maradt időszakban azért nagy erőfeszítéseket tettek, hogy újra fölállítsák már a talajfűtést, a újra vízelvezetést, a gyép lerakását, és akkor a gyép öntözését. Ez mellett a szabványok szerint a gyép mellé műfű ilyen sáv van húzva, azon kívül még burkoló télkővel van lerakva. Akkor kerítés és egyéb más újdonságok vannak, és el van készítve a fűtésre való kazán beállításra. Ez a harmadik fázis a felújításnak.
0: A polgármester még hangsúlyozta, Lendva község sikeresen pályázhat válogatott szintű és nemzetközi labdarúgó mérkőzések rendezésére is. A szalag átvágás pillanatait szórványos fügyszó előzte meg a lelátóról, amikor a szlovén parlament új elnöke szólt a közönséghez.

0: Az ünnepi köszöntők után Simon Stihec dobronaki plébános szentelte meg az új gyepszőnyeget. A műsorban közreműködött a Bakóczi Fúvós zenekar. A Nafta Beltinci derbin pedig hallható volt a Gorgone szurkoló csoport új indulója is.
1: A múlt hetet az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában továbbképzéssel zárták. Pisztyánk Mária, magyar nyelvi szaktanácsos, az Oktatási Intézet Muraszombati Egysége nevében köszöntőjében elmondta, az új tanévvel életbe lépő tantervek jártasságot követelnek a kortárs magyar irodalom tanításának tervezésében, értékelésében, módszerében. A tanároknak jártasságot kell szerezniük ahhoz, hogy az iskolásokkal is meg tudják szerettetni ezeket a szövegeket. Az esemény szervezője a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom tanszéke volt. Dr. Rudas Jutka tanszékvezető a kihívásokról nyilatkozott Botka Ágnes mikrofonja előtt.
2: Tehát a Maribori Magyar Tanszék pályázott a Vendégoktatók a Magyar Kultúráért programban, és ennek keretén belül valósítottuk meg most ezt a továbbképzést. Mi mindig úgy szoktunk pályázni, hogy írókat, költőket szoktunk meghívni, hogy bemutassuk őket a hallgatóinknak. De mivel hogy új tantervi reform történt Szlovéniában, 2025-ben fejeződött be, és mi is részt vettünk ezekben a tantárgy felújításokban a lektorúrral, úgy döntöttünk, hogy most egy vendégelőadót hívunk meg, mert a tantárgyakban olyan irodalmi művek is bekerültek, amelyek kortárs irodalmi művek. És úgy éreztük, vagy én úgy éreztem, hogy lehet, hogy a tanárok ezeket a műveket nem ismerik, és jó lenne, hogyha lenne erről egy előadás. És így hívtuk meg dr. Bedecs Lászlót, aki egyébként ismerősöm már régóta, ugye mi együtt jártunk a doktori iskolába egy időben, együtt jelentettük meg az első könyvünket, úgyhogy ismertem őt, és ő a 20. századi líra poétikával foglalkozik.
3: Mi könnyíti meg még a befogadását ennek a kortárs irodalomnak? Mondjuk rá, hogyha a tanárok szemszögéből figyeljük ezt a folyamatot.
2: Tehát elsősorban a szövegek témája, tehát olyan témával foglalkozik, ami körülvesz bennünket. Olyan eseményekkel, amiket a családban vagy a családon kívül is átélünk. Ez az első. A második a nyelvezete. Tehát a nyelvezete sokkal közelebb áll hozzánk, mint mondjuk egy 18. századi írónak a műve. Úgyhogy ezek azok az aspektusok, amelyek megkönnyebbíthetik a befogadást, de természetesen ezek a művek nem didaktikus jellegűek. Ezeket a műveket interpretálni kell, és itt, mint ahogy elhangzott, a diák nem passzív hallgató, hanem egy aktív befogadó. A tanár pedig egy partner, aki a művekről tárgyal, beszél, előveszi azokat a problémákat, amelyek benne vannak, azokat a nyelvi kliséket, paródia, irónia, stb. És így az irodalom valamiképpen ilyen interakcióvá válik a tanár és a diák között, tehát hogy létrejön valamiképpen a szöveg öröme, a szöveg gyönyöre, az olvasásnak ez a hihetetlen eszenciája, és hogy az irodalom közelebb megy a diákhoz, vagy a tanulóhoz, nem pedig egy merev valami, amit el kell szavalni, amihez semmi közünk, csak meg kell tanulni objektív dolgokat, tehát mikor született az író, mikor íródott ez a, kik a szereplők, stb. A modern irodalomhoz nem így kell nyúlni. A modern irodalom teljesen más interpretációs lehetőségeket nyújt, és így kell ezeket értelmezni.
4: A Vendégoktatók a Kultúráért program előadója Lendván ezúttal dr. Bedecs László irodalmár kritikus volt, aki jelenleg az Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem vendégoktatója. A vele készült beszélgetést a Horizont egyik következő adásában hallhatják.
1: A Moravszke-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Pártosfalván kulináris délelőttöt szervezett, ahol a község magyar lakta falvainak lakosai ismét jó hangulatban főztek és társalogtak. A vidám hangulatú rendezvényre Horváth Dávid is kilátogatott, hogy meglesse, mi rotyogott a kondérokban.
5: Vugrinec Zsuzsi, a Moravszke-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség elnöke az idei kulináris délelőtről.
6: A mai nap, mint már hagyományosan is ezt a kulinárikus napot szerveztük meg a Moravszke-Toplicei Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség. Földkértük mind az öt nemzetiségileg vegyesre lakott falubirut, hogy állítsanak össze egy csapatot, mint ez idáig is szoktunk, és hogy készítsenek hagyományos ételeket. Hát úgy döntöttünk, hogy inkább vasárnap délelőtt szervezzük meg, hogy akkor minden család nyugodtan eljöhet. Itt elkészülnek az ételek, és nem kell otthon ebédet készíteni különben ezen a napon. Úgyhogy mindenképpen azon törekedünk, hogy ez az esemény is legyen közösségépítő, közösség összekötő, és természetesen a gasztronómia területén is, hogy őrizzük hagyományainkat és értékeinket.
5: A napsütéses időjárás adott volt, a jó hangulatról, változatos ételekről és italokról pedig a község magyar lakta falvainak lakosai gondoskodtak. Mi is tettünk egy kört, hogy meglássuk, mivel készültek idén a szentlászlói, csekefai, kisfalusi, szerdahelyi és pártosfalvi csapatok. Elsőként a házigazdáknál, pártosfalva csapatánál álltunk meg, ahol Kovács István, a helyi közösség elnöke mondta el a részleteket.
7: Mi, amit készítettünk, az mondják bújtariepa és lángos. Ez a lángos, ez most már több évi készítmény, mert minden éven ez van készítve, lángos, épp úgy, mint Szent Lászlónak a palacsinta. A riepa, ez még most megbeszéljük, hogy körülbelül melyik falu mit készítsen, hogy nincsen egyforma étel. Ezek az öt magyar falvak találkozója is egyben, és akkor, hogy legyen valami neve is, hogy miért találkozunk, és ezért készítünk mindenki egy maga elgondolt ételjét, és ebben akkor utollán összeíjok családunkat, rokkor, vagy pedig vagy ismerősöket legtöbbször, és akkor ebben vannak megkínálva, eddig mindig szokott lenni délutáni kulinárikus nap, most meg lett délelőtti kulinárikus nap, és azért akkor úgy volt meg hirdetve is, vagy mondjuk, hogy ebédet senki ne készítsen itt, amit készítenek, meg minden ebből mindenki fogyaszthat, és megvan akkor a vasárnapi ebéd.
5: A szentlászlói csapatnál idén sem hiányozhatott a palacsinta, mellé pedig paprikás csirkét főztek. Janko Robertet, a csapat egyik tagját arról kérdeztük, hogy miért fontos ez az esemény.
8: Elsősorban azért, hogy a nép kicsit találkozik, elbeszélgetnek egymás között, ugye még megismerik a másik falu, hogyan főznek az asszonyok. Még általában is jó a hangulat, az üdv is kedves, úgyhogy minden éven szeretünk ide jönni, hogy és arra is határoztunk el, hogy megtartjunk legalább évente egyszer, ez az öt magyar falu itt a határ mentén, hogy mégis legfőbb célja a találkozás. Minden falu különböző ételt csinál, úgyhogy megkóstolhatjuk mi a másik, akit a másik falunk, a milyenket aztán, akkor ugye adunk kritikát, vagy esetleg megdicsérést, de hát legtöbb dicséret van, úgyhogy kritika nagyon nincs.
9: Anita Balajc vagyok, Csekefáról érkezünk, marhapacart főzünk, picákot sütünk. Ennek az eseménynek az a célja, hogy társalgunk, főzünk, hogy mégis egy délelőtt olyan, hogy bemutatkozunk, hogy főzünk, meg hogy egy kulinárikus délelőtt, legjobban pedig az, hogy társalgunk egymás között a faluk, úgyhogy az így ilyenkor találkozunk végre.
10: Török Elemérnél vagyok, kisfalú nevében főzünk, és magyar gulyást csináltunk, vagy bográcsot, belevallott a hagymát, megdinceltek a paprikát, és a fűszereztük a húst, és legutoljára a krumpli került bele. Itt már ötötször vagy hatodszor főzök, és nagyon jó érzés, hogy lehet ilyenkor főzni több minden, együtt a csapat, a társaság, és mindenki jól érzi magát, és külön még csináltam rétest, amelyik van turos, mazsolás, almás, és szilvás mákos turós rétest csináltam.
5: Sanca Szilvia, a szerdahelyi csapat tagja.
11: Mi Szerdahelyről érkeztünk, hárman, négyen jöttünk és főzünk. Úgy döntöttünk, hogy az idén csipetkés bablevest főzünk. Ez ugye zöldséget tettünk bele, hagymát, fokhagymát, sárgorépát, zerlert, gumót és aztán levelit is, aztán konzervbabot és csipetkét gyúrtunk itt, hazai tésztát, kis kömböket csináltuk és azt raktuk bele a levesünkbe. A végén pedig még akkor rántást csináltunk neki, meg paradicsom levet tettünk bele.
5: És miért pont erre az ételre esett a választás idén?
11: Hát ugye, hogy minden évben ne főzzünk egyet, főztünk már savanyú levest, főztünk székely káposztát, és úgy döntöttünk, hogy az idén bablevest fogunk főzni, ilyen babgulyást. Fontosnak tartom, hogy találkozunk, de vannak személyek, akik soha nem jönnek el. Pláne a fiatalok nem jönnek, azokat nem igen érdeklik, még mindig egyes ugyanazok főzünk. Így mondom, néhányan feláldozok a délelőttünket, még majdnem az egész napunkat, pedig otthon is volna munkánk sajnos, és itt vagyunk, olikak még csak jönnek, jól laknak és mennek haza. Ez valahogyan nem tetszik. De amúgy még jó a rendezvény, mert összehozza a magyarságot, ami még van, ugye, de ugye mindig fogyunk, mindig kevesebben vagyunk, és hát így.
5: A pártosfalvi rendezvény pedig újfent bizonyította, hogy még mindig van igény a találkozásra és beszélgetésre, amelyhez a jó ételek csak a ráadás.
1: A szlovén-magyar határon Zsitkóc és Bödeháza között található hetés barátságparkban szervezték meg a második határtalan vásárt. Ebből az alkalomból a szlovén és a magyar helyi termelők házi finomságokkal, gasztronómiai különlegességekkel, míg a kézművesek helyi termékeikkel várták az érdeklődőket. Szabó Szuzi riportja.
12: A barátságpark a határvonalon van, ami azt jelenti, hogy egy park két részből áll, tehát a szlovén oldal és a magyar oldal, és ezért is azon gondolkodtuk, hogy lehet összehozni ezt a két országot, hogy külön, de mégis együtt egy vásárt készíteni, és úgy van, hogy a szlovén oldalon a szlovén árusítók vannak, a magyar oldalon a magyar árusítók, a látogatók pedig nyugodtan mehetnek, ahova szeretnek, és így a bürokráciának elégettet és másképp is, hogy tudjanak társalódni a látogatók.
13: Itt a gasztronómia és a kultúra találkozik egyben, mind a kettő helyet kap.
12: Hát igen, itt mindennek akartunk helyet adni, tehát a kézművességnek, a házi termékeknek, a gasztronómia, a kultúra egy rövid kultúrműsorral. A gyerekeknek kedveskedünk egy műhely munkával, mert a parknak a szimbóluma a határtalan madár. A gyerekek csuhiból készíthetnek határtalan madarat, úgyhogy ez is egy ilyen szép szimbolikum, és próbálkozunk mindennek adni helyet és előnyt is.
1: Nyilatkozta Horváth Elizabetta, a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatója. A magyar oldalon Bedő Andreával, Bödeháza polgármesterével is beszélgettünk.
14: Ez a rendezvény bizonyítéka annak, hogy a határ nem választja el az embereket egymástól, hanem összeköti. Egy régi álom vált valóra ezzel a rendezvényen.
15: Nagyon sok közös projektünk volt már a zsitkóciakkal, Bödeháza, Dobronak és a hetési településekkel is. És annak idején, amikor ezt a parkot kialakítottuk 2024-ben, azóta nagyon sok Interreg projektbe is részt vettünk úgy, hogy elmentünk egyikünkhöz, ott kóstoltunk valami nagyon finom italt, csak azt nem lehetett áthozni a másik oldalra, hiszen jövedéki termék. És tart Dobronak is már nagyon régóta vásárokat, a Jakabnak mi vásár nagyon híres, és Bödeházán is nagyon régóta vannak már vásárok. És mindig az volt, hogy hát annyira jó, hogy itt is, ott is, de mi lenne, ha közösen tudnánk tartani egy vásárt, és hát ez a határon lévő barátságpark az ideális helyszín, mert itt akik termelők vannak, azok helyi termékesek, őstermelők, kistermelők, ugyanez a másik oldalnak is egy kedvező adózásuk van, úgyhogy el tudunk jönni a határig ezzel az adózással, de tovább nem tudjuk vinni, mert abban a pillanatban rájön az áfa. Így találtuk ki, hogy jó ötlet lenne, mindenki a határokig eljön, és ez a park az ideális helyszín, hiszen középen húzódik a határvonal, mi most a magyar területen állunk, de átsétálhatunk a szlovén területre is, hiszen zöld határ van. Szerintem, ahogy itt körülnézünk, senkit nem zavar semmi.
16: Lajter Bürner Lidia, a Dobronaki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől van itt mellettem. Az egyesület csapata is kint van, és gasztronómiai kínálattal várja az ide látogatókat. Mivel is pontosan?
17: Lángos sütünk és kolbász kínálunk. Most már meg vagyunk szokva, hogy ilyen rendezvényeken közreműködünk, úgyhogy mikor a faluban van ilyen vásár, búcsú vagy bármi, akkor mi szoktuk átvenni ezt a munkát.
16: És mennyire érdeklődnek a lángos vagy a kolbász iránt? Melyik megy jobban?
17: A lángos.
16: A lángos?
17: Igen, sokkal jobban.
1: Tóth Károly iklótbőrdöcéről mangalica tenyésztéssel és kistermelői termékelőállítással foglalkozik. A vásárlókról, a lehetőségekről őt is megkérdeztük.
16: Mennyire érdeklődnek az áru iránt az ide látogatók?
18: Hát hál' Isten egyre jobban. Azt kell sajnos mondani, nem mindenből tudunk adni. A hétvégi piacokon, hogy kolbász sonka elfogyott már most arra, hogy leginkább most a kínálatban már csak szalonna félék vannak. Én azt tapasztalom, hogy egyre több ember tér rá az úgynevezett ketogén étrendre, aminek az a lényege, hogy kevés szénhidrátot, annál több állati fehérjét és zsiradékot fogyasszanak az emberek. Galica egy úgynevezett archaikus fajta, ami azt jelenti, hogy igazából azokat a kedvező tulajdonságokat, amivel rendelkezik, azt bizony egy ilyen hagyományos, minél inkább természet közelibb tartásmód tudja eredményezni, illetve a természetszerű takarmányozás, tehát a különböző hozamfokozókra nem jól reagálnak, lassan növekednek, viszont egy igazán értékes alapanyagot állítanak így elő.
16: Mennyire örülnek ennek a lehetőségnek, hogy van egy ilyen vásár, ahol összeköti ez a rendezvény a határ mindkét oldaláról az ide látogatókat?
18: Hát örülünk, hogy ez összejött, és hát ez tényleg egy logikus, kézenfekvő megoldás volt, hogy ide a határra. Bürokratikus dolgok is egy kicsit talán így könnyebben vannak megoldva. Nem kell engedélyt kérnünk magyar termelőknek szlovén oldalon, illetve fordítva, úgyhogy ez így nagyon örvendetes szerintem. Örülünk, hogy ez összejött most már másodszor.
1: A határtalan elnevezésű vásárt legközelebb az idén ősszel tervezik megszervezni. A rendezvényt egy rövid kultúrműsor tette színesebbé. Következzen egy részlet a dobronaki nótázók szerepléséből. A muraszombati rendőrigazgatóság bűnügyi nyomozói kiterjedt kanabisztermesztéssel kapcsolatos bűncselekmény sorozatot tártak fel, több mint 86 kg illegális kábítószert, valamint fegyvereket foglaltak le. Ez Szlovénia történetének egyik legnagyobb kábítószerügyi fogása, Szabó Márk összefoglalója.
19: Misa Radovancsevics, a rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrségi igazgatósága szervezett bűnözés szektorának tiltott kábítószer osztályának vezetője mutatta be a szlovén rendőrség tiltott kábítószer kereskedelem megelőzésére és visszaszorítására irányuló tevékenységét. Ugyanis Szlovénia továbbra is fontos kereszteződése a Balkán és Európa között operáló nemzetközi bűnszervezeteknek. A rendőrség szerint Szlovénia nagyrészt önellátó a kanabisz piacot illetően, mivel egyre több rendezett termesztő területet fedeznek fel, és minden évben nagyobb mennyiségű tiltott kábítószert foglalnak le. Ennek ellenére a magasabb THC tartalmú kanabisz jelentős része továbbra is külföldről származik. Nagyobb mennyiségeket csempésznek főként Spanyolországból, Franciaországon és Olaszországon keresztül Szlovéniába, leggyakrabban személy- és tehergépjárművekkel. Az utóbbi években az a tendencia, hogy egyre több telephelyet rendeznek be szervezett bűnözői csoportok lakóépületekben, ipari helységekben, pincékben, garázsokban és egyéb zárt létesítményekben is. Idén már 8 ilyen helyszínt számoltak fel nálunk. Az ilyen kanabisztermesztő létesítmények egyre nagyobbak, modernebbek és kifinomultabbak, ami a kanabisztermesztés professzionalizálódására utal és megnehezíti az ilyen típusú bűncselekmények felderítését. A mostani esetben az elkövető körültekintően szervezetten, előre megtervezetten és egyértelműen hierarchikusan elosztott szerepek mentén jártak el. A szlovén bűnözői világ országosan összefonódik, és régóta nem csak regionális jelenség. A bűnözői csoportok nagyrészt kerülik a nagyobb városokat. Olyan településeket keresnek, amelyeket kevésbé figyelnek. Ez volt a helyzet a szóban forgó esetben is, hisz szervezett bűnözői csoport egyébként rendkívül óvatos, illegális tevékenységeit tárták fel Bodonci központtal a rendőrök. Bojan Rausz, a muraszombati rendőrigazgatóság bűnügyi osztályának vezetője, ismertette a tiltott kábítószerekkel kapcsolatos bűnügyi nyomozás eredményeit. Négy Ljubljana környéki személyt gyanúsítottak meg. 2023-ban az egyik gyanúsított megvásárolt egy régebbi lakóépületet régiónkban, és eladta egy másik gyanúsítottnak azzal a szándékkal, hogy a lakóépület belsejét illegális kanabisztermesztésre alkalmas helységé alakítsa át. Május 4-én a rendőrök itt tartóztatták le a hét szemét, akik illegális kanabiszt csomagoltak. A házkutatások során több mint 86 kiló illegális kanabiszt foglaltak le, valamint számos telefont, egy laptopot, két pisztolyt, 81 pisztolytöltényt, 15 széndioxid palackot, több légmelegítőt és szellőző szűrőt, valamint több mint 10 000 euró értékű készpénzt is. 8 személy ellen indítottak büntető feljelentést 3 bűncselekmény miatt. A gyanúsítottak 17 és 61 év közöttiek, mindannyian Ljubljanából származnak. Ez az egyik legnagyobb illegális kanabisz lefoglalása a szlovén köztársaság történetében. Az illegális kábítószerek fekete piaci ára akár 1 millió euróra is rugott. A rendőrség megállapítása szerint a kanabisz továbbra is is a legelterjedtebb és legkönnyebben hozzáférhető, egyben legnépszerűbb illegális droga felhasználó körében Szlovéniában. Ezt követi még a kokain, az ecstasy, az amfetamin, a heroin és az LSD.
1: Kedves hallgatóink, a hétfői terepjáróban Göncz Edit, Botka Ágnes, Horváth Dávid, Szabó Szuzi és Szabó Márk összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
20: MMR. A mi rád.

A padödő felvételét hallgattuk meg hétfő délután itt az MMR-en. 8 perccel elmúlt már 3:30, és akkor jön még egy kis zene ebben az órában, majd a 7 zeneszámát is nem sokára meghallgatjuk. Aztán 4 órakor jönnek a friss hírek, 4:45 után a zöld zóna újabb része jelentkezik, 5:30 után pedig a csütörtöki gyerekgondolatokat ismételjük meg. Tartsanak velünk a folytatásban is!

marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. A közlekedés biztonsági ügynökség és a rendőrség mától kezdve 7 napos fokozott közlekedés ellenőrzést végez az európai szintű mikromobilnoszt akció keretében. A vasárnapig tartó országos közúti ellenőrzés elsősorban a kétkerekű járműveket vezetők, beleértve a kerékpárosok és a könnyű elektromos járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul, de más a közlekedés biztonságát veszélyeztető szabálysértésekre is kiterjed. A vizsgálat a láthatóságra, a technikai felszereltségre, például világítás, és a szabályos közlekedésre fókuszál. A kerékpárosokra irányuló fokozott rendőri ellenőrzések elsődleges célja a közúti közlekedési balesetek megelőzése, valamint a biztonságos közlekedési feltételek megteremtése, áll a belügyi igazgatóság ma kiadott közleményében. Elmenekült Budapestről, a hazájában körözött volt lengyel miniszter, aki Magyarországon kapott menedékjogot. Zbigniew Ziobrót egy amerikai repülőtéren látták helyettesével, a Magyarországon eddig szintén politikai menedékjoggal tartottak tartózkodó Marcin Romanov.

0: továbbra is kérdés, hogy honnan van útlevele. Andrej Plenković, horvát miniszterelnök észszerű árképzést sürgetett a turisztikai ágazatban, figyelmeztetve, hogy a szolgáltatások drágulása nem szabad, hogy tovább növelje az 5,8%-os inflációt. Az év eleje óta 2 millió 300 ezer turista érkezést és 6,5 millió vendégészakát regisztráltak Horvátországban, a tavalyi külföldi turisztikai bevétel pedig elérte a 15 milliárd 300 millió eurót. A forgalom nagy része az Adriamenti térségben realizálódott, de a kontinentális Horvátországban is emelkedést mértek. Az érkezések száma 5, a vendégészakáké pedig 3%-kal nőtt. A kormányfő szerint a közel-keleti válság okozta kereslet átrendeződés lehetőséget adhat Horvátországnak, de ehhez versenyképes árakra és minőségi szolgáltatásokra van szükség. Tončík Lavina, turisztikai miniszter is megerősítette, hogy az árversenyképesség lesz az idei szezon kulcskérdése, mivel a versenytárs piacok már csökkentik árréseiket. Glavina vasárnap felszólította a teljes turisztikai ágazatot, hogy 10-20%-kal csökkentse az árakat. Az idei turisztikai szezon különleges lesz a közel-keleti háború globális következményei miatt, és a kedvezményekre azért lesz szükség, mert a versenytárs piacok már csökkentik árértékeiket. Kijevbe érkezett Boris Pistorius, német védelmi miniszter, hogy tárgyalásokat folytasson az ukrajnai védelmi ipari együttműködés bővítéséről. Az Unión hírügynökség szerint Pistorius bejelentette, Németország közös fegyverrendszerek fejlesztésére összpontosít Ukrajnával, különös hangsúlyt fektetve a nagy hatótávolságú drónokra. A miniszter hangsúlyozta, hogy Németország a német-ukrán közös vállalkozások további fejlesztésére törekszik, és hasznosítani kívánja az ukrán hadsereg harcmezőn szerzett tapasztalatait.
1: Időjárás.
0: A nyugati és részben a középső területek felett erősen felhős lesz az ég, és ismétlődő záporokra, zivatarokra lehet számítani. A csapadékzóna délután eléri a keleti országrészt is. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 15-23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az esti órákig Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. Útmunkálatok miatt szerda este 22 óra és reggel 5 óra között lezárják a Steyr autópályát Oranszkó és Blagovica között Ljubljana felé. Csütörtök este ugyanezen a szakaszon és órában Maribor felé lezárva az autópálya.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. Hogyan járulhat hozzá egy foglalkozás ahhoz, hogy a fiatalokat ne félelem járja át a klímaváltozás miatt, hanem képesek legyenek tenni ellene? A magyar fiatalok tudják, hogy a klímaváltozás az ő életükre is negatív hatással lesz. Mégsem tudnak mit kezdeni ezzel az érzéssel, mert nem tudják, mit tehetnének. Szorongás, tehetetlenség, tájékozatlanság. A UNICEF Magyarország kutatásai szerint ezek a szavak írják le legjobban azt, ahogy a 10 és 21 év közöttiek a klímaváltozáshoz viszonyulnak. Nem a közömbösség jellemzi őket, hanem a cselekvés hiánya. Nem érdektelenek, pusztán nem értik az összefüggést a tudás, az érzelmek és a tettek között. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány igazgató helyettese, Sódar Gabriella, éppen erre a hiányra adott választ, amikor önkéntesként megtartotta a Klíma Ébresztő Óra elnevezésű foglalkozást. Erről szólunk a mai Zöld zónában. Az éghajlatváltozás hatásai nem váratnak magukra. Szélsőséges hőhullámok, aszályok, árvizek, a biodiverzitás pusztulása. Ezek ma is zajlanak. A gyerekek ezeket a híreket látják, hallják, érzik, hogy baj van. De az iskolában ritkán kapnak lehetőséget arra, hogy feldolgozzák, amit tudnak, és hogy ettől a félelem helyett konstruktívabban nézhessenek a jövőbe. A Klíma Ébresztő Óra foglalkozás ezt a keretet adja meg. Nem tudományos előadás, nem kelt katasztrófa hangulatot, hanem olyan struktúrát, élménypedagógiai foglalkozás, amely a diákok meglévő tudására alapozva fokozatosan vezet el a megértéstől a cselekvésig. A 245 perces program a UNICEF kutatásaira és a gyermekjogi megközelítésre épül. Arra, hogy a klímaváltozás nem csupán ökológiai kérdés, hanem a gyerekek alapvető jogait, az egészséghez, az oktatáshoz, a biztonsághoz való jogot is közvetlenül fenyegető válság. A klímaszorongás valós jelenség, és a kutatások szerint a fiatalok körében egyre inkább jelen van. Ugyanakkor a szorongás önmagában nem vezet cselekvéshez, ahhoz értés és önbizalom kell. A Klíma Ébresztő Óra éppen ezt a hidat építi meg. A hiteles információk nem csak az eligazodásban segítenek, hanem azt az érzést is erősítik, hogy az ember képes tenni valamit. A foglalkozás módszertana tudatosan kerüli a bűntudatkeltést és az apokaliptikus hangot. Ehelyett arra összpontosít, ami igaz és motiváló egyszerre. A klímaváltozás komoly probléma, de nem megoldhatatlan. És a fiatalok nem passzív elszenvedői a helyzetnek, hanem aktív résztvevői lehetnek a megoldásnak. Hiszen nem elég, ha a fiatalok érzik, hogy a jövőjük a tét. Tudniuk kell azt is, hogyan tehetnek érte. A szervezet adatai szerint a klímaváltozás aránytalan terhet ró a világ legkiszolgáltatottabb gyerekeire. Magyarország is érintett. A szélsőséges időjárási jelenségek, az egészségügyi hatások és az ökoszisztéma változása a fiatalokat közvetlenül érintik. Ezért nem elég, ha a klímaoktatás egzotikus jelenségként mutatja be a problémát. A fiataloknak saját életükre vonatkozó, valódi összefüggéseket kell látniuk. A Klíma Ébresztő Óra foglalkozás ezt teszi. És azok a diákok, akik részt vesznek a foglalkozáson, nem csupán tájékozottabbak lesznek, hanem olyan gondolkodásmódot visznek magukkal, amely hosszú távon alakítja döntéseiket, szemléletüket és talán a körülöttük élőkét is. A program ingyenesen igényelhető a befogadó kapacitás függvényében. A jelentkezéshez nem kell más, csak egy e-mail, valamint az a meggyőződés, hogy a következő generációnak valódi eszközöket kell adnunk a szorongás helyett. A UNICEF Magyarország 2026-ban is folytatja klímavédelmi programját, amelyhez olyan szakmai és vállalati partnerek csatlakozását várja, akik számára fontos az ifjúság edukációja és bevonása a fenntarthatósági kérdésekbe és a jövő alakításába. Az a törekvés, hogy minél több iskolába eljuthasson a program. Jelentkezni lehet a klimahősök@unicef.hu e-mail címen. Más. A fenntarthatóság korunk egyik legfontosabb és legösszetettebb kérdése. Milyen világban élünk majd 10, 20, 50 év múlva? A Kárpát-medencei fenntarthatósági témahét egy komplex, szemléletformáló rendezvénysorozat, amely a jövő generációját, a diákokat szólítja meg, és izgalmas tanórákkal, iskolai, valamint iskolán kívüli programokkal, pályázatokkal, versenyekkel ösztönzi őket a minél nagyobb arányú részvételre. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a 2026-os fenntarthatósági témahétre is három kiemelt és két állandó témában készültek oktatási anyagok és óravázlatok. Idén az erdő mint ökoszisztéma, a mozgás és egészség, valamint a fenntartható közlekedés, illetve évről évre visszatérő témaként a hulladék kérdésköre és a tudatos vásárlás kerültek feldolgozásra. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

0: mindig eszek mindent.
1: Nekem Tolnyiba mamának van egy kis cicám, volt még egy is, az lészeket, pedig még rosszaságokat csinál, de másképp már okos. Még lehet felmenni, és még valamiket.
2: Nekem pont Zicstócban van egy kutyám, egy nagy.
3: És tudsz vele játszani, vagy foglalkozni vele?
2: Igen.
3: Hogy lehet vele, Anna?
2: És az a neve, hogy Jetsz.
0: Az én mamám

3:45 a pontos idő. A Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, május 11-e van, hétfő délután, és a folytatásban még némi zenét követően a következő órát pontban 5 órakor majd a hírekkel indítjuk el, és egy zenés órával várjuk Önöket a következő órában, tehát aztán 18 órakor érkezünk majd a Napi Krónikával, és utána a Zenében Otthon című összeállítással, mindez még a vezetett műsor részben, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Várhatóan kellő parlamenti támogatást kap a Szlovénia fejlesztését célzó intervenciós törvényjavaslat második olvasata, amelyet az úgynevezett harmadik politikai blokk készített elő. Mivel a javaslatot benyújtó képviselők visszavonták a módosításokat, az országgyűlés mai rendkívüli ülésén jóvá is hagyhatja a jogszabályt. Május 12-től 14-ig a fagyos szentek ideje jön el. A meteorológiai előrejelzések szerint Pongrácz, Szervác és Bonifác idén lehűlést hoz Szlovéniába. Kedden egy hideg front éri el térségünket erős északi széllel és viharokkal kísérve. A hegyekben 1000 méter felett havazásra is számítani lehet. A fagy zúgos, illetve szélvédett területeken szerte reggel zúzmara képződés is előfordulhat, nyilatkozta Andrej Velkabörk, ügyeletes meteorológus a közszolgálati rádiónak. A hidegfrontot viharos széllökések kísérik, amelyek sebessége meghaladhatja a 70 km per órát. Helyenként felhőszakadások is előfordulhatnak. A viharos erejű szél miatt az Arso narancssárga figyelmeztetést adott ki az ország nagy részére. Az Európai Bizottság az Európai Unió bírósága elé idézi Magyarországot a kiskereskedelmi különadó miatt. A testület ugyanis diszkriminatívnak ítéli a szabályozást a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben, írta meg az ESM magazin. A jelenlegi magyar szabályozás magas és meredeken progresszív adókulcsokat vet ki a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi vállalatok árbevételére. Ezzel szemben a nagy hazai kiskereskedelmi

0: 2022-ben bevezetett kiskereskedelmi pótadó fokozatos kivezetését irányozta elő. Az Independent Retail Europe érdekvédelmi szervezet üdvözölte a bírósági eljárás megindítását. Álláspontjuk szerint a magyar szabályozás strukturális egyenlőtlenséget teremt a hazai és a külföldi szereplők között. Emellett feldarabolja az egységes európai piacot, és hátrányosan érinti a határokon átnyúló kereskedelmi tevékenységet. Mindez a magasabb árakon keresztül végső soron a magyar fogyasztóknak is kárt okoz. Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott, hogy fontolóra veszi a Németországból kivont amerikai katonák egy részének áthelyezését Lengyelországba. Nyilatkozata a Fehérházban újságírókkal folytatott beszélgetés során hangzott el, és illeszkedik a NATO közép- és kelet-európai erőegyensúlyáról szóló szélesebb vitába. Arra a kérdésre, hogy lehetséges-e az erők egy részének Lengyelországba telepítése, Trump úgy válaszolt, hogy lehetséges, és hangsúlyozta, hogy nagyon jó kapcsolatban áll a lengyel vezetéssel. Megjegyzéseiben az elnökre is utalt, akit korábban nyilvánosan támogatott. Néhány nappal ezelőtt Karol Navracsics lengyel elnök kijelentette, hogy Lengyelország kész fogadni a Németországból kivont amerikai katonákat, és rendelkezik a szükséges katonai infrastruktúrával. Varsó az esetleges amerikai csapaterősítést a régió és a NATO kereti szárnya biztonságát növelő tényezőnek tekinti.
1: Időjárás.
0: Este még helyi záporokra, néhol zivatarokra lehet számítani, majd az éjszaka folyamán megnyugszik a légkör, és reggel felé átmenetileg felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. Kedden délelőtt észak felől ismét elered az eső, az északira forduló szél pedig megerősödik. A hegyekben 1000 méter felett havazni fog. Délután északnyugat felől fokozatosan elvékonyodik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet. A hőmérséklet általában 9-12, az Adria mentén 14-18 fok között váltakozik. Szerdán változóan felhős, száraz, de hideg időben lesz részünk, majd csütörtökön újabb csapadékzóna éri el térségünket.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

3 perc elmúlt el, 5:30, több hullámban érkezik majd eső, állítólag a következő 48 órában változni fog az időjárásunk. A legtöbb eső délnyugaton hullhat majd, de nagy területen előfordulhat egyébként, hogy elszórtan előfordulhatnak ilyen záporok, zivatarok. Ezt mutatja legalábbis az előrejelzés, és Szlovéniára és Magyarországra is az erős szél miatt adtak ki figyelmeztetést. Ma estére 20 órától már ide Lendvára is esőt mutat az előrejelzés. Majd meglátjuk, hogy mennyi lesz belőle. Aztán a holnapi nap folyamán hosszabb időn keresztül kell csapadékra számítanunk. Ennek köszönhetően, illetve hát a hidegfrontnak köszönhetően lehűl majd a levegő. Úgyhogy holnap reggel elkél a kabát, mert bőven 10 fok alatti hőmérsékletekre kell készülni. Esernyőt már ma készítsék ki, és holnap napközben is rétegesen érdemes öltözködni, nem csak a szél miatt, hanem a csapadék miatt és az alacsony hőmérséklet miatt is. Majdnem 10 fokkal alacsonyabb értékekre készülhetünk, mint ami a mai napon volt. Ilyen 22-23 fok volt ma délután egyébként, holnap ilyen 14 fokra készülhetünk, legalábbis a mostani előrejelzés szerint, persze ez változhat majd. A szerdai nap sem lesz nagyon barátságos, ami a hőmérsékleteket illeti, annyi, hogy talán már kevesebb lesz a csapadék, aztán lassan, de tényleg nagyon lassan emelkedik a hőmérséklet, ezen a héten ilyen 20 fok feletti maximumokkal már nem igen fogunk találkozni, úgyhogy úgy tűnik, hogy érkezik ugye Szervác, Pongrác, Bonifác, hozzák a hideget magukkal, és tényleg lehűlésben lesz majd részünk, úgyhogy ha érzékenyek erre a változásra, akkor próbáljanak valahogy készülni rá, és hogyha szeretik a zenéket, akkor maradjanak velünk, mert jó sok zene következik a folytatásban, de már készül az Esti Krónika is, 6 órakor érkezünk vele.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hét első munkanapján a Szlovéniában és nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Donner Tímea műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Alebár Teodor lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak címszavakban.
2: Hétnapos fokozott közlekedés ellenőrzést végez a rendőrség az európai szintű mikromobilnoszt akció keretében.
1: A leendő magyar kormány miniszterjelöltjeit hallgatják meg ma az országgyűlés szakbizottságai előtt.
2: Már jövő héten folyósítható lesz az Ukrajna számára jóváhagyott 90 milliárd eurós hitel első részlete.
1: Donald Trump amerikai elnök szerdán háromnapos állami látogatásra Kínába utazik, és Szlovéniába hideget hoznak a fagyosszentek. Ennyit bevezetül, már is rátérünk a részletekre. Tartsanak velünk! A Természeti Erőforrások és Területrendezési Minisztérium a közbeszerzési portálon közzétette a rakicsáni geotermikus kút vízszivárgásának megszüntetésére vonatkozó pályázatot.
2: Az ajánlatok benyújtási határideje május 18-a délelőtt 10 óra, a pályázatok felbontására pedig ugyanazon a napon délelőtt 11 órakor kerül sor. A munka elvégzésének határideje a munka megkezdésétől számított 50 nap.
1: A parlament mai sürgősségi ülésén Janez Jansa, a jobboldali demokrata párt elnöke elmondta, a koalíciós megállapodás 95%-ban elkészült, a maradék 5%-ról pedig még folynak a tárgyalások.
2: Hozzáfűzte, reményei szerint a demokratákkal, az NSZ-vel, az SLS-szel és a Fókusszal folyamatban lévő egyeztetések még ezen a héten befejeződnek. Jansa arra számít, hogy az egyeztetés után aláírják a megállapodást, a következő lépés pedig a létszámleépítés lesz.
1: A közlekedésbiztonsági ügynökség és a rendőrség hétfőtől kezdve hétnapos fokozott közlekedés ellenőrzést végez az európai szintű mikromobilnoszt akció keretében.
2: A vasárnapig tartó országos közúti ellenőrzés elsősorban a kétkerekű járműveket vezetők, beleértve a kerékpárosok és a könnyű elektromos járműveket vezetők, beleértve a kerékpárosok és a könnyű elektromos járművek vezetői által elkövetett

0: Nyilván.
1: Május 12-től 14-ig a fagyoszentek ideje jön el. A meteorológiai előrejelzések szerint Pongrácz, Szervác és Bonifác idén lehűlést hoz Szlovéniába.
0: Kedden egy hideg front éri el térségünket viharos erejű északi széllel és zivatarokkal kísérve, helyenként felhőszakadások is előfordulhatnak. A hegyekben 1000 méter felett havazásra is számítani lehet. A fagyzugos, illetve szélvédett területeken szerda reggel zúzmora képződés is lehetséges, nyilatkozta Andrej Velkavr, ügyeletes meteorológus a közszolgálati rádiónak. Mivel a széllökések sebessége meghaladhatja 70 km per órát, az árszó narancssárga figyelmeztetést adott ki az ország nagy részére.
1: A leendő magyar kormány miniszterjelöltjeit hallgatják meg ma az országgyűlés szakbizottságai előtt. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl.
0: Hétfőn 13 bizottság tart meghallgatást, derül ki a parlamenti honlapon található meghívókból. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. A meghallgatások kedden is folytatódnak a parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak.
1: Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt. Erről beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri posztvárományosa az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottsága előtt hétfőn Budapesten.
0: Tar Zoltán kinevezés előtti meghallgatásán közölte, létrehozzák és megerősítik a párbeszéd kereteit is fórumát. A Tisza kormány egyik alapvető célja és küldetése, hogy egyeztessen a határon túli és diaszpóra közösségek politikai vezetőivel, tagjaival és a civilek képviselőivel. Fontosnak nevezte, hogy a közösségek maguk döntsenek arról, hogy ki és milyen formában képviselje őket. A kormányok azokkal a politikai vezetőkkel, a kormány azokkal a politikai vezetőkkel kíván együtt dolgozni, akiket a közösség megválasztott. Hangsúlyozta, meg kívánják őrizni és tovább támogatni azokat az oktatási, kulturális és közösségi intézményeket, amelyek a határon túli és diaszpórában élő magyar közösségek fennmaradását szolgálják. A leendő miniszter azt ígérte, nem fognak az anyagi támogatásokon keresztül beavatkozni, politikai befolyást gyakorolni a közösségek életébe, és a szerzett jogokat megtartják. Kitért arra is, alaposan átvizsgálják a határon túli és diaszpóra támogatások rendszerét, az elszámolás rendjét és formáját, és a szükséges jogi eljárásokat kezdeményeznek. Lesz olyan támogatás, amit 10 évre visszamenőleg tekintenek át, de alapvetően az elmúlt 5 évet veszi gorcső alá, jelezte.
1: Andrej Plenković horvát miniszterelnök észszerű árképzés sürgetett a turisztikai ágazatban, figyelmeztetve, hogy a szolgáltatások drágulása nem szabad, hogy tovább növelje az 5,8%-os inflációt.
0: Az év eleje óta 2.300.000 turista érkezést és 6,5 millió vendégészakát regisztráltak Horvátországban, a tavalyi külföldi turisztikai bevétel pedig elérte a 15 milliárd 300 millió eurót. A forgalom nagy része az Adria menti térségben realizálódott, de a kontinentális Horvátországban is emelkedést mértek. Az érkezések száma 5, a vendégészakáké 3%-kal nőtt. A kormányfő szerint a közel-keleti válság okozta kereslet átrendeződés lehetőséget adhat Horvátországnak, de ehhez versenyképes árakra és minőségi szolgáltatásokra van szükség. Tonči Glavina turisztikai miniszter is megerősítette, hogy az árversenyképesség lesz az idei szezon kulcskérdése, mivel a versenytárs piacok már csökkentik árréseiket. Glavina vasárnap felszólította a teljes turisztikai ágazatot, hogy 10-20%-kal csökkentse az árakat. Az idei turisztikai szezon különleges lesz a közel-keleti háború globális következményei miatt, és a kedvezményekre azért lesz szükség, mert a versenytárs piacok már csökkentik árréseiket.
1: Az Európai Bizottság reményei szerint már jövő héten folyósítható lesz az Ukrajna számára jóváhagyott 90 milliárd eurós hitel első részlete, jelentette be Marta Kos, az EU szomszédság politikáért és bővítésért felelős szlovén biztosa a brüsszeli külügyminiszteri tanácsülés előtt.
0: Elmondása szerint az Európai Unió jó úton halad az első kifizetések előkészítésével kapcsolatban. A biztos emlékeztetett arra, hogy a hitel 2027 végéig szó szól, és az EU új

0: hogy több éves költségvetéséről még folynak a tárgyalások. Hangsúlyozta, hogy a pénzeszközök egy része az ukrán állami költségvetésbe kerül, aminek feltétele, hogy Ukrajna folytatja a reformok végrehajtását. Az Európai Unió tanácsa április 23-án fogadta el azt az utolsó kulcsfontosságú jogszabályt, amely szükséges volt a két éves, összesen 90 milliárd eurós ukrajnai hitel jóváhagyásához.
1: Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter hétfő reggel Brüsszelben azt mondta, Kijev határozottan elutasítja Vlagyimir Putyin orosz elnök javaslatát, hogy Gerhard Schröder volt német kancellár közvetítsen Oroszország és az Európai Unió között.
0: Sibiha szerint számos más elismert vezető el tudná látni ezt a feladatot. Kaja Kallas, uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn szintén elutasította a putyini tervet, mondván Schröder korábban orosz állami vállalatok lobbista.
1: A végéhez közelít az ukrajnai háború. Vlagyimir Putyin szerint Oroszország elnöke arról beszélt, hogy készen áll találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, feltéve, hogy a kettejük tárgyalása egy hosszú távú, addigra már jól előkészített békeszerződés létrehozására és aláírására irányul.
0: Putyin azt is kijelentette, hogy kész biztonsági kérdésekről tárgyalni az európai országokkal, de bírálta őket azért, mert támogatják Kijevet.
1: Kijevbe érkezett Boris Pistorius német védelmi miniszter, hogy tárgyalásokat folytasson az ukrajnai védelmi ipari együttműködés bővítéséről.
0: Az Unión hírügynökség szerint Pistorius bejelentette, Németország közös fegyverrendszerek fejlesztésére összpontosít Ukrajnával, különös hangsúlyt fektetve a nagy hatótávolságú drónokra. A miniszter hangsúlyozta, hogy Németország a német-ukrán közös vállalkozások további fejlesztésére törekszik, és hasznosítani kívánja az ukrán hadsereg harcmezőn szerzett tapasztalatait.
1: Donald Trump közbenjárására az Egyesült Államokba menekült Zbigniew Ziobro, lengyel ex-igazságügy miniszter, aki ellen közpénzek elsikkasztásával kapcsolatos vádak miatt indult eljárás. A volt PISZ politikus eddig Budapesten bujkált, egy fideszes képviselő lakásában húzta meg magát, miután Magyarországon menedékjogot kapott.
0: A Bloomberg hétfőn arról írt, hogy Ziobro és felesége Patricia Kotecka azután juthatott be az országba, hogy Donald Trump közben járt a vízumok jóváhagyása érdekében, Rubio külügyminiszter és a varsói nagykövet tiltakozása ellenére.
1: Xi Jinping elnök meghívására Donald J. Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke május 13-a és 15-e között állami látogatást tesz Kínában, közölte a kínai külügyminisztérium.
0: Trump kínai kollégájával a kereskedelemről és Iránról fog tárgyalni, és várhatóan arra fogja sürgetni Pekinget, hogy befolyását felhasználva gyakoroljon nyomást Iránra, hogy kössön megállapodást Washingtonnal. A látogatás lesz az első egy hivatalban lévő amerikai elnök részéről közel egy évtized óta, mivel Trump első hivatali ideje alatt 2017 novemberében utazott Kínába. Trump útja magába foglal egy üdvözlő ceremóniát, egy négy szem közti találkozott szívvel, majd a pekingi égtemplomának megtekintését. Csütörtök este Trump részt vesz egy állami banketten, pénteken pedig munkaebédet tart szívvel, mielőtt távozik, erősítette meg a Fehérház.
1: És ez már záró hírünk benne arról, hogy az Egyesült Államok szorosan együttműködik európai partnereivel annak érdekében, hogy hazajuttassa állampolgárait a hantavírussal érintett hajóról, mondta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete.
0: A diplomata az ABC News televíziónak adott interjúban közölte, hogy amerikai szakemberek is a helyszínen tartózkodnak és gondoskodnak az érintett amerikaiakról, akik számára repülőgépet biztosítanak. Az érintettek az Egyesült Államokon belül a Nebraska államban fekvő országos karanténközpontba kerülnek, ahol a szükséges időt kell eltölteniük, mielőtt hazamehetnének, mondta Mike Waltz. 2026 májusában az MV Hondius nevű óceánjáron hantavírus fertőzés tört ki. A hajó Argentinából indult, és a járványveszély miatt több ország is visszautasította, hogy kikössön. Végül Tenerifén köthetett ki, szigorú járványügyi intézkedések mellett. A hajón nem voltak szlovén utasok, és a Níznél szorosan figyelemmel kísérik a helyzetet, mert tudják, hogy ez egy súlyos betegség, amelyre nincs gyógymód, mondta Eva Grilc, a Níz munkatársa. Hozzáfűzte, Szlovéniában a hantavírus rák csálók váladékán keresztül terjed, de emberek között nem, szögezte le.
2: Sport.
1: Szerdán Celjead otthont a Pivovarna Unión labdarúgókupa döntőjének. A férfiak versenyében az Alumini este 8 órakor a másodosztályú Brinjegro szuplével, míg a nők versenyében a Muranona délután 4 órakor a Radomlje Medexel csap össze. A német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének. A Puskás arénában rendezendő találkozón Siebert két asszisztense, honfitársai Ian Seidel és Rafael Foltin lesznek. Negyedik játékvezetőként a svájci Sandro Scherrer segíti a munkáját, a VAR részleget két német, Bastian Dankert és Robert Schröder, valamint a spanyol Carlos del Cerro Grande alkotja.
0: Időjárás. Este még helyi záporokra, néhol zivatarokra lehet számítani, majd az éjszaka folyamán megnyugszik a légkör, s reggel felé átmenetileg felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. Kedden délelőtt éjszak felől ismét elered az eső, az északira forduló szél pedig megerősödik, a hegyekben 1000 méter felett havazni fog. Délután északnyugat felől fokozatosan elvékonyodik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet. A hőmérséklet általában 9-12, az Adria mentén 14-18 fok között váltakozik. Szerdán változóan felhős, száraz, de hideg időben lesz részünk, majd csütörtökön újabb csapadékzóna éri át térségünket.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés: útmunkálatok miatt szerde este 22 és reggel 5 óra között lezárják a Steyr autópályát Vránszko és Blagovica között Ljubljana felé. Csütörtök este pedig ugyanezen a szakaszon és órában Maribor felé lesz zárva az autópálya.
1: Kedves hallgatóink, az új munkahét első napján egyebek között ezekről a történésekről jelentettek a hazai és a külföldi hírügynökségek. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést!

0: Zenében otthon. Hírek a zene világából.
1: Ez a Zenében otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal az Artisjus díjátadóra és az Artisjus díjasokra fogunk fókuszálni. Rengeteg zenével várom Önöket, és természetesen megismerhetik azokat a tehetségeket, akik hamarosan, este 7 óra után átvehetik a díjakat, de már nyilvános néhány napja egyébként a lista. Ezúttal Rúzsa Magdi is kap elismerést, és a hivatalos díjátadóra ma 19 órakor kerül sor. Idén is kiosztják, hogy az előző években a könnyű és komoly zenei kategóriákban az Artisjus díjakat összesen 10 zeneszerző, szövegíró, valamint alkotói közösség munkáját ismerik el ma este a Magyar Zeneházában. Életmű díjat kap például László Attila. A többi könnyű zenei kategóriában ott van Rúzsa Magdi, Rácz Gergő, Kökény Dani, Gerlóci Zsigmond, Halász Kolos, Fábián Balázs, de Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor neve is felmerül, illetve megjelenik a díjazottak között. Hogy mit kell tudni magáról az Artisjus díjról, erre is kitérek majd a mai fél órában, most azonban induljunk az egyik díjazottal, Rúzsa Magdival.

Az Artisius 26. alkalommal díjazza a legkiválóbbnak ítélt kortárs zeneszerzőket és szövegírókat, nem titkoltan azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a kimagasló zenei művészeti teljesítményekre és az ezekbe fektetett szerzői munka jelentőségére. Az elismerés presztízse többek között abban rejlik, hogy a pályatársak ítélik oda a díjakat a kitüntetett művészeknek. Ezúttal is az Artisius szerzőkből és egy zenemű kiadóból álló vezetőség döntött a díjazottakról. A könnyűzenei alkotók kiválasztását egyébként külön szakmai bizottság, Bágyi Balázs, Bot Miklós, Cutor Zoltán, Kocsák Tibor, Major Eszter és Sebestyén Áron készítette elő. László Attila kapott, illetve kap életmű díjat, Rácz Gergőt pedig az év könnyűzene szerzője elismeréssel méltatják.

A komoly zene területéről Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor részesül ebben a nemes elismerésben. Az év magyar nóta szerzője ifjabb Sárközi Lajos. A 2025-ös év produkciójának pedig a Hungária koncert Vissza-vissza című koncertjét választották, ami egyébként 2025. június 6-án és 7-én volt az Envium Domban.

Junior Artisius díjat kap Gerlóci Zsigmond, Halász Kolos, Koli és Fábián Balázs, vagyis Blaze, valamint Kökény Dániel, és ahogy már említettem korábban, az év magyar nóta szerzője, ifjabb Sárközi Lajos.

0: A 2026-os Artisjus díjak nyertesei, ugye életműdíjas lett László Attila, könnyűzenei alkotói életműdíjat vehet át hamarosan. Az év könnyűzene szerzője pedig nem más, mint Rácz Gergő. Az év komoly zenei műve Dobszai Meskó Ilona, Egyenes labirintus, Virág András Gábor, Pangelingo a című művei, emellett pedig az év szövegírója, az év könnyűzenei szövegírója díjat Rúzsa Magdi veheti át.
1: Érezd az

Az év könnyű zenei produkciója a Hungária Vissza-Vissza című koncertje lett, még az év junior könnyű zenei alkotója Gerlóci Zsigmond és Kökény Dán.

És van még itt nekünk egy díjunk, ami minden évben egyébként külön figyelmet kap, mégpedig az év junior könnyűzenei alkotói közössége. Ide tartozik Halász Kolos és Fábián Balázs, vagyis Koli és Blaze és a közös produkciók.

0: megeszhet.
1: Idén tehát 26. alkalommal díjazták a legkiválóbb kortárs zeneszerzőket és szövegírókat. Az Artisius díjakat ma este adják át a Magyar Zeneházában. Mi is gratulálunk a díjazottaknak.

0: Ez volt a Zenében otthon, legközelebb egy hét múlva várom Önöket.
1: Zenében otthon. Hírek a zenevilágából.

0: Kedves hallgatóink, május 11-e van, hétfő este, mindjárt 7 óra lesz, és eljön a búcsú ideje, de folytatódik tovább a program, lesz esti mese és magyar nóta válogatás a következő órában. 20 óra után a terepjárót, fél 9 után az arénát ismételjük meg, 9 óra után pedig a Sok víz lefolyt már a Murán című sorozat legutóbbi részét, amit szombaton hallhattak, illetve ha lemaradtak róla, akkor ma 9 óra után meghallgathatják ismét. Egyébként mindent megtalálnak a rádió honlap, és fent vagyunk a Facebookon is Muravidéki Magyar Rádió névvel, címmel. Mára tehát akkor búcsúzunk, Horváth Robi válogatta a zenéket, Oleti Zsuzsanna szerkesztette a híreket, Lebár Teodor volt a hangtechnikus és Donner Tímea műsorvezető, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevében is. Szép estét, jó pihenést kívánunk mindenkinek!
1: Vampira-pippa-pippom, vampira-pippa-pippom, vampira-pippa-pippom.

0: Magyar Rádióval.
1: Móricz Zsigmond, a török és a tehenek. Volt egy török, Mehemed, sose látott tehenet. Nem is tudta Mehemed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehemed lát egy csomó tehenet. Én vagyok a Mehemed. Mi vagyunk a tehenek? Csodálkozik Mehemed, ilyenek a tehenek? Számlálgatja Mehemed, hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehemed háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát, meg ne fogd a tehén farkát. Nem tudta ezt Mehemed, s felrúgták a tehenek.
0: Itt a vége, most jövél le. Szép volt, mese volt. Jó éjszakát, gyerekek. Jó éjszakát.
2: Szép álmokat.
3: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
4: A hét magyar nótája.

Van már nekem babám, csókon kizel a szám, bizsereg a szívem pálya. Megöleltem, megcsókoltam, hiszen imád, nem találtam eddig benne semmi hibát. Én már azt is tudom, hogy a sudba dobom azt a cifra sejem pártát. Megöleltem, megcsókoltam, hiszen imád, nem találtam eddig benne semmi hibát. Én már azt is tudom, hogy a sudba dobom azt a cifra sejem pártát. Bevallom most anyám, megszédültem talán, oda fenn a nagy erdőben. Nyílott a vadvirág, fürdött a nagy világ, a ráhulló aranyfényben. Mindennek csak az a tavaszok volt az oka, sejem pártám az erdőbe feszett oda. No de se baj anyám, elmesz az én babám, mire lett a fátom. Mindennek csak az a tavaszok volt az oka, sejem pártám az erdőbe feszett oda. No de se baj anyám, elmesz az én babám, mire lett a fátom.

meg iszok is, azután meg megkülülöm a számat. Oszthajol azt a mélycsukom a piskámat, ezek is, meg iszok is, azután meg megkülülöm a számat. Oszthajol azt a mélycsukom a piskámat, sótra vágyok, elmennek egy kis házhoz, bémászok az ablakon egy kis járnyomhoz, bémászok, de bémászok, éjfél után hossz még megint kimászok. Mert a kis babám erkölcsire

Csend lett egy percig, így szól az egyik. Jó uraim, kapulatunk, ugye? Nyissanak a hétunk, ezt a kis hajkót látni szeretnék, repülni tud-e? Ugrik

mert nagy ünnep az nékünk, mikor mi

amíg ölel az édes álom, díszítni féle kis szobát.

vagy az én rózsám, mindörökre már. Nem búzsulok többé, mert búzsulni kár. Te vagy az én rózsám, mindörökre már. Nem búzsulok többé, mert búzsulni kár. Te vagy az én rózsám, mindörökre már. Nem búzsulok többé, mert búzsulni kár. Te vagy az én rózsám, mindörökre már.

szája, karcsú a dereka, megölel minden, ő ezt nem akarja. Gömbör a haja,

0: szegény senki megunt babája. Három fekete hullónak hadszárnya.
1: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
2: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
3: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit. Zorán Stefanovic, a szlovén parlament új elnöke, Radenko Mijatovic, a szlovén labdarúgó szövetség elnöke és Magyar János Lendva község polgármestere jelenlétében adták át rendeltetésének a lendvai városi sportpark felújított játékterét tegnap délután. Göncz Edit beszámolója.
4: A vadonatúj gyepszőnyege megtartott sajtónyilatkozatában a szlovén parlament elnöke hangsúlyozta. A felújításnak nagy jelentősége van abból a szempontból is, mert a NAFTA labdarúgó klub idén ünnepeli fennállásának 123. évfordulóját. Ez örökség, hagyomány, mely kiváló körülményeket érdemel. Nem csak a versenysportról van szó, hanem arról a tényről is, hogy a mai fiatalok lényegesen több időt töltenek a képernyők és a mobileszközök előtt. Helyén való, hogy nekik is biztosítsunk helyeket a társasági életre, a kikapcsolódásra, a sportolásra, és az idősek számára is fontos szerepet tölthet be az életminőség megőrzésében, a közösségi kapcsolatok fenntartásában. Mondta a szlovén parlament új elnöke, majd gratulált mindazoknak, akik kivették részüket a fontos beruházás megvalósításában.
5: Zdaj vem, da ta prenova, da ma danes posebno težo, že zaradi tega, ker neka nafta letos slavi 123 let, ker je neka posebna dediščina in tradicija, ki si zasluži najboljše športne pogoje. Ampak moram reči, da ne gre samo za vrhunski šport, temveč tudi za zavedanje dejstva, da danes mladina bistveno preveč časa posveti zaslonom, mobilnim aparatom in da je prav, da imajo tudi oni neka posebna mesta za druženje, za rekreacijo, pa tudi starejši za zdrav način življenja, pa nasploh ljudje za nek zdrav življenjski slog in pa druženje. Tako da navdušen sem ob vsaki taki novi pridobitvi in iskreno čestitam vsem, ki so bili udeleženi ali pa so bili nek del tega.
4: A szlovén parlament elnökének média nyilatkozata után a labdarúgó szövetség első embere állt mikrofon elé. Radenko Mijatovic a NAFTA-nak az első ligás belépő kiváltását kívánta. A községnek, a polgármesternek és a klubnak pedig gratulált e rendkívül jelentős beruházáshoz, mely nem csak a klub működését segíti és szolgálja, hanem szélesebb körben a szlovén futball élet számára is fontos fejlesztés. Elsősorban azonban a gyerekeknek, a fiataloknak biztosít lehetőséget, hogy korszerű körülmények közepette üzhetik a futballt.
6: Najprej bi pozdravil vse skupaj tukaj v Lendavi pred to pomembno drugoligaško tekmo. NK Nafti bi zaželel preboj nazaj v prvo slovensko nogometno ligo. Županu in občini skupaj s klubom bi pa rad čestital na tej izjemni pridobitvi, ki je pomembna ne samo za klub in delovanje kluba, ampak tudi za slovenski nogomet. Predvsem je pa pomembno, da otrokom in vsem tistim, ki so v Lendavi ukvarjajo z nogometom, zagotovijo spodobne pogoje za ukvarjanje s tem čudovitim športom.
4: A Lendvai Sportpark új beru...
6: športom.
4: A Lendvai Sportpark új beruházásának munkálatai magába foglalt.

0: részletezte.
1: Két helyre pályáztunk, az első a gazdasági és sportminisztérium, ahol sikeresek voltunk és 250 ezer eurót tudtunk kapni. A másikat pedig a Szlovéniai Futballszövetségre, ott még 300 ezer, szóval 550 ezer euróval könnyítettünk, úgymond a költségvetésen, és csak a többletét, a 450 ezer eurót tudtuk, vagy kellett a költségvetésből hozzáadni, hogy a projekt teljesében le legyen zárva. Itt ez elég komplexus befektetés volt, már tavaly vagyondalmak voltak, 7 közbeszerzés után sikeres összeget kaptunk, 878, szóval 900 ezer durva összegbe kaptunk ajánlatot. Elkezdődtek a munkálatok decemberben, januárban az a hó volt, két ízbe is megállította a munkálatokat, akkor kicsit kezdett bonyolulni. A gond, hogy nem lesz a bajnokság végére kész a pálya, de azért összefogtak, dolgoztak nagyon sokat. Játéktért kompletan el volt távolítva, és persze akkor volt a hó, és az bevizesedett, és nem tudtak dolgozni, de annak ellenére a maradt időszakban azért nagy erőfeszítéseket tettek, hogy újra fölállítsák már a talajfűtést, a újra vízelvezetést, a gép lerakását, és akkor a gép öntözését. Ez mellett a szabványok szerint a gép mellé műfű ilyen sáv van húzva, azon kívül még burkoló télkővel van lerakva. Akkor kerítés és egyéb más újdonságok vannak, és el van készítve a fűtésre való kazán beállításra. Ez a harmadik fázis a felújításnak.
0: A polgármester még hangsúlyozta, Lendva község sikeresen pályázhat válogatott szintű és nemzetközi labdarúgó mérkőzések rendezésére is. A szalag átvágás pillanatait szórványos fügyszó előzte meg a lelátóról, amikor a szlovén parlament új elnöke szólt a közönséghez. Az ünnepi köszöntők után Simon Stihec dobronaki plébános szentelte meg az új gyepszőnyeget. A műsorban közreműködött a Bakóczi Fúvós zenekar. A Nafta Beltinci derbin pedig hallható volt a Gorgone szurkoló csoport új indulója is.
2: A múlt hetet az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolában továbbképzéssel zárták. Pisztyánk Mária, magyar nyelvi szaktanácsos, az Oktatási Intézet Muraszombati Egysége nevében köszöntőjében elmondta, az új tanévvel életbe lépő tantervek jártasságot követelnek a kortárs magyar irodalom tanításának tervezésében, értékelésében, módszerében. A tanároknak jártasságot kell szerezniük ahhoz, hogy az iskolásokkal is meg tudják szerettetni ezeket a szövegeket. Az esemény szervezője a Maribori Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszéke volt. Dr. Rudas Jutka tanszékvezető a kihívásokról nyilatkozott Botka Ágnes mikrofonja előtt.
3: Tehát a Maribori Magyar Tanszék pályázott a Vendégoktatók a Magyar Kultúráért programban, és ennek keretén belül valósítottuk meg most ezt a továbbképzést. Mi mindig úgy szoktunk pályázni, hogy írókat, költőket szoktunk meghívni, hogy bemutassuk őket a hallgatóinknak. De mivel hogy új tantervi reform történt Szlovéniában, 2025-ben fejeződött be, és mi is részt vettünk ezekben a tantárgy felújításokban a lektor úrral, úgy döntöttünk, hogy most egy vendégelőadót hívunk meg, mert a tantárgyakban olyan irodalmi művek is bekerültek, amelyek kortárs irodalmi művek. És úgy éreztük, vagy én úgy éreztem, hogy lehet, hogy a tanárok ezeket a műveket nem ismerik, és jó lenne, hogyha lenne erről egy előadás. És így hívtuk meg dr. Bedecs Lászlót, aki egyébként ismerősöm már régóta, ugye mi együtt jártunk a doktori iskolába egy időben, együtt jelentettük meg az első könyvünket, úgyhogy ismertem őt, és ő a 20. századi líra poétikával foglalkozik.
4: Mi könnyíti meg még a befogadását ennek a kortárs irodalomnak? Mondjuk rá, hogyha a tanárok szemszögéből figyeljük ezt a folyamatot.
3: Tehát elsősorban a szövegek témája, tehát olyan témával foglalkozik, ami körülvesz bennünket. Olyan eseményekkel, amiket a családban vagy a családon kívül is átélünk. Ez az első. A második a nyelvezete. Tehát a nyelvezete sokkal közelebb áll hozzánk, mint mondjuk egy 18. századi írónak a műve. Úgyhogy ezek az

0: azok az aspektusok, amelyek megkönnyebbíthetik a befogadást, de természetesen ezek a művek nem didaktikus jellegűek. Ezeket a műveket interpretálni kell, és itt, mint ahogy elhangzott, a diák nem passzív hallgató, hanem egy aktív befogadó. A tanár pedig egy partner, aki a művekről tárgyal, beszél, előveszi azokat a problémákat, amelyek benne vannak, azokat a nyelvi kliséket, paródia, irónia, stb. És így az irodalom valamiképpen ilyen interakcióvá válik a tanár és a diák között, tehát hogy létrejön valamiképpen a szöveg öröme, a szöveg gyönyöre, az olvasásnak ez a hihetetlen eszenciája, és hogy az irodalom közelebb megy a diákhoz, vagy a tanulóhoz, nem pedig egy merev valami, amit el kell szavalni, amihez semmi közünk, csak meg kell tanulni objektív dolgokat, tehát mikor született az író, mikor íródott ez a, kik a szereplők, stb. A modern irodalomhoz nem így kell nyúlni. A modern irodalom teljesen más interpretációs lehetőségeket nyújt, és így kell ezeket értelmezni.
1: A Vendégoktatók a Kultúráért program előadója Lendván ezúttal dr. Bedecs László irodalmár kritikus volt, aki jelenleg az Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem vendégoktatója. A vele készült beszélgetést a Horizont egyik következő adásában hallhatják.
2: A Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Pártosfalván kulináris délelőttöt szervezett, ahol a község magyar lakta falvainak lakosai ismét jó hangulatban főztek és társalogtak. A vidám hangulatú rendezvényre Horváth Dávid is kilátogatott, hogy meglesse, mi rotyogott a kondérokban.
3: Vugrinec Zsuzsi, a Moravszky-Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség elnöke az idei kulináris délelőtről.
4: A mai nap, mint már hagyományosan is ezt a kulinárikus napot szerveztük meg a Moravszky-Toplicei Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség. Földkértük mind az 5 nemzetiségileg vegyesen lakott falubirut, hogy állítsanak össze egy csapatot, mint ez idáig is szoktunk, és hogy készítsenek hagyományos ételeket. Hát úgy döntöttünk, hogy inkább vasárnap délelőtt szervezzük meg, hogy akkor minden család nyugodtan eljöhet. Itt elkészülnek az ételek, és nem kell otthon ebédet készíteni különben ezen a napon. Úgyhogy mindenképpen azon törekedünk, hogy ez az esemény is legyen közösségépítő, közösség összekötő, és természetesen a gasztronómia területén is, hogy őrizzük hagyományainkat és értékeinket.
3: A napsütéses időjárás adott volt, a jó hangulatról, változatos ételekről és italokról pedig a község magyar lakta falvainak lakosai gondoskodtak. Mi is tettünk egy kört, hogy meglássuk, mivel készültek idén a szentlászlói, csekefai, kisfalusi, szerdahelyi és pártosfalvi csapatok. Elsőként a házigazdáknál, Pártosfalva csapatánál álltunk meg, ahol Kovács István, a helyi közösség elnöke mondta el a részleteket.
5: Mi, amit készítettünk, az mondják bújtariepa és lángos. Ez a lángos, ez most már több évi készítmény, mert minden éven ez van készítve, lángos, épp úgy, mint Szent Lászlónak a palacsinta. A riepa, ez még most megbeszéljük, hogy körülbelül melyik falu mit készítsen, hogy nincsen egyforma étel. Ezek az 5 magyar falvak találkozója is egyben, és akkor, hogy legyen valami neve is, hogy miért találkozunk, és ezért készítünk mindenki egy maga elgondolt ételjét, és ebben akkor utollán összeíjjuk családunkat, rokkor, vagy ismerősöket legtöbbször, és akkor ebben vannak megkínálva, eddig mindig szokott lenni délutáni kulinárikus nap, most meg lett délelőtti kulinárikus nap, és azért akkor úgy volt meg hirdetve is, vagy mondjuk, hogy ebédet senki ne készítsen, itt, amit készítenek, meg minden ebből mindenki fogyaszthat, és megvan akkor a vasárnapi ebéd.
3: A szentlászlói csapatnál idén sem hiányozhatott a palacsinta, mellé pedig paprikás csirkét főztek. Janko Robertet, a csapat egyik tagját arról kérdeztük, hogy miért fontos ez az esemény.
6: Elsősorban azért, hogy a nép kicsit találkozik, elbeszélgetnek egymás között, ugye még megismerik a másik falu, hogyan főznek az asszonyok, még általában is jó a hangulat, az üdv is kedves, úgyhogy minden éven szeretünk ide jönni, hogy és arra is határoztunk el, hogy megtartjunk legalább évente egyszer, ez az 5 magyar falu itt a határ mentén, hogy mégis legfőbb célja a találkozás. Minden falu különböző ételt csinál. úgyhogy megkóstolhatjuk. Mi a másik, akit a másik hallok, a milyenket, aztán akkor ugye adunk kritikát, vagy esetleg megdicsérést, de hát legtöbb dicséret van, úgyhogy kritika nagyon nincs.
7: Anita Balajc vagyok, Csekefáról érkezünk, marhapacart főzünk, picákot sütünk. Ennek az eseménynek az a célja, hogy társalgunk, főzünk, hogy mégis egy délelőtt olyan, hogy bemutatkozunk, hogy főzünk, meg hogy egy kulinárikus délelőtt, legjobban pedig az, hogy társalgunk. Egymás között a faluk, úgyhogy az így ilyenkor találkozunk végre.
8: Török Elemérnél vagyok, Kisfalu nevében főzünk, és magyar gulyást csináltunk, vagy bográcsot. Belevallott a hagymát, megdinceltek a paprikát, és a fűszereztük a húst, és legutoljára a krumpli került bele. Itt már 5-6 vagy 6-6 főzök, és nagyon jó érzés, hogy lehet ilyenkor főzni több minden, együtt a csapat, a társaság, és mindenki jól érzi magát. És külön még csináltam rétest, amelyik van turos, mazsolás, almás, és szilvás, mákos, turós rétest csináltam.
3: Sanca Szilvia a szerdahelyi csapat tagja.
9: Mi Szerdahelyről érkeztünk, hárman, négyen jöttünk és főzünk. Úgy döntöttünk, hogy az idén csipetkés bablevest főzünk. Ez ugye zöldséget tettünk bele, hagymát, fokhagymát, sárgorépát, zerlert, gumót és aztán levelit is, aztán konzervbabot és csipetkét gyúrtunk itt hazai tésztát, kis kömböket csináltuk és azt raktuk bele a levesünkbe. A végén pedig még akkor rántást csináltunk neki, meg paradicsom levet tettünk bele.
3: És miért pont erre az ételre esett a választás idén?
9: Hát ugye, hogy minden évben ne főzzünk egyet, főztünk már savanyú levest, főztünk székely káposztát, és úgy döntöttünk, hogy az idén bablevest fogunk főzni, ilyen babgulyást. Fontosnak tartom, hogy találkozunk, de vannak személyek, akik soha nem jönnek el. Pláne a fiatalok nem jönnek, azokat nem igen érdeklik, még mindig egyes ugyanazok főzünk. Így mondom, néhányan feláldozok a délelőttünket, még majdnem az egész napunkat, pedig otthon is volna munkánk sajnos, és itt vagyunk, olikak még csak jönnek, jól laknak és mennek haza. Ez valahogyan nem tetszik. De amúgy még jó a rendezvény, mert összehozza a magyarságot, ami még van, ugye, de ugye mindig fogyunk, mindig kevesebben vagyunk, és hát így.
3: A pártosfalvi rendezvény pedig újfent bizonyította, hogy még mindig van igény a találkozásra és beszélgetésre, amelyhez a jó ételek csak a ráadás.
2: A szlovén-magyar határon Zsitkóc és Bödeháza között található hetés barátságparkban szervezték meg a második határtalan vásárt. Ebből az alkalomból a szlovén és a magyar helyi termelők házi finomságokkal, gasztronómiai különlegességekkel, míg a kézművesek helyi termékeikkel várták az érdeklődőket. Szabó Szuzi riportja.
10: A barátságpark a határvonalon van, ami azt jelenti, hogy egy park két részből áll, tehát a szlovén oldal és a magyar oldal, és ezért is azon gondolkodtuk, hogy lehet összehozni ezt a két országot, hogy külön, de mégis együtt egy vásárt készíteni, és úgy van, hogy a szlovén oldalon a szlovén árusítók vannak, a magyar oldalon a magyar árusítók, a látogatók pedig nyugodtan mehetnek, ahova szeretnek, és így a bürokráciának eleget és másképp is, hogy tudjanak társalódni a látogatók.
11: Itt a gasztronómia és a kultúra találkozik egyben, mind a kettő helyet kap.
10: Hát igen, itt mindennek akartunk helyet adni, tehát a kézművességnek, a házi termékeknek, a gasztronómia, a kultúra egy rövid kultúrműsorral. A gyerekeknek kedveskedünk egy műhely munkával, mert a parknak a szimbóluma a határtalan madár. A gyerekek csuhiból készíthetnek határtalan madarat, úgyhogy ez is egy ilyen szép szimbolikum, és próbálkozunk mindennek adni helyet és előnyt is.
2: Nyilatkozta Horváth Elizabetta, a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatója. A magyar oldalon Bedő Andreával, Bödeháza polgármesterével is beszélgettünk.
12: Ez a rendezvény bizonyítéka annak, hogy a határ nem választja el az embereket egymástól, hanem összeköti. Egy régi álom vált valóra ezzel a rendezvényen.
13: Nagyon sok közös projektünk volt már a zsitkóciakkal, Bödeháza, Dobronak és a hetési településekkel is. És annak idején, amikor ezt a parkot kialakítottuk 2024-ben, azóta nagyon sok Interreg projektbe is részt vettünk úgy, hogy elmentünk egyikünkhöz, ott kóstoltunk valami nagyon finom italt, csak azt nem lehetett áthozni a másik oldalra, hiszen jövedéki termék. És tart Dobronak is már nagyon régóta vásárokat, a Jakabnak pivásár nagyon híres, és Bedeházán is nagyon régóta vannak már vásárok. És mindig az volt, hogy hát annyira jó, hogy itt is, ott is, de mi lenne, ha közösen tudnánk tartani egy vásárt, és hát ez a határon lévő Barátságpark az ideális helyszín, mert itt akik termelők vannak, azok helyi termékesek, őstermelők, kistermelők, ugyanez a másik oldalnak is egy kedvező adózásuk van, úgyhogy el tudunk jönni a határig ezzel az adózással, de tovább nem tudjuk vinni, mert abban a pillanatban rájön az áfa. Így találtuk ki, hogy jó ötlet lenne, mindenki a határokig eljön, és ez a park az ideális helyszín, hiszen középen húzódik a határvonal, mi most a magyar területen állunk, de átsétálhatunk a szlovén területre is, hiszen zöld határ van. Szerintem, ahogy itt körülnézünk, senkit nem zavar semmi.
14: Lajter Bürner Lidia, a Dobronaki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől van itt mellettem. Az egyesület csapata is kint van, és asztronómiai kínálattal várja az ide látogatókat. Mivel is pontosan?
15: Lángos sütünk és kolbász kínálunk. Most már meg vagyunk szokva, hogy ilyen rendezvényeken közreműködünk, úgyhogy mikor a faluban van ilyen vásár, búcsú vagy bármi, akkor mi szoktuk átvenni ezt a munkát.
14: És mennyire érdeklődnek a lángos vagy a kolbász iránt? Melyik megy jobban?
15: A lángos.
14: A lángos?
15: Igen, sokkal jobban.
1: Tóth Károly iklótbördöcéről mangalica tenyésztéssel és kistermelői termékelőállítással foglalkozik. A vásárlókról, a lehetőségekről őt is megkérdeztük.
14: Mennyire érdeklődnek az áru iránt az ide látogatók?
16: Hát hál' Isten egyre jobban. Azt kell sajnos mondani, nem mindenből tudunk adni. A hétvégi piacokon, hogy kolbász sonka elfogyott már most arra, hogy leginkább most a kínálatban már csak szalonna félék vannak. Én azt tapasztalom, hogy egyre több ember tér rá az úgynevezett ketogén étrendre, aminek az a lényege, hogy kevés szénhidrátot, annál több állati fehérjét és zsiradékot fogyasszanak az emberek. Mangalica egy úgynevezett archaikus fajta, ami azt jelenti, hogy igazából azokat a kedvező tulajdonságokat, amivel rendelkezik, azt bizony egy ilyen hagyományos, minél inkább természet közelibb tartásmód tudja eredményezni, illetve a természetszerű takarmányozás, tehát a különböző hozamfokozókra nem jól reagálnak, lassan növekednek, viszont egy igazán értékes alapanyagot állítanak így elő.
14: Mennyire örülnek ennek a lehetőségnek, hogy van egy ilyen vásár, ahol összeköti ez a rendezvény a határ mindkét oldaláról az ide látogatókat?
16: Hát örülünk, hogy ez összejött, és hát ez tényleg egy logikus kézenfekvő megoldás volt, hogy ide a határra, bürokratikus dolgok is egy kicsit talán így könnyebben vannak megoldva. Nem kell engedélyt kérnünk magyar termelőknek szlovén oldalon, illetve fordítva, úgyhogy ez így nagyon örvendetes szerintem. Örülünk, hogy ez összejött most már másodszor.
1: A határtalan elnevezésű vásárt legközelebb az idén ősszel tervezik megszervezni. A rendezvényt egy rövid kultúrműsor tette színesebbé. Következzen egy részlet a Dobronaki Nótázók szerepléséből. A muraszombati rendőrigazgatóság bűnügyi nyomozói kiterjedt kanabisztermesztéssel kapcsolatos bűncselekmény sorozatot tártak fel, több mint 86 kg illegális kábítószert, valamint fegyvereket foglaltak le. Ez Szlovénia történetének egyik legnagyobb kábítószerügyi fogása, Szabó Márk összefoglalója.
17: Misa Radovancsevics, a rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrségi igazgatósága szervezett bűnözés szektorának tiltott kábítószer osztályának vezetője mutatta be a szlovén rendőrség tiltott kábítószer kereskedelem megelőzésére és visszaszorítására irányuló tevékenységét. Ugyanis Szlovénia továbbra is fontos kereszteződése a Balkán és Európa között operáló nemzetközi bűnszervezeteknek. A rendőrség szerint Szlovénia nagyrészt önellátó a kanabisz piacot illetően, mivel egyre több rendezett termesztő területet fedeznek fel, és minden évben nagyobb mennyiségű tiltott kábítószert foglalnak le. Ennek ellenére a magasabb THC tartalmú kanabisz jelentős része továbbra is külföldről származik. Nagyobb mennyiségeket csempésznek főként Spanyolországból, Franciaországon és Olaszországon keresztül Szlovéniába, leggyakrabban személy- és tehergépjárművekkel. Az utóbbi években az a tendencia, hogy egyre több telephelyet rendeznek be szervezett bűnözői csoportok lakóépületekben, ipari helységekben, pincékben, garázsokban és egyéb zárt létesítményekben is. Idén már 8 ilyen helyszínt számoltak fel nálunk. Az ilyen kanabisz termesztő létesítmények egyre nagyobbak, modernebbek és kifinomultabbak, ami a kanabisz termesztés professzionalizálódására utal és megnehezíti az ilyen típusú bűncselekmények felderítését. A mostani esetben az elkövető körültekintően szervezetten, előre megtervezetten és egyértelműen hierarchikusan elosztott szerepek mentén jártak el. A szovjet bűnözői világ országosan összefonódik, és régóta nem csak regionális jelenség. A bűnözői csoportok nagyrészt kerülik a nagyobb városokat, olyan településeket keresnek, amelyeket kevésbé figyelnek. Ez volt a helyzet a szóban forgó esetben is, hisz szervezett bűnözői csoport egyébként rendkívül óvatos, illegális tevékenységeit tárták fel Bodonci központtal a rendőrök. Bojan Rausz, a muraszombati rendőrigazgatóság bűnügyi osztályának vezetője, ismertette a tiltott kábítószerekkel kapcsolatos bűnügyi nyomozás eredményeit. Négy Ljubljana környéki szemét gyanúsítottak meg. 2023-ban az egyik gyanúsított megvásárolt egy régebbi lakóépületet régiónkban, és eladta egy másik gyanúsítottnak azzal a szándékkal, hogy a lakóépület belsejét illegális kanabisztermesztésre alkalmas helységé alakítsa át. Május 4-én a rendőrök itt tartóztatták le a 7 szemét, akik illegális kanabiszt csomagoltak. A házkutatások során több mint 86 kiló illegális kanabiszt foglaltak le, valamint számos telefont, egy laptopot, két pisztolyt, 81 pisztolytöltényt, 15 széndioxid palackot, több légmelegítőt és szellőző szűrőt, valamint több mint 10 000 euró értékű készpénzt is. 8 személy ellen indítottak büntető feljelentést 3 bűncselekmény miatt. A gyanúsítottak 17 és 61 év közöttiek, mindannyian Ljubljanából származnak. Ez az egyik legnagyobb illegális kanabisz lefoglalás a szlovén köztársaság történetében. Az illegális kábítószerek fekete piaci ára akár 1 millió euróra is rugott. A rendőrség megállapítása szerint a kanabisz továbbra is a legelterjedtebb és legkönnyebben hozzáférhető, egyben legnépszerűbb illegális droga felhasználó körében Szlovéniában. Ezt követi még a kokain, az ecstasy, az amfetamin, a heroin és az LSD.
2: Kedves hallgatóink, a hétfői terepjáróban Göncedit, Botka Ágnes, Horváth Dávid, Szabó Szuzi és Szabó Márk összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
18: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
2: Köszöntöm az Aréna hallgatóit! Tegnap lendván a Városi Sportparkban az új gyepszőnyeg avatóját és átadását követően vette kezdetét a NAFTA Beltinci rangadó, amelyet teltház előtt játszottak. A gól nélküli első félidő után a Beltinci az 57. percben szerzett vezetést, amikor Vitos Strackl egy szögletrugás után betalált. A sárga legénység előnye azonban csak 4 percig tartott, Alex Pichler egyenlített. A hazaiak a 68. percben fordított a szöglet után Bakti Balázs passzolt Tibor Gorenc Stankovics védőhöz, aki támadó stílusban egyből lőtt, és a léc alá helyezte a bőrt, így 2-1 lett az állás. A NAFTA-nak ezután több lehetősége volt növelni az előnyt, de a Beltinci is közel volt a gólhoz, mégpedig a 89. percben, amikor a volt NAFTA-s Dominik Dörk veszélyeztetett, de a hazai kapus Lukasz Rjausek nagyot védett. A Beltinci ezzel elszenvedte első verességét a bajnokság tavaszi szakaszában, míg a NAFTA folytatta veretlenségi sorozatát. A mérkőzést, a NAFTA 2-1-es győzelmét Bozsik József vezetőedző így értékelte.
3: Igen, én azt gondolom első osztályú volt a színvonal, tehát a Beltincélt is le a kalappal. Nem véletlen voltak veretlenek ugye egész tavasszal. Nagyon örülünk, hogy ellenünk nem tudták folytatni ezt a sorozatot, de tényleg egy fantasztikus mérkőzés volt, olyan játékminőség volt, ami azt gondolom, hogy tényleg az első osztályba kívánkozik. Azt mondtam a srácoknak, hogy nekem az a véleményem, hogy ők első osztályú csapat, de ugye ezt minden héten bizonyítani kell. Megint megmutattuk, valóban 0-1 után ugye láttam egy kis aggodalmat a lelátón, az arcokon, de én azt gondolom, ez az erősség ennek a csapatnak, hogy pontosan tudják, hogy menni kell tovább, csinálni kell a játékunkat, meg fogja hozni az eredményt, és nem tettünk más, hogy most sem. Igazából egész szezonunk erről szól, játszunk a saját játékunkat, és hiszünk abban, hogy ez meghozza azt az eredményt, amit szeretnénk, és hála jó Istennek, ez ma is sikerült.
4: Játszani a saját játékot a következő fordulóba, és hozza meg azt a várt eredményt a következő két fordulóba.
3: Ugye a proféta szóljon belőle.
2: Az edző kitért a játéktér új gyepszőnyegére is, az infrastruktúra fejlesztések fontosságára.
3: Le a kalappal a város előtt. Még kell neki azért egy kis idő, hogy összeálljon a gyepszőnyeg, ugye azt lehet rajta látni. Nem volt teljesen egyenletes a pálya, de azzal, hogy belocsoltuk a kezdés előtt és fél időben is, így úgy csúszott, úgy ment rajta a labda, hogy ez nem jelentett problémát. Úgyhogy tényleg azt hiszem, hogy most kezd odaérni ez a klub, amit ugye én az érkezésemkor mondtam, hogy mi a tervünk, hogy 3 év alatt oda szeretnénk érni, hogy az infrastruktúrális fejlesztések mellett építsünk egy stabil első osztályú klubot. Azt bizonyítottuk, hogy erre készen állunk, jövő héten szeretnénk megnyerni a bajnokságot.
2: Alex Pichler, a NAFTA csapatkapitánya szerint jó volt játszani és nyerni az új játéktéren, habár látni és érezni, hogy a gyepszőnyegnek idő kell, tehát még nem tökéletes, de így is jobbak a körülmények, mint korábban voltak. Jó volt teltház előtt szerepelni, a mérkőzés ilyenkor tempósabb, szögezte le.
5: Ha mondod ezt, de bolle poératnál, amíg is, hiszem, vidíte sádásni, da ni bilo časa, da se trava mogoče da res perfektno, ampak že zdaj so pogoji pač boljši, kot so bili pred tem in bilo je fajn, pa tudi tako, kot ste rekli, polne tribune, vedno tekmo naredijo boljše.
2: A NAFTA csapatkapitánya elmondta még, hogy jó iramú mérkőzést játszottak, hiszen már az első fél időben 3-4 komoly helyzetet dolgoztak ki, viszont a nyugodtság hiányzott a befejezéshez. A kapott gól után sem hajtották le fejüket, koncentráltak maradtak, és sikerült megfordítani a meccset. Örülnek, hogy ilyen útilapúval vághatnak neki a bajnokság utolsó két fordulójának.
5: Ali smo super tekmo. Že v prvem polčasu imeli 3-4 situacije, ampak nismo bili dovolj mirni. Potem pa ja, tudi po prejetem zadetku nismo dali glav dol, ostali smo zbrani in uspel nam je preobrat in res smo veseli, da gremo s tako popotnico v zadnja dva kroga.
2: Luca Poredos is mikrofonunk elé állt. Szerinte most mutatkozott meg, milyen tésztából van a csapat, miből gyúrták őket. A Beltinci is jó együttes, de a NAFTA is hozta a forma erősségét. Megérdemelte, nyerték meg a derbit. Egy pont választja el őket a feljutástól, de van még két forduló. Persze, mindkettő esetében a győzelem a cél.
6: Zdaj se bo pokazalo, kdo je z pravega testa. Tudi Beltinci so res zelo dobra ekipa, tako da danes smo res morali dati vse od sebe, ampak mislim, da smo pokazali svojo kvaliteto in mislim, da zaslužimo zmagali to tekmo. Gremo dalje, rabimo še vseeno piko, gremo na zmago obe dve tekmi.
2: Magyar János, lendvai polgármestert arra kértük fel, értékelje a játéktér új gyepszőnyegének, a szisztematikus sportfejlesztéseknek a fontosságát és a NAFTA pontszerzését is.
7: Nagyon szép hangulatban, pozitív hangulatban lezajlott a nyitási ceremónia. A sport része pedig megint pozitív, amit már mondtam, hogy pozitívan múlott, jó hangulatban, szóval zökkenőmentes semmi rendellenesség nem történt, és ez a legfontosabb Muravidéken ez a futball ünnepe, és itt van Muravidéken a focinak a legtöbb nézője. De azt is kell tudni, hogy ha a NAFTA fölkerül, a Mura bennmarad, akkor még tovább maradnak ezek a rangadók, hogyha a NAFTA az első ligában játszik, akkor még ez a befektetés még pozitív és jobb hasznát tudja venni. A futballszövetség elnökével is beszélgettünk, hogy egyéb meccseket, országos szintű, magas rangú meccseket is majd ide fognak tervezni. Ez fontos számunkra, hogy a hazai népnek magasabb szintű futballt is tudunk idehozni, úgyhogy örülök neki, mindenki pozitívan vélekedett.
2: Szögezte le Magyar János. Mondjuk el még, hogy a NAFTA 23. bajnoki győzelmével megőrizte 5 pontos előnyét legközelebbi üldözőjével, a Brinjével szemben. Szombaton a szlovén kupa döntőse fölényesen győzött Szlovenska Bistricán, ahol szintén pályaavató ünnepség volt. Annak ellenére, hogy a Brinje Grosuple az 50. percben emberhátrányba került, Miha Drobnikár piros lapot kapott, ugyanis mégis nyert, mégpedig 4-0-ra. Nikola Jovicevic duplázott, így már 16 gólnál tart. A tabellán 3. Triglau Marko Brkić góljával nyert idegenben a Sežana vendégeként. A krányi csapat 6 ponttal van lemaradva Brinjétől. A gólövő lista élén a naftás Amadej Marosa és a Beltinci játékosa Murat Bajraj áll 19 góllal. Az előttünk álló hétvégén a versenyszezon rangadója lesz műsoron a másodosztályban. A tabellán második 69 pontos Brinje vendége lesz a lista vezető, eddig veretlen 74 pontos NAFTA, vasárnap 19:30-kor. A lendvai csapatnak 1 pont kell a közvetlen feljutáshoz. Érdekes gondolatmenet hangzott el a vasárnapi helyi rangadó előtt nyilatkozva az Ekipa sportlapnak a Beltinci szakvezetőtől. Szerinte a NAFTA nyomás alatt van, nem miattuk, hanem a hátralévő 2 forduló miatt. Edzőként megtapasztalta, milyen érzés elveszíteni az utolsó 2 fordulót, amikor a várt trófea nélkül maradt. A lendvai csapat jelenleg olyan helyzetben van, hogy már nem nyerheti meg a bajnoki címet, mivel már megnyerték, csak elveszítheti. Ha valaki azt mondja, hogy ez nem nyomás, az hazudik. Nyilatkozta az 51 éves szakember, akinek a Beltinci klubvezetés a következő szezonra is bizalmat szavazott. Ami pedig az első ligát illeti, a bajnokság 34. körében a Mura 2-0-ra legyőzte a Primorjét és megőrizte első ligás státuszát. A Mura a 8., míg a Primorje a 9. helyet szerezte meg, ami azt jelenti, hogy selejtezőt játszik a bennmaradásért. A Maribori Népligetben közel 7000 néző előtt megrendezett örökrangadót szurkolói rendbontások jellemezték. A mérkőzést kétszer is félbeszakították, és a második félidő elején le is mondták. A Maribor a 2007-2008-as szezon óta először maradt Európa Liga mérkőzés nélkül. A holnapi arénában a NAFTA U15-ös és U17-es együttes első ligába jutásának örömét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk holnap is. Mára megköszönjük figyelmüket, viszont hallásra!

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Sok víz lefolyt már a Murán.
2: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.
3: Domonkosfa múltját felidézve történelmi sorozatunk mai részében elsőként a Kerkapatakon egykor működő malmokról szólunk. A település mai kataszteri határában ugyanis a 20. század elején három vízimalom őrölt. Kercsmár Rózsa az 1990-es évek elején írott könyvében úgy szintén három malmot említett Domonkosfa határában, azonban megjegyezte, hogy a 20. század közepére már csak kettő üzemelt közülük. Nézzünk körül tehát a domonkosfai malmok házatáján, hiszen ma már sajnos egy sem üzemel, és sokan talán nem is tudják, hogy valamikor mennyire fontos feladatot láttak el a lakosság megélhetése szempontjából. Mit tudunk manapság a három egykori domonkosfai malomról, kik voltak a malom tulajdonosok, és melyek voltak legfontosabb jellemzőik? Szabó Márk vagyok, és Göncz Lászlóval ma negyedszer is Domonkosfáról szólunk.
4: Kezdjük talán a gazdag múltú Berkeféle malommal. A Vas vármegyei alispáni hivatal 1889. január 28-án kiadott levele alapján tudjuk, hogy Berke János, tótkeresztúri lakos és evangélikus lelkész birtokolta a Domonkosfa határában lévő egyik malom működési jogát, valamint az azzal összefüggő vízhasználati jogot a Kiskerkán. Berke Jánosnak egyébként már korábban, az 1860-as évek elején volt malma Domonkosfán, amint azt a község előjárói 1886-ban hivatalosan igazolták. A Berke malom tulajdonjogi státusa az 1906. január 7-i vármegyei határozattal változott meg. Közben három évig, 1896 és 1899 között Berke János bérbe adta malmát Zakócs Péternek és feleségének, Kalamár Juliannának. Később 1906-tól tulajdonosként Zslejbics Ferenc és neje, Szvatics Franciska úgy szintén tótkeresztúri lakosok voltak feltüntetve. A Zslejbics, később Zslejbics család az említett malom tulajdonosaként egyébként már domonkosfainak tekintette magát. A malom üzemelése utolsó szakaszában annak a tulajdonosa és működtetője Zslejbics Ferenc unokája József volt, aki szerint a nagyapja nevéhez fűződött a malom jelentősebb korszerűsítése és bővítése, mégpedig nagyobb hengert vásárolt, majd később gőzgépet is, így akkor is őrölhettek, amikor a patakban nem volt elegendő víz. A klasszikus gabonaőrlés mellett kását is őröltek, valamint tökmagolajat sajtoltak. A tevékenységet körfűrész vásárlásával is kiegészítették, melyet hozzászereltek a malomhoz, majd a II. Világháború után villanyáramot is sikerült nekik fejleszteni bizonyos mennyiségben. Érdekességként elmondhatjuk, hogy a villany előállítás úgy történt, hogy egy személyautóból kiszerelték a dinamót, amit a malomkerék a víz vagy a gőzgép erejével hajtott. Sajnos arról jelenleg nem áll rendelkezésre pontos adat, hogy az említett malom, amely a falu közepén állt, mikor épült. Feltételezhető, hogy több száz éves múltú létesítményről van szó, vagy volt szó. A másik ismert domonkosfai malom tulajdonosa és a létesítménnyel összefüggő vízjog élvezője 1889-ben a domonkosfai Koltai József volt. Bő másfél évtizeddel később, 1906-ban Koltait néhány évre vonatkozóan új tulajdonosok követték, mégpedig Hertelendi Gergely és neje, Horváth Ágnes, domonkosfai lakosok. Ennek a malomnak a tulajdonjoga és a hozzá kapcsolódó vízhasználati jog egy 1911-es alispáni határozat szerint Csahuk János 1911-es alispáni határozat szerint Csahuk János domonkosfai lakosra szállt át.

0: gombkerék meghajtásáról. Tehát nem csak most van szárosság, ugye akkoriban is volt szárosság, ehhez próbáltak alkalmazkodni már az akkori, tehát malmok is. Nem csak a domonkos faiak, hanem a környékbeli falvakból is a gazdák szívesen öröltették náluk a gabonájukat, mármint csahókéknál, mert minőséges lisztet állítottak elő. Gyakorta éjjel-nappal őröltek, amihez munkaerőt, molnár legényeket alkalmaztak. Csahuk János halála után a fia, ifjabb Csahuk János lépett édesapja örökébe. Érdekességként itt most hallgassuk meg, hogy ifjabb Csahuk János mit mesélt Kecsmár Rózsának egy interjúban a malomban zajló munkáról, amelyben felidézte az 1930-as éveket, valamint a II. Világháború utáni esztendőket.
1: Akkor még nem cserélhettek az emberek gabonáért lisztet, mint manapság. Minden gazda a saját gabonáját őrölte, ha 50 kiló volt neki, azt is meg lehetett őrölni, csak hozzá kellett azt önteni a másik gazdájéhoz. Amikor kész volt a liszt, a molnár kiszámította, hogy melyik gazdának mennyi jár belőle. Akkoriban 10 kiló vámot szedtek minden mázsa gabona után. Később az új Jugoszláviában már 12 kilogramm vámot, még később 14 kilogramm vámot szedtek. A gazdák elégedettek voltak az őrleménnyel. Egy mázsa búzából 40 kg első minőségű lisztet, 20 kg második minőségűt, valamint 10 kg harmadik minőségű lisztet őröltek, valamint emellett 30 kg korpa keletkezett. A messziről lovas fogattal vagy tehenes szekérrel a malomba szállított gabonát lerakták, és az üres szekerekkel hazamentek. Utána a gazda visszament, és 2-3 napig, sőt akár egy hétig is várt a sorára. Volt rá példa, hogy eközben a molnár mezején vagy szőlőjében munkát vállalt, mert nekik állataik és gazdaságuk is volt.
0: A csahókféle malom egyébként 1982-ig működött. Azt is megemlítjük, hogy Csahuk János felesége Zslebics Boriska volt, aki az elsőként említett domonkosfai malom tulajdonosának a családjából származott. Tehát a malom tulajdonosok úgy látszik, hogy házasodtak is valamennyire egymás között. És tegyünk említést a harmadik domonkosfai malomról is. A 19. század utolsó évtizedének elején domonkosfai és Bükalja csatlakozási időszakában még egy malom épült a Kiskerkán, mégpedig a település Bükaljai részén, a később létrejött országhatár közelében, közvetlenül a Szerdahelyre vezető út mellett volt ez az épület, vagy állt. Ma már sajnos nem áll. A mai államhatár közelében lévő malom eredetileg a Szomoróci Pongrácz Dániel tulajdonában volt, majd később a Kovács család vásárolta meg. Utána a szerdahelyi Krányecz Sándor molnár bérelte és őrölt benne, majd Szép Ernő vette meg, aki feltehetően lebontatta és házat épített belőle. A malom berendezését a Morawczy Ernisa család vásárolta meg utána. Ezúttal a malom kezdeti időszakával foglalkozunk, amely tehát Pongrácz Dániel tulajdonában volt. A bükaljai határban megálmodott malom tervét a szombathelyi Hajas Károly mérnök készítette el, ezért a létesítmény megépítésére vonatkozó kérelmet 1890. júliusában Pongrácz Dániel mellett, tehát ő is aláírta, mármint a tervező. A malmot a Kérka patakból kivezető csatornán tervezték építeni 3 méter átmérőjű vizes kerékkel, amely 2 követ hajt. A patak megterhelését egyébként a teljes domonkosfai szakaszon felmérték. A Pongrácz malmot a Kiskérka patakon 1070 méter távolságban kívánták megépíteni az akkoriban felső malomnak nevezett, korábban említett berkeféle malomtól. A két malom között 2,62 méter vízszint különbséget számítottak ki. Az átlagos vízmennyiség a terv szerint 0,42 köbméter volt. Ennek értelmében Hajas Károly mérnök megállapította, hogy a Kiskerka vízmennyisége képes lesz a tervezett két malomkövet forgatni. A helyzetelemzés arra is kitért, hogy a malom üzemeltetése miatt felemelkedő vízszint a környékbeli parcella tulajdonosoknak nem okoz kárt, és az úgynevezett berke malomnak sem okoz gondot. Tehát mennyire precíz méréseket folytattak, ezt a mai ember el sem tudná képzelni, hogy akkor is már ez így történt. Az illetékes vármegyei hatóság a tervet megvizsgálta, majd az építkezést engedélyezte. Amikor a létesítmény elkészült, az érintett lakosság és a helybeli előjáróság, valamint az illetékes megyei szervek képviselői 1894. április 4.

0: Negyedikén hivatalos fölülvizsgálatot tartottak a malom térbe helyezésének és működésének szabályszerűségéről. A működési engedély aprólékosan szabályozta a malom működésének minden mozzanatát. A Pongrácz malom céljára a vízhasználatot a Kérka-patak bükaljai szakaszán 1892. május 1-jével engedélyezték. A malom feltehetően működött az első világháború végéig, amikor Domonkosva és Szomorúcz térsége az újonnan kialakult magyar-jugoszláv államhatár mentére került. Szomorúcz is ugyan 1922. februárjáig délszláv megszállás alatt volt, bár a békekonferencia a települést egyértelműen Magyarországnak ítélte, azonban a folyamatos feszültség és bizonytalanság bizonyára hatott arra, hogy a Pongrácz család az 1920-as évek első felében még egy malmot épített a Kiskerka Szomorúci szakaszán, tehát keletebbre az említettől. A Szomorúci Pongrácz malom, melynek építése, azaz befejezése biztosan a bükaljai malmot építető Pongrácz Dániel 1923-ban bekövetkezett halála után történt, mindegy kilométer távolságra volt a család bükalján épített malmától. A bükaljai, azaz domonkosvai vízmalom működtetését 1915-ben a domonkosvai Halász János kívánta ellátni. E célból ő az említett év januárjában iparűrési engedélyét folyamodott a Szent Gotthárdi főszolgabíróhoz, amit a helyi előjáróság is támogatott. Egyébként a molnári tevékenység a 20. század elején szívesen vállalt foglalkozásnak számított Domonkosván, ami érthető, hiszen bizonyos időszakban 3 malom is működött a falu határában, emellett további néhány a környékbeli falvakban is.
1: A domonkosvai malmokra vonatkozó ismertetés után azt vizsgáljuk meg, hogy milyen volt a Domonkosvát és környékét érintő közlekedés, mint egy másfél századdal ezelőtt. A közutak mellett netán volt-e olyan vasútfejlesztési terv, amely Domonkosvát közvetlenül érintette volna.
0: Domonkosvát és Bükaját a 19. század második felében helyi és járási vonatkozású utak kapcsolták be a történelmi Bozsvár megye és a tágabb földrajzi térség vérkeringésébe. Mindkét települést majd 1889-től a kettő egyesítésével létrejött Domonkosvát nyugat-kelet irányban átszelte a Tótkeresztúr, illetve északról Sall vagy Sallóci irányából érkező, és a Kérca, azaz Kérka patak mentén haladó út. Emellett fontos volt a Hodos, illetve a Dávid háza felé északi irányba vezető út, amelynek használata a közeli vasútvonal megépítése után jelentősen megnőtt. Ugyan Domonkosvát közvetlenül érintő vasúti terv nem volt, vagy legalábbis nem tudunk róla, ami egyrészt nem azt jelenti, amint látni fogjuk, hogy a domonkosvaiak ne támogatták volna a hozzájuk legközelebbi Muraszombat-Körmend vasút építését, másrészt a legközelebbi vasútállomáshoz vezető közútnak fontos szerepe volt, amint említettük, a helybeli lakosság életében. És említésre méltó a Domonkosváról déli irányból Pártosfalva felé vezető útszakasz is, amely a 20. században a térségnek a délszláv államhoz kerülése után vált egyre forgalmasabbá. Az említett utak közül szinte valamennyi eléggé keskeny, rossz minőségű volt a 19. század végén, ezért a karbantartási munkálatok folyamatosak voltak, amely részben a helyi lakosok, részben utadó fejében hivatásos, a vármegye által alkalmazott útkaparók végeztek. Azonban kanyarodjunk vissza a vasúthoz. A történelmi Vasvármegye területén már az 1880-as években felvetődött a Muraszombatot és a tágabb térséget az ország, mármint Magyarország egyéb központjaival összekötő vasútvonal építésének a szándéka, és ez Domonkosva lakosai szempontjából is érdeklődésre tett szert. Azonban a terv akkor a 19. század utolsó éveiben még nem valósult meg, és utána is néhány kisebb próbálkozás meghiúsult. Több sikertelen terv után végül 1905. októberiben mozdult el a holtpontról a Körmend Őri Szentpéter Muraszombat helyi érdekeltségű vasútvonal megépítésének ügye, amikor miniszteri rendelettel engedélyezték Fábián Lajos mérnök vállalkozónak annak a megépítését. A beruházás költségvetése a törvény, az építési engedély és más jogszabályok értelmében az érintett térség településeinek, így Domonkosvárok is a hozzájárulásával véglegesült. Az érdekelt települések az önrészt általában kölcsön formájában biztosították, volt azonban lehetőség más módon történő támogatásra is. A domonkosvaiak egyik csoportja, kb. 50 személy, arról nyilatkozott 1906 elején, hogy a 20 éves visszafizetési időszakra tervezett kölcsön fölvételét nem támogatják. Ők hajlandók voltak bizonyos összeget saját megtakarításokból fizetni. A falu lakosságának a másik csoportja, akik feltehetően néhány fővel többen voltak, viszont támogatták a kölcsönfelvétel javaslatot. A budapesti királyi kereskedelmi és váltótörvényszék döntése alapján a végrehajtási zálogjog az 1905-ös és az 1906-os évekre 6000 korona volt, amit a Domonkosva határában lévő ingatlanok alapján számítottak ki, melyet az említett helyi értékű vasút megépítése céljából létrejött részvénytársaság javára kebeleztek. A megyei alispán kölcsönfelvételre szólította fel a domonkosfaiakat, amiről a település lakosai több alkalommal legutóbb 1907. április 10-én rendkívüli közgyűlés keretében tárgyaltak. E közgyűlés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a domonkosfai képviselőtestület már 1907. január 7-én, majd március 17-én is állást foglalt a kölcsönt illetően, azonban az elfogadott határozat ellen többen fellebzést nyújtottak be az alispáni hivatalhoz. Időközben, amíg az alispáni hivatal és más illetékes szerv keretében mérlegelték a fellebzést, Domonkosva képviselői több takarékpénztárral kapcsolatba léptek. Legkedvezőbb kölcsönajánlatot a kőszegi takarékpénztártól kaptak, ezért az ajánlatot elfogadták. A döntést a képviselőtestület ülésén szentesítették és jegyzőkönyvezték. Az adós levél jóváhagyására vonatkozó záradékkal ellátott nyilatkozattal együtt. Tényleges kölcsönfelvételre mégsem az említett pénzintézetnél került sor, mert felsőbb szinten más megoldásra kötelezték a domonkosfaiakat. Tehát végül a Szent Gotthárdi takarékpénztárnál vettek fel kölcsönt, az arra vonatkozó döntést a domonkosfai képviselőtestület 1907. március 17-én fogadta el. A döntés ismételten megosztotta a domonkosfa lakosságát, és komoly konfliktust keletkezett belőle. Mivel a hozzájárulási folyamat egyengetése hosszabb időt vett igénybe, annak ellenére, hogy a vasútépítési vállalat ügyvédje a domonkosfaiak tervéről értesítve volt, valamint a végső döntés elhúzódása miatt halasztást kértek, amit az illetékesek nem vettek figyelembe, az építést kivitelező részvénytársaság perelte Domonkosva községét. Az előjáróság a mulasztás vágyát visszautasította, azonban ennek ellenére, vagyis részben emiatt az 1907. április 10-i közgyűlésen heves vitára és vádaskodásokra került sor. A vasútvonal kiépítésének vagy megépítésének anyagi támogatását illetően Domonkosva esetében végül az alispán által követelt megoldás érvényesült. Domonkosva község a Szent Gotthárdi részvénytársaságnál 7000 korona kölcsönt vett fel, amelyet 40 fél éven át 175 korona törlesztési hányat fizetésével, valamint a mindenkori tőke hátralék után előleges fél évi részletekben fizetendő 5,5%-os kamat mellett kellett megtéríteni.
1: Mai műsorunk befejező szakaszában szóljunk még a postai szolgáltatások alakulásáról Domonkosván az első világháború előtti időszakban.
0: A társadalmi fejlődés a 20. század elején Domonkosva esetében is egyebek mellett azt eredményezte, hogy postai ügynökség felállítására és egy postai alkalmazott munkaviszonyba helyezésére került sor. Az alapvető információkat a soproni székhelyű Magyar Postai Stábirati Igazgatóság 1907. december 11-i hirdetményéből ismerhetjük meg, tehát annak alapján következik, és ebből idézek. A Vasvár megyében fekvő Domonkosva községben 1908. évi január hó 1-én posta ügynökség lép életbe, mely bárhová szóló levélpostai küldemények, továbbá csak a belföldre, Ausztriába, a megszállott tartományokba és Németországba szóló 1000 korona értéket meg nem haladó pénzküldemények és csomagok felvételének továbbításával, leadásával és utalvány nem különben posta takarékpénztári ügyletek közvetítésével van megbízva. A posta ügynökségnél posta takarékpénztári és csekk betétek csak 1000 korona erejéig fizethetők be. A posta ügynökség kézbesítési körét Domonkosva község képezi, elszámolás és ellenőrzés tekintetében a Kercai Postahivatalhoz tartozik, és összeköttetései Domonkosva és Kerca közt naponként egyszer közlekedő gyalogküldönc postajárat útján végzi. Eddig az idézet. Domonkosva község képviselőtestülete 1908. április 1-én tartott rendkívüli közgyűlésén tárgyalta a Soproni Postaigazgatóság felszólítását, amely szerint a településnek saját ellátása céljából fogadnia kellett postai alkalmazottat. Az említett munkahely akkori hivatalos megnevezése Posta Gyalogküldönc volt. Tehát így nevezték ezt a munkahelyet. Az első domonkosvai úgynevezett postaküldönc, azaz postai alkalmazott Kalamár József volt. A település postai alkalmazottja részére 210 korona éves fizetést állapítottak meg, azonban a postás bére folyamatosan nehézségekbe ütközött, mármint a bérnek a biztosítása. Emiatt a probléma addig fajult, hogy 1910 első felében a postakézbesítés csak akadozva valósult meg Domonkosván. Sőt, az sem kizárt, hogy állandó alkalmazott a feladat elvégzésére mindig nem is volt biztosítva. Az előállt helyzet feszültséget okozott a postaigazgatóság és a falu elöljárósága, valamint közvetve a Szentgotthárdi Főszolgabírói Hivatal között, és az ügy addig fajult, hogy a Soproni Postaigazgatóság felszólításáról a Szentgotthárdi Főszolgabíró 1911. szeptember végén véghatározattal kötelezte Domonkosva községet, hogy 8 nap alatt rendes és állandó postai alkalmazottat állítson szolgálatba, mert ha arra nem kerül sor, a település költségére hivatalból fognak egy alkalmazottat kiküldeni. Ezek után a domonkosvai képviselőtestület az 1911. október 9-én megtartott rendkívüli közgyűlésén egyhangulag úgy határozott, hogy állandó jelleggel és teljes fizetéssel postaküldöncöt, azaz postást alkalmaz, valamint felhatalmazta Kócán György falubírót, hogy a kiválasztott személy nevét, valamint a bérére vonatkozó adatokat 8 nap alatt jelentse az illetékes hatóságnak.
1: A következő alkalommal június 13-án folytatjuk Domonkosva múltjának a felidézését, fontos jelenségek és érdekességek ismertetését. Göncz Lászlóval várjuk Önöket akkor is, mára pedig búcsúzunk.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: Kedvesemmel Jósva főre mentünk, ott lakunk.

A sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők.

fénye már se illata, de őrzi még az álmait. A rongybaba csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, mert eltemetni nem tudom.

ketyeg, az óra sem. Törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap, ha felteszem,

együtt élünk, nem vagyunk egyedül. Nem kell félnünk. Amíg kezünk egymást megtalálja, rossz kedvünk csak múló hangulat. Mert a felhők fölött örökké süt a nap.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újravidéki Magyar Rádióban.

Ha recseg, ha ropog, ha összedől az ég, így szól semmi vész. Ha megyek, ha jövök, ha napokig nem látok.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.